Valójában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Isten.

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedésért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent

0: Urunknak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
4: irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

üldözöm. Királyként zarándoknak öltözöm. A szegényben, elvetettben.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Jézus az élet kenyere című műsorunkat hallhatják. Illés Izabella vagyok. A mai műsorunkban, akik velünk vannak,
1: Mária Zsuzsanna nővér az élet kenyere közösségből,
2: és Veronika.
0: A kedves hallgatóink két héttel ezelőtt hallhatták első és bemutatkozó műsorunkat, amelyben a kedves testvérek egy keveset magukról és közösségükről beszéltek. Ma viszont szeretnénk jobban megismerni az alapítójukat. Ki is a közösség alapítója, és hogyan találkoztak vele? Először is Veronikát szeretném megkérni, hogy beszéljen az alapítójukról.
2: Közösséget többen alapították, Pascal Pengo és felesége Marianik Pengo, egy másik házaspárral, illetve néhány egyedülállóval együtt kezdte meg a közösségi életet, és onnan számítjuk a közösség alapítását.
0: Mária Zsuzsanna nővért kérdezném, hogy hogyan találkoztál az alapítóval, és mit jelentett számodra, miért volt fontos az életedben ezen találkozás?
1: 1990. szeptember elején találkoztam az alapítónkkal. Akkor én 19 éves voltam, és a csíksomlyói találkozóra először mentem úgy, mint katolikus, frissen megtért. Fent a Salvator kápolnánál voltunk a váradi csapattal, szintén fiatalok, akik közül az egyik Budapesten volt szeminarista, és ott hallott már Pascal Pengóról, az Életkenyere közösség alapítójáról. És ahogy néztünk le a völgybe, onnan a kápolna mellől a dombról, mutatja nekünk nagy lelkesedéssel, látjátok, ott van Pascal. Hát akkor még nem láttunk semmit, a lakókocsi mellett, hát elég fura fazon, ugye, kommunizmus után hosszú hajjal, nagy fehér lobogó sállal, comb középig érő, laza, gyűrött ingel, nadrággal, meg saruba, tehát az egész olyan bizarr, meg ugyanúgy vonzó is volt, mint jelenség. De annak ellenére, hogy izgalmasnak találtam, nem foglalkoztam vele ott. Hanem másnap az eső bevert a Salvator kápolnába, ahol történetesen Pascal Pengo mutatta be a közösséget, és annál a résznél tartott, egy beszéd közepébe csöppentem, amikor az egyik közösségi házban jön le a lépcsőn, zajra, éjszaka közepén, és ott találja az egyik közösségi testvérét egy befogadott tal vitában. A befogadott láthatólag szer hatása alatt, tehát valószínű úgy jött be a házba, szorongatta jó fejjel magasabb Brunónak a nyakát. És akkor Pascal megáll egy pillanatra, hogy uram, mentsd meg mind a kettőt. Tehát, hogy ez egy bizarr jelenet, és nekem mégis azt mondta a frissen megtérőnek a szívében, hogy én is így akarok élni. Tehát, hogy ott, ahol a szegényt is, tehát nem a bűnöst keressük, hanem mind a kettőt meg akarjuk menteni, a testvért is, és a szegényt is. Ez volt az első találkozásom vele. Köszönöm.
0: Úgy gondolom, ez most egy nagyon aktuális, hiszen így a pünkösdi csíksomlyói búcsú után, hogy erről beszélsz, ez így talán egy különleges esemény, élmény, ami ott történt az életedben, és amelynek hatása volt majd ezt követően. Tehát így is láthatjuk, hogy a szűzanya csíksomlyón hogyan vezeti az útjainkat, hogyan irányít, hogy semmi nincs véletlenül az életünkben, és hogyan szövögeti a szálakat. Pascalról még hadd tudjunk meg többet a személyes találkozás után, amely Mária Zsuzsanna nővér életében volt. Veronika, kérünk, hogy te is beszélj róla, és egy pár olyan dolgot, amit fontosnak tartasz, és kiemelnél a hallgatóinknak, hogy ismerjük meg még jobban Pascalt.
2: Fel fogok olvasni egy részletet, amit Pascal mondott tanúságtételében, szintén Csíksomjon, 1999-ben nagycsütörtökön, ahol arra kérték, hogy mutassa be a közösséget, és ezt a bemutatást úgy kezdi, hogy a saját életéről és saját megtéréséről beszél. Ez, ami ott elhangzott, ez úgy gondolom, hogy ma is megállja a helyét, olyan, mintha most nagycsütörtökön mondta volna el. Azt mondja tehát Pascal. 1950-ben születtem egy olyan országban, mint amilyen a tiétek ma. A gazdasági helyzet nagyon rossz állapotban volt, az emberek nagyon szegények lettek, és elveszítették az önbizalmukat és az egymás iránti bizalmukat. Sok feszültség gyűlt fel Nyugat-Európában a világháborút követő 10 évben, és már tudjátok ti is, hogy a szegénység sohasem jön egyedül. Amikor anyagi nehézségek vannak, akkor azt követik az egészségügyi nehézségek. Sőt, sokszor vannak erkölcsi nehézségek is. Például az alkohol, az erőszak. Mindazok a dolgok, amiket ti magatok is megtapasztaltok, vagy láttok a környezetetekben. Ezek a dolgok mély nyomot hagytak a gyermekkoromban. Állandóan betegeskedtem. Láttam az édesapámat, amint hosszú késsel verekedett a szomszéddal, aki szintén részeg volt, mint ő. Senkiben sem bíztam. Növekedtem, és voltak bennem kérdések, amikre nem kaptam választ. Miért vagyok szegény? A szegényeket miért tagadják mindig ki? Miért taszítanak el? A felnőttek miért hadakoznak egymással mindig? Miért van jelenleg háború a mi határainkon túl közvetlenül? És ezek a kérdések a fejünkben mozognak, és értitek jól, hogy ezek nagyon is konkrét kérdések. Ez a keresés volt, ami elvezetett engem Krisztushoz egy nagyon tekervényes úton. Először forradalmár lettem, egészen az erőszakos forradalmi cselekedetekig menően, mert szerettem volna megoldani a körülöttem lévő problémákat, de erőszakkal. Ez a szélsőséges csoportoknak a kezdete volt 1968 után. Amikor az ember nem kap választ, akkor olyan megoldásokhoz folyamodik, amilyenekhez tud. Elkezdtem tehát

ez az én tanúságtételem. Csalódtam azokban, a szavakban, amiket nem követtek, tettek. A katolikusoknál, a forradalmároknál, a drogosoknál, és mindazokban a vallásokban, amikkel megismerkedtem, mindegyik mondott valamit, és legtöbbjük nem valósította meg. Így már tudjátok, miért találkoztam Krisztussal, és miért szegődtem a nyomába. Azért, mert felfedeztem azt, hogy ő megvalósította mindazt, amiről beszélt. Egyszer két fiatalt láttam vendégül, és megragadott az ő tanúságtételük. Ez az volt, hogy Krisztus tanúságtételével képesek voltak megválaszolni minden kérdésemre, amik bennem voltak. A szegénységre, a gazdag ifjúról szóló evangéliumi résszel feleltek. Erre azt fogjátok mondani, na itt egy dolog, ami nem nekünk, romániaiaknak, illetve erdélyieknek szól, mivel mi is szegények vagyunk. De az ember kincsként ragaszkodhat terveihez is, az ambícióihoz, a lottószelvényhez, amit minden héten megvesz mondván, hogy sokat fogok nyerni vele, a gazdag ifjúról szóló rész a szegényeknek is, és a gazdagoknak is tanulságos. Amikor ezt hallottam, azt gondoltam, hogy ezek a keresztények meghibbantak. Hogy-hogy, hát legyünk szegények? De akkor az ember hogyan fogja a szegényeket segíteni? Én festőművész voltam. A Párizsi Képzőművészeti Egyetemen tanultam a falfestést, amit a templomokban és a színházakban használnak. Kereshettem volna vele, és azt gondoltam, hogy az így szerzett pénzzel megsegíthetem a szegényeket, de megértettem, hogy Krisztusnak más az elképzelése. És azt, hogyha sokan engedelmeskednének ennek a tanácsnak, akkor a világ sokkal inkább megváltozna, mint Marxnak az elméletével, mert a keresztények nagyon sokan vannak. És hogyha Jézus szavait megvalósítanánk, annak nagyon látható következményei lennének. Ez tehát Krisztusnak az első válasza. Tehát negyedrészt már keresztényé lettem. Ez az élet kenyere evangéliumi szegénységre vonatkozó elkötelezettségének az indoka. A második kérdés, a szegények miért vannak kirekesztve még jobban a többiektől? Ugyanis amikor kicsi voltam, és úgy mentem a templomba, hogy rosszul voltam öltözködve, akkor a keresztények mondták nekem, menj innen. Miért van az, ha az emberek szegények, akkor ki is vannak rekesztve? A ti Krisztusotok tehát mit csinál? Az a két fiatal, akik nálam voltak, azt válaszolták, hogy Krisztus körül mindig szegények vannak. Ott vannak a sánták, a betegek, az úton állók, a leprások. Leginkább az a rész ragadott meg a Bibliából, ami a leprásokról szólt, mert ez egy rettenetes betegség, ami az embereket eldeformálja, elveszítik az ujjukat, csupa sebek lesznek, ugyanakkor büdös is. Abban az időben ez gyógyíthatatlan volt. Megértettem tehát valamit, amit én, mint forradalmár szerettem volna elérni, az egyenlőséget. Arról láttam azt, hogy Jézus ennél sokkal messzebb ment. Saját maga elkötelezte magát, kockázatot vállalt a saját egészségére nézve is. És mivel leprásokkal érintkezett, neki is 40 napos karanténba kellett vonulnia a városon kívül Mózes törvénye szerint. Így tehát megértettem a második dolgot, ami az élet kenyerét jellemzi. Ez annak a vágya, hogy elkötelezze

0: érezzem magam, de kockázatot vállalva. Kockázatot és kitagadottságot vállalva. A harmadik dolog, amit szeretnék, az az, hogy ne legyen az emberek között különbség. Ezt az előbb már mondtam, de most ehhez még valamit hozzáteszek. Részt vettem az osztályharcban, de éreztem, hogy ez igazából nem működik. Mert hogyha valaki másokon uralkodik, akkor előbb-utóbb valaki rajta is uralkodni fog. Krisztusban egy olyan embert láttam, aki ugyanazt a tanítást mondja a szegényeknek is, és a gazdagoknak is, azért, hogy az egyik is, és a másik is megtérjen. Számomra ez egy új világ volt, ami valóban lehetséges. Az utolsó dolog, amit nagypénteken ünnepelünk. Egy olyan környezetben éltem, ahol sok erőszak volt, és gondolkodtam azon, hogy vajon valaki meg tudja-e állítani ezt az ördögi kört. És a két fiatal, akikkel beszélgettem, azt mondta, igen, Krisztus meg tudja állítani. És fölolvasták nekem Krisztus kínszenvedését. És azonnal láttam, hogy Krisztus azzal, hogy az életét odaadta, ellenségeiből barátokat csinált. Mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a jobblator és a százados megtértek. Ez a négy válasz tehát. A szegénység, a szegények helye, az egység az emberek között, és a halálra adott válasz, ami egy ellentmondásos válasz. Ha életet akarsz, akkor veszítsd el. Emiatt a négy dolog miatt lettem a feleségemmel együtt keresztény.
1: Köszönjük, Veronika, hogy egy kicsit többet ismerhettünk meg Pascal életéről. Mi az, ami az ő életéből rád hatással volt? Valami, ami megérintett, ami továbbvitt, és amit úgy érzel, hogy követned kell?
0: Nekem az ő életéből, ami leginkább megragadott, ez az együtt, egységben az emberek, hogy az élet kenyere közösségben mindenki bár különböző, akár személyiségét illetően, akár az életállapotát, mégis testvérek vagyunk, és én ugyanúgy, mint kezdő közösségi tag, ugyanúgy beszélgethettem vele, mint azok, akik már 20-30 éve ott vannak. Tehát, hogy nincs ez a különbségtétel, ez a hierarchia, hanem mindenki, tehát mint egy családban mindenki oda fordulhat, jöhet hozzá. És én voltam az utolsó olyan közösségi tag, akit még Pascal vett föl a közösségbe. Tehát akkor még ő volt a magyarországi résznek az előjárója, amikor én jelentkeztem 2006-ban a közösségbe.
1: Ami azt jelenti, hogy pont 20 éve. Tehát számodra is valahol ez egy jubileumi év.
0: Igen, hát itt most jubileum hátán van nekünk a közösségben. Igen, hát ünneplünk és örülünk, hogy az Úr hűséges hozzánk minden helyzetben.
1: Aki nem hallotta az előző műsorunkat, azoknak mondd el, miért is van jubileum hátán.
0: Hát az első jubileumunk a közösségé, ami 1976-ban alakult, tehát pontosan 50 éve, január 1-én, úgyhogy az egész évünk így ünneplés, és szerintem a Nagyváradi Ház meg 96-ban, tehát az meg 30 éves, akkor én 20 éve léptem be. Így van ez a jubileum.
1: Mit jelent számodra, kedves nővér, a jubileumi év? Hogyan ünnepeltek, és mi az, ami a szívedben van ezen ünnep kapcsán?
2: Nagyon tetszett nekem a húsvéti feltámadási liturgiában, hogy végigvette az üdv történetet, hogy semmit nem szabad elfelejteni abból, ami történt, legalábbis a fontos, kiemelkedő eseményeket. És most úgy érzem ezzel a jubileummal kapcsolatban, hogy újra föl kell leleveníteni azokat, amik ilyen fordulópontok vagy kiemelkedő események voltak a közösség történetébe, hogy tényleg legyen részünk nekünk is a feltámadásban.
0: A jubileumnak egy különleges ünneplése lesz itt a mi közösségi házunkban augusztus első hetében, egy úgynevezett imádság hete, amikor a közösségi házunk átáll a szemlélődő házaknak a napirendjére. Hát erről majd lehet, hogy később lesz szó, hogy milyen fajta házak vannak a közösségben. De ez azt jelenti, hogy egy hetet kifejezetten az imádságnak fogunk szentelni, tehát folyamatos szentségimádással, liturgiákkal. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy méltó helye lesz annak, hogy fölelevenítsük nem csak azt, amit a közösségben tett az Úr, hanem minden jelenlévőnek a saját életében. És ez egy nyitott alkalom lesz, tehát mások is bekapcsolódhatnak, akár úgy, hogy bejönnek, ha helyiek, vagy beköltöznek a közösségbe, és velünk élnek egy hétig.
1: Erre pontosan mikor is lesz lehetőség? Augusztus?
0: Ez augusztus 1 és 9 között lesz.
1: Akkor már most meghívhatjuk a hallgatókat, és felhívjuk a figyelmüket, de úgy gondolom addig még lesz pár műsorunk, és akkor erről is majd bővebben a programról, hogy hová jöhetnek, és pontosan mi lesz ezen a héten, de az biztos, hogy Jézusra számíthatnak, hogy itt lesz, és találkozhatnak vele.
0: Hát ő mindig itt van, ő a házunknak a középpontja, és az Ura, és mi vagyunk azok, akik befogadottak, és vendégek vagyunk nála.
1: Műsorunk végéhez közeledve, így pünköst hétfőn meghívom a kedves hallgatókat, hallgassanak meg egy éneket, melyet az Élet Kenyere közösség tagjai énekelnek, illetve egy imával fejezzük be mai műsorunkat, kérve a Szent Lelket, hogy jöjjön és töltsön el bennünket, adjon erőt a mindennapokhoz, a megpróbáltatásokban, a nehézségekben. Pünkösdi áldás. Áldjon meg téged a Szentlélek, aki lánként szállt alá a tanítványokra, és gyújtson benned is világosságot, hogy merj hinni akkor is a más.
3: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 4 óra.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, nagyra szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, imára hívjuk Önöket. A következő közel egy órában a szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

0: Áldunk és magasztalunk, jóságos Jézusunk. Köszönjük, hogy itt jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy hódoljunk neked. Hogy hálát adjunk az életünkért. Hálát adjunk azért, hogy meghallottuk a te hangodat. Hálát adjunk, Urunk, mindazért, amire nap mint nap tanítasz minket. És köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy te megígérted, hogy velünk maradsz a világ végéig. És köszönjük a sok lehetőséget, amikor megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a te igédből táplálkozhatunk. És köszönjük, Urunk Jézusunk, papjainkat, akik nap mint nap hirdetik nekünk az evangéliumot, és szent lelked vezetése által megérthetjük mindazt, amit egyen-egyenként általa üzensz nekünk. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes papért, akik ezt a hivatást választották. Köszönöm, Uram, hogy először is meghallották a te hívásodat, és döntöttek te melletted, lemondva olyan dolgokról, amikre lehet, hogy azelőtt vágytak. Te melletted döntöttek. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes alkalomért, amikor kiszolgáltatják nekünk a szentségeket. És Uram Jézusom, bocsásd meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor közömbösek vagyunk, hogy mégis olyan sokszor a magunk bajáért fordulunk hozzád, és megfeledkezünk papjainkért imádkozni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy nem vállalunk elég felelősséget, hogy imádkozzunk őértük. Bocsáss meg, hogy egyre jobban fogynak azok, akik válasszák ezt a hivatást. Adj nekünk kellő éberséget, Uram, hogy ne csak magunkért és a közelünkben levőkért forduljunk hozzád, hanem papjainkért is nap mint nap kérjünk, hogy egyre többen meghallják a te hangodat, és hogy általuk tudj szólni hozzánk. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk Jézusunk, és hálát adunk neked minden kegyelemért, amelyet papjaink által adsz nekünk. Áldott legyen, Uram, a te szent neved, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Hálát adok a felszentelt szolgáidért, akik által nap mint nap megújítod az áldozatodat itt az oltáron. Köszönöm, Uram, hogy a kenyér és bor átváltoztatásának ereje mellett megadtad nekük azt az erőt is, hogy az emberi szíveket, az emberi életeket átváltoztassák. Köszönöm, Uram, a bátorságukat, hogy meghallották és elfogadták a te hívásodat, hogy jöjj és kövess engem. Köszönöm azt a bátorságot, hogy az életüket adták, hogy használd őket, és cselekedj általuk. És mégis kérem, hogy újítsd meg ezt a bátorságot, hogy erővel is, hatalommal hirdessék az evangéliumot, hogy örömhíré váljanak, hogy megelevenedjen általuk a te szavad és ígéreted, hogy mindazok, akik hisznek benned, ugyanazokat a dolgokat cselekszik, amit te tettél, sőt, még nagyobbakot is azoknál. Köszönöm, Uram, hogy a kor kihívásai, nehézségei, feladatai, viharai közepette is szólsz a te szolgáidhoz, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. És hálát adok, Uram, hogy velük vagy, velük maradsz, és megerősíted őket. Amen. Amen.

Áldott légy Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatárt szívvel borulunk le elődbe, és hálátunk elsősorban a te szent jelenlétedért. Hálát Jézusom azért, hogy egy szívvel, egy lélekkel hozhassuk elődbe papjainkat, felszentelt szolgáidat, akik igen tudtak mondani a te hívásodnak, akik meghallották a te hangodat, és megérezték azt a meghivatást, amire meghívtad őket, hogy az élet szentségére igen tudtak mondani. És ezért van most hála a szívünkben, hisz azt is mondod, Jézusom, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjen munkásokat aratásában. Szükségünk van, Uram, papokra, szükségünk van, Uram, arra, hogy a fiatalok is meghallják a te hívó hangodat, hogy az a sok fiatal, akit meg akarsz szólítani, akiket meg akarsz hívni, igen tudjanak mondani a te hívásodnak, hogy rád figyeljenek, hogy bátorságot kapjanak, hogy hitet kapjanak tőled, hogy saját ereikből nem tudják ezt megtenni, csak veled, benned és általad, Uram, tudják megtenni ezt a hivatást. Segítsd, Uram, a döntéseikben, hogy a döntésük igazi legyen melletted, hogy nap mint nap megújuljanak te benned, és valóban a te akaratod szerint tudjanak dönteni. De hálás szívvel köszönöm meg, Jézusom, mindazokat a felszentelt szolgáidat, akik hűségesek hozzád. Kérjük a kitartás kegyelmét, hogy áld meg őket, hogy valóban hűségesek legyenek hozzád, hogy mindig téged tudjanak hirdetni, a te dicsőségedet. Áld meg, Istenem, hogy arcuk sugározza te fényedet, hogy mindannyian észrevegyük, hogy a szolgáid által üzensz hozzánk. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy meghallod a mi hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitottad a mi szívünket, hogy igent mondjunk erre a hívásra. Nem csak a mai estén, hanem akkor, amikor először hallottuk meg is, engedtük be a te hívásodat a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz mindannyiunknak kitartást, hűséget és vágyat a mi szívünkbe, hogy vágyjunk a te jelenlétedbe jönni. Uram Jézusom, én is csatlakozom a testvéreim hálájához, a papjainkért, a te szolgáidért. Kérlek, bocsásd meg nekünk minden ítélkezésünket fölöttük, minden elvárásunkat irányunkba. Légy irgalmas, Uram, fölöttünk, hogyha nem áldásban hordozunk őket. És kérlek, Uram, minden jelenlevővel és hallgatóval, hogy küldd el a te szent lelked bölcsességét nekük, hogy dönteni tudjanak minden helyzetben, szolgálatukban, az Atya igazsága és akarata mellett, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és dönteni, Uram, a jó mellett. És kérünk, Urunk, hogy áld meg fiataljainkat, akiket meghívtál erre a hivatásra, hogy ők is dönteni tudjanak az Atya igazsága és hívása mellett, hogy semmilyen világi és múlandó dolog ne tudja elterelni a figyelmüket arról, ami a te utad, és ami a te hivatásod. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy jelen vagy köztünk. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus! Hála van a szívemben, hogy élő Isten vagy, és itt vagy velünk. Szükségünk van rád. Rád van leginkább szükségünk, a te jelenlétedre. Te itt vagy velünk, és kérlek, tisztíts meg minket, hogy mi is veled legyünk. Hálásan köszönöm, Uram, hogy papokat adsz nekünk, és adtál, és hogy elhívod a fiatalokat, hogy szolgáljanak téged. Kérlek, tisztítsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy elfogadják ezt a meghívást, hogy a tiéd legyenek, Uram, a szolgálatban. Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy te választod ki a papokat, te kiválasztod és elhívod őket, hogy neked szolgáljanak a mi javunkra, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te minden szükségest megadsz nekik, hogy te adsz hitet nekik. Az egyetlen dolgot, amit nem lehet tanulni, csak kegyelmi ajándékként elfogadni tőled, Uram. És te adod bőségesen. Kérlek, Uram, segítsd meg őket, hogy megmaradjanak a hitbe, hogy éljenek ebbe a hitbe, amit tőled kaptak. Látod, milyen sok a támadás a világ részéről, hogy megpróbálja meggyengíteni a papjaink hitét, mert akkor kiüresedik a liturgia. De te, Uram, te megerősíted őket a hitben. Te adsz nekik erőt, hogy szolgáljanak neked, hogy a te dicsőségedre álljanak az oltár mellett, és a mi javunkra, Uram. Kérlek, tisztíts meg az ő hitüket, hogy az így megtisztulva megsegítse őket, hogy befogadják a te szent lelked fényét, hogy a szent lélek fényével a szívükbe, lelkükbe tudjanak szolgálni, kiszolgáltatni számunkra a szentségeket, amire olyan nagy szükségünk van. Hála neked, Úr Jézus, hogy bőségesen árasztod a hitet, megerősíted és fenntartod papjaink hitét. Te benned, a te megváltásod és az örök életben. Hála és dicsőség szent nevednek. Amen. Amen.

köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, az élő valóság, mert te megígérted, hogy velünk maradsz életünk minden napjáig. Köszönöm, hogy te vagy az élő vízforrás, ahova elvezetnek bennünket a te felszentelt szolgáid, akik által részesülünk ebből az élet forrásából, amelyet felkínálsz nap mint nap a mi számunkra, egyházad javára, felszentelt szolgáid javára. Erőt és hatalmat adsz nekik, hogy ezt megtehessék, kiszolgáltassák, részesítsenek bennünket. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint, de legfőképp az újabb papír szerzetesi hivatásra jelentkezőkét, Istenem. Tedd őket alázatosá, szelidé, formáld őket a te képmásodra, Istenem, a te követésedre, a te igénynek, Istenem, folytatására, továbbadására, megélésére. Köszönjük, Istenem, hogy ebben a megpróbáltatott világban, amikor azt érezzük, hogy egyházunk üldözés alatt van, erőt adsz és bátorságot az újabb papi hivatásra jelentkezőknek, hogy ne megrettenjenek, mert ne elcsüggedjenek, hanem rólad példát vedve állhatatosan kitartsanak a te igazságod mellett, a te alázatosságod mellett. És ez élő valóságá váljon továbbra is, hogy ég és föld elmúlik, de az én igém el nem múlik. Elrekent fel őket. Amen.

Valóban nagy vagy, Urunk Istenünk, és valóban hála tölti be a szívemet. Nem csak a teremtett világ csodájáért, hanem egyházadért, Uram, amit rendeltél számunkra. A te jelenlétedért, a te bölcsességedért, hogy felszentelt szolgáidat hagytad hátra, akik népednek kiszolgáltatják a szentségeket, amiket te alapítottál, ahonnan erőt kapunk, békét kapunk, amelyekkel formálódunk. Áldott légy, Uram, és hála legyen minden felszentelt szolgádért, és személyesen is hálát adok, Uram, azokért, akiket utamba rendeltél, akik a tékozló fiút tárt korokkal fogadták, akik irgalmat gyakoroltak, a te irgalmadat gyakorolták fölöttem, hogy elfogadható és befogadható vagyok. Hála legyen, Uram, a te felszentelt szolgáidért, hála legyen áldozatos életükért, hála legyen minden szemmiséért, amelyet itt ebben a templomban és az egész világon bemutatnak. Hála és dicsőség legyen neked, Uram, és csodálom és áldom a te bölcsességed, a te gondviselésedet, hogy nem hagyod, hogy szanaszét menjünk a világba saját fejünk után, hanem egyházad és felszentelt szolgáid által tanítasz minket, édesgetsz minket, hívsz minket, összegyűjtesz minket. Uram, áraszd ki egyházadra és felszentelt szolgáidra a te szent lelked bőségét, és töltsd be, Uram, örömmel és hálaadással és dicsőítéssel és köszönettel szíveinket, hogy minden nap megköszönjük a te felszentelt szolgáidat, akikkel megajándékoztál minket. Köszönöm, Uram, hála és dicsőség nevedért, nevetnek most és mindörökké. Amen. Amen.

0: Valóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy a szívünkbe ültetted a vágyat, hogy téged keressünk. Köszönöm Jézusom, hogy te elhozod nekünk azt a békét, azt az örömet, amire oly nagyon vágyunk és oly nagy szükségünk van. Ez a béke és öröm, ez nem az, amit a világ ad. Ez maradandó és örök. De bocsáss meg nekünk, Uram, hogy mi mégis oly sokszor mullandó és világi örömöket keresünk, és nem nálad keressük szívünknek a gyógyírt, az életünkre a megoldást, hanem a világban. Én elődbe hozom, Uram, felszentel szolgáidat, akik épp úgy kivannak téve a világ szellemének, kísértésének, talán még jobban, mint mi, mert ők élharcosok elől vannak, és a gonosz jól tudja, hogy hova célozzon. Atyám Istenem, küld el szent lelkedet, erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, hogy minden nehézségükben, minden megpróbáltatásukban rád figyeljenek, minden megoldást nálad keressenek, magányukban és elkeseredésükben hozzá tudjanak fordulni, hisz az örök élet igéi, azok nálad vannak. Én köszönöm Jézusom, hogy te megmutattad minnyájunknak, hogy az igazi béke és öröm, az csak is általad és nálad lelhető fel. Mutasd meg és világosítsd fel felszentelt szolgáidat, a te szent lelked által, Isten igazságát, hogy mindig és mindenkor bármilyen zűrzavar van körülöttük, meglássák, hogy mi az Isten akarata az ő életükben. Bármilyen vágy ébredt fel az ő szívükben. Bárhogy visszatekintenének, és hátratekintenének, mindig emlékeztesd őket arra, hogy csak is veled és általad lehet üdvösségre jutni. Erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, Uram, hogy a mullandóság, a csillogás, a villogás ne befolyásolja őket, bármivel is kecsegteti, sem hatalomra törekvés, sem irigység, sem gazdagság utáni sóvárgás ne tudja őket befolyásolni és meginoktatni az ő igenükben, amit neked kimondtak. És erősíts meg szent lelked által szolgáidat, hogy az a vágy, ami a szívükben előtör a család után, vagy saját gyerek után, mindezt megtalálják a közösségükben, megtalálják általunk, a mi szeretetünkben, a mi elfogadásunkban és törődésünkben. És köszönöm, Uram, hogy megáldod mindezt beteljesülésre. Amen.
1: Amen.

Köszöntelek, drága Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. És hálát adok neked, Uram, hogy itt lehetünk. Íme itt térdelek előtted is, mindnyájan közösen itt felszentelt szolgáidat hozzuk elédbe, Uram. Hálát adva neked, értük. Köszönjük, Urunk, hogy vannak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy mutassák az utat feléd. Ezért kérünk téged közös kérésünkkel, hogy áld meg őket. Oly nagy szükség van arra, Uram, hogy téged tükrözzenek. Ezért te oltalmazd őket, te vezesd őket. Kérünk, Urunk, hogy te formáld őket, az ő életüket, az ő gondolataikat, szavaikat és tetteiket, Uram, hogy mindez általad nyilvánuljanak meg mindig minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, a szent miséket és a szentségeket, amelyeket kiszolgáltatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vigyázol ránk, hogy pásztorokat küldtél nekünk általuk, és add, Uram, hogy legeltessék a te nyájadat, a te dicsőségedre, a mi örömünkre. Áldott légy ezért, Urunk, Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen.

könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki él

0: Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában szentségimádást közvetítettünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 5 óra.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűnöket.

0: rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az? Biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: Úr, ámen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Szépen, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk

0: rászorulni a két karmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mind.

0: Szól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: pályán, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg!

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten háza népével. Népévé, ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, akit téged szent szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszony.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk

0: hatáján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Úrnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűzanya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fénykirálynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

0: meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal,
0: véde!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szentatya pünkösd vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
1: Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
0: Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket, és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
0: A Szentatya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
1: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
2: Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
3: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
2: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot, magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt, angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
3: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
2: Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermek

0: hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
1: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
0: Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
2: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szentatya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leo pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a

0: félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráivá váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér mindnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Laudetur Jézus Krisztus, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a velünk ébredő kedves hallgatókat. A mai reggelen Pál Jutka és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, 2026. május 27-ét írunk. Egy újabb szerda reggel van. Köszöntjük a kedves hallgatókat és örvendünk, hogy a mai reggelen is csatlakoztak a Mária Rádióhoz. Adjunk hálát a jó Istennek, hogy kiárasztotta az ő szent lelkét. Adjunk hálát Jézusnak, aki elküldte nekünk a vigasztalót, hogy ebben a felfordult világban, sok békétlenség, jaj és baj között nem hagyott árva minket. Ajánljuk fel imáinkat, hálából minden kapott kegyelemért, Isten jóságáért, szeretetéért, irgalmáért. Kérjük a szent lelket, hogy továbbra is legyen a mi támaszunk és a mi vigasztalunk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szívem első gondolata,
3: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse el engem szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
2: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rosszindulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
2: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
3: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
0: A Mária Rádió felajánlása a Szent Szűznek. Örvendezzó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
0: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálod az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
0: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
0: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
3: Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen.
1: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
4: Reggeli csendesség.
1: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Aki nagy akar lenni, az legyen a ti szolgátok. Jézus megmutatja, hogy mit jelent az igazi nagyság. Nem az számít nagynak, aki mások fölé emelkedik, hanem az, aki szolgál az embertársai felé. Könnyű szolgálni addig, amíg elismerik, vagy amíg kényelmes. De amikor nem értékelik, amikor fárasztó, akkor derül ki, hogy ez valódi szolgálat-e, vagy csak jó érzés. Jézus nem csak szolgált, hanem az egész életét szolgálattá tette, egészen az önátadásig. Elment a végsőkig. Te hogyan szolgálsz? Csak addig, amíg könnyű, vagy akkor is, amikor ez áldozatot kíván. Ez elsősorban a családban derül ki, hiszen ott van szükség a legteljesebb odaadásra. Vajon tudsz-e adni akkor is, amikor semmit sem kapsz cserébe? Amikor hálátlanságot tapasztalsz a szeretteid részéről? Mit teszel ilyenkor? Duzzogva félrevonulsz, vagy megmaradsz a szeretetben?

Jézus soha nem méricskélt. Nem érdem alapján szeretett. Mindent odaadott másokért. Még az életét is. Ha szeretnél hozzá hasonlítani, neked is hasonlóképpen kell cselekedned. Gondolkodj el ma azon, hogy miről kell lemondanod azért, hogy szolgálni tudd a rád bízottakat. A kényelmedről, a szabad idődről, valamely kettelésedről. Mit tehetnél azért, hogy figyelmesebben legyél jelen a családod, vagy akár a munkatársaid körében? Nem könnyű változni és változtatni, de megéri. Még akkor is, ha a körülötted élők ezt nem mindig értékelik. Isten gazdagon megjutalmaz értem.

Tudd meg, és vésd szívedbe, hogy az Úr az igaz Isten, fönn az égen és lenn a földön, senki más. Tartsd meg a parancsait és törvényeit, amelyeket ma parancsol adok neked.

0: Krisztus, az Atya dicsőségének ragyogó fényessége, igéjével megvilágosít bennünket. Szólítsuk szeretettel és mondjuk, örök dicsőség királya, hallgass meg minket. Légy áldott hitünk szerzője és beteljesítője, aki a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál bennünket.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket.
0: Aki megnyitottad a vakok szemét és hallókká tetted a süketeket, gyámolíts bennünket, hogy ne vegyen erőt rajtunk a hitetlenkedés.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket.
0: Urunk, hadd maradjunk meg szeretetedben, hogy el ne szakadjunk egymástól.
1: Örök dicsőség királya, hallgass meg minket.
0: Add, hogy a kísértéseknek ellenálljunk, a megpróbáltatásokat viselni tudjuk, és jó sorunkban el ne felejtsünk hálát adni.

0: Emlékezzél meg, Istenünk, szent szövetségedről, amelyet új szövetséggel megszentelt a bárány vére. Add, hogy néped elnyerje bűneinek bocsánatát, folytonosan előre haladjon, és a megváltás ajándékában kiteljesedjék. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Aki egyenlő férként kezeli azokat, akiket az erőviszonyok mélyen alája vetnek, az emberség igaz ajándékában részesíti őket, abban, amelytől megfosztotta őket a sors. Mondta Simone Weil.

0: Ébredjen a Mária Rádióval!
1: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, és hívom önöket, hogy ha velünk ébrednek, nézzük át együtt a mai reggeli műsort, mi az, amit ajánlunk önöknek. Néhány perc múlva meghallgatjuk együtt a nap örömhírét, melyet Hosszú Norbert Lajos sepsiszentgyörgyi segédlelkész fog felolvasni, majd ezt követően szentmisébe kapcsolódhatnak be, melyet szovátáról fogunk közvetíteni. A szentmise után folytatódik a reggeli ébresztő műsorunk 9 óráig, 9 órától fogadjuk az önök ima szándékaikat, majd a dicsőséges rózsafüzért és a lorettói litániát fogjuk imádkozni. 10 órától Krisztussal a mindennapokban című adásunkat hallják, 10 óra 30 perctől pedig a gyógyító jelenléttel várja önöket György Alfréd atya. Kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát 11 órától, déli 12 órától pedig ismét imára hívjuk önöket, és a déli magazin fog kezdődni, mivel utolsó szerda van a déli magazin keretén belül, Bajcsi Istvánnal a perc, ami számít, elsősegély nyújtási műsorunkat hallják, de igazából ez egy ilyen oktató akar lenni. Én nagyon sokat tanulok, és nagyon jó, hogyha tényleg Istenre figyelve a megpróbáltatásokban, egy baleset, vagy bármilyen nehézségben tudjuk, hogy mit kell tegyünk. Majd a déli magazin végén lesz egy újabb műsorismertető is. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy délután a Szentmise 6 órától fog kezdődni, melyet Szilágy Csebből fogunk közvetíteni, illetve a szentségimádást Székely udvarhelyről közvetítjük. További jó rádiózást kívánok mindnyájuknak, és hallgassuk meg együtt a nap evangéliumát.

Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elölment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a

Ő megkérdezte, mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték. Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték, meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta. A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok. S a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megneheztelték Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat, de köztetek ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mai evangéliumi szakaszunkban egy különös feszültséget vehetünk észre. Láthatjuk azt, amint Krisztus Urunk magáról a keresztről és annak szenvedéseiről, a ráváró nehézségekről beszél. A tanítványok viszont a dicsőségről álmodoznak. És a Szentíró hozzáteszi, hogy úton voltak Jeruzsálem felé. Mennyire mélységes mondat ez? Nem csak egy földrajzi útnak a meghatározásáról szól, hanem az embernek és az emberi szívnek az útjáról is. Jézus Krisztus megy szenvedése felé. A tanítványok mennek a saját álmaik felé. Mintha ott lennének Krisztus mellett, de mégis teljesen elszakadva tőlük. Egy cél felé, de két úton. És talán mi is az életünkben, a hétköznapjainkban ilyenek vagyunk. Hiszen Isten sokszor a szeretet mélységébe akar bennünket elvezetni. Mi pedig közben még mindig elismerést, biztonságot, sikert, élményeket keresünk. És az evangélium egyik legszomorúbb pillanata, hogy miközben Jézus a közelgő kínhaláláról beszél, Jakab és János odalépnek hozzá, és így szólnak, hogy add meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk viszont a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. És mennyire emberi jelenet. Jézus szíve telve van a keresztnek a súlyával, és a tanítványok még mindig helyeket keresnek magunkban. De ne essünk abba a hibába, és ne siessünk megítélni eme két tanítványt. Mert ez a jelenet, ha őszinték vagyunk magunkhoz, rólunk is szól. Milyen gyakran történik meg, hogy Isten az ő akarata szerint akar tanítani minket, mi pedig közben mindig ugyanazt kérdezzük, hogy és nekem mi jut? Engem észrevesznek-e? Én számítok-e? Lesz-e helyem majd valahol? Az ember szíve rettenetesen vágyik arra, hogy folyamatosan fontos legyen. És talán a legmélyebb sebünk nem is mindig a kudarcaink, hanem az, hogy félünk, jelentéktelenek vagyunk. És ezért akarunk mindig elsők lenni, ezért akarunk birtokolni, ezért akarunk kitűnni, és ezért fáj talán annyira, amikor nem értékelnek bennünket. Mert belül sokszor nem hatalomvágy van, hanem szeretetészség. És ezt a szeretetészséget csak is Isten tudja betölteni. És Jézus ezt látja pontosan meg az emberben. És ezért nem alázza meg a tanítványokat sem. Nem mondja nekik, hogy milyen önszők vagytok, hanem szelíden válaszol. Nem tudjátok, hogy mit kértek. Mert az ember sokszor úgy vágyik a dicsőségre, hogy

0: nem érti annak az árát. Mindenki föl szeretne támadni, de senki sem akar meghalni önmagáért. Pedig Krisztus útján nincs feltámadás kereszt nélkül. És itt érkezünk el az evangélium legmélyebb pontjához. Jézus Krisztus kimondja, és kimond egy mondatot, amely teljesen szembe megy az egész világunknak, az ember elgondolásának a logikájával. Aki nagy akar lenni köztetek, legyen a szolgátok. A világ azt mondja, hogy uralkodj, Krisztus pedig arra hív bennünket, hogy folyamatosan szolgáljunk másokat. A világ azt mondja, hogy légy fontos. Krisztus Urunk pedig arra tanít, hogy tanulj szeretni önzetlenül. És milyen nehéz ez. Mert az ember fél attól, hogyha mindig csak ad és ad önmagából, egyszer majd kifogy és üres marad. Fél attól, ha szeret, akkor összetörik. Fél attól, hogyha alázatos, akkor elfelejtik. És ezért építünk falakat magunk köré, és ezért hordunk folyamatosan maszkokat, és ezért próbálunk erősnek látszani. Pedig a legnagyobb erő nem az, amikor valaki uralkodni tud, hanem amikor képes szeretni akkor is, amikor fáj. Jézus Krisztus nem azért lett király, mert mindenki fölé emelkedett, hanem mert egészen lehajolt az emberhez. A kereszt a világ szemében vereség volt. Isten szemében azonban a szeretet legnagyobb győzelme. És talán itt kezdjük megérteni saját életünket is. Mert vannak kereszteink, amelyeket nem választottunk. Sebek, amelyeket nem értünk. Vesztességek, amelyek megváltoztattak minket. És az ember ilyenkor sokszor azt kérdezi, miért nem könnyebb az élet? Miért nem segít jobban minket az Isten? Vagy miért kell nekünk ennyit szenvedni? De Jézus ma nem magyarázatot ad a szenvedésre, hanem önmagát adja bele. Ő nem kívülről beszél a fájdalomról, ő belülről hordozza azt. Ezért tudja megérteni az ember legmélyebb magányát. Mert van olyan fájdalom, amit senki nem lát. Amikor kívül működsz tovább, de belül már rég elfáradtál. Van, amikor az ember mosolyog, de közben csöndben segítségért kiállt a lelke. Van, amikor annyi csadoldás után már nem mindig remél igazán. És Jézus pontosan ezekhez a rejtett sebekhez hajol le. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy csodálják és dicsőítsék folyamatosan, hanem hogy megmentse azt, ami bennünk lassan elkezd kifogyni és haldoklik. És ezért hívja fel a mai evangéliumban a figyelmünket is. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Az igazi szeretet mindig önátadás. Az anya ezért nem alszik éjszaka. Az apa ezért dolgozik erején felül. Hiszen aki igazán szeret, az mindig egy darabot odaad önmagából. És közben csendben fogy. Talán ezért olyan szent minden valódi szeretet, mert kereszt alakja van. Testvéreim, a mai evangélium nem azt mondja, hogy a kereszt könnyű lesz, hanem azt, hogy Krisztus már előttünk jár. Jézus előttünk ment. És micsoda vígasztalás ez. Nem egy távoli Istenünk van, hanem olyan Istenünk, aki már végigment a sötétségen. Aki tudja, milyen félni, milyen szenvedni, milyen vérző szívvel szeretni. És talán a hit nem is az, hogy mindig értjük az Istent, hanem hogy a sötétségben is elmerünk indulni utána. Lassan, sebzetten talán, néha könnyeinkkel a szemünkben, de mindig a föltámadt Krisztus után megyünk. Talán az embernek a szentsége nem is valami rendkívüli dolog. Talán az embernek az élet szentsége csupán sokszor csak ennyi, hogy amikor az ember már elfáradt, de mégis szeret, amikor csalódott, de nem keményedik meg, amikor összetör, de még mindig képes imádkozni, amikor nem érti Isten, de nem fordul el tőle, és talán az utolsó napon Nem azt fogja kérdezni tőlünk Krisztus, hogy milyen nagyok voltunk, hanem az, hogy tudtál-e szeretni, amikor fájt? Tudsz-e szeretni a szenvedések közepette?
1: Köszönjük szépen Hosszú Norbert Lajos sepsiszentgyörgyi segédlelkésznek a mai evangélium felolvasását és az útravalót, amit készített. És kedves hallgatók, hívjuk Önöket, hogy maradjunk így az Isten jelenlétébe, és ha tehetik, kapcsolódjanak be a Szentmisébe is, melyet hamarosan szovátáról fogunk közvetíteni.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mára Rádió kedves hallgatóit. A mikrofonnál Bokorotta önkéntest hallják. Szent misét közvetítünk a Szovátai Szent Háromság plébánia templomból, melyet bemutat Gergely József segédlelkész. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látja el. Meghívom önöket, hogy tartsanak velünk, lélekben kapcsolódjanak be a Szent misében.

0: és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindjájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Krisztusban szeretett testvéreim, ebben a szentmisében a meg nem született magzatokért imádkozzunk. A zsoltárossal együtt imádkozhatjuk, az Úr lett az én oltalmam, tágas tére vezetett ki engem, megszabadított, mert kedvét lelte bennem. Mennyire jó lenne, hogyha mindannyian tudatosítanánk azt, hogy Isten nap mint nap kedvét leli bennem, de nem csak kedvét leli bennem, hanem támogat, szeret és oltalmaz. Most szentmiséink elején ezeknek a gondolatoknak a fényében vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

0: gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim,
1: hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, tudjátok jól, hogy nem mulandó ezüst, vagy veszendő arany váltott meg eddigi öröklött, értéktelen életmódotokból, hanem a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak drága vére. Őt a mennyei atya már a világ teremtése előtt kijelölte, és amikor elérkezett az idők teljessége, elküldte nektek, hogy általa higgyetek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és megdicsőítette. Így a hitetek Istenben való reményt is eredményez számotokra. Az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok lelketeket az őszinte testvéri szeretet számára. Szeressétek tehát egymást állandóan, tiszta szívből. Nem veszendő magból születtetek ugyanis újjá, hanem Isten élő és maradandó ígéje által, amelyről Izajás próféta így beszél. Az ember olyan, mint a fű, dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, lehull virága, de az Úr igéje örökre megmarad, ez pedig az az ige, amelyet az apostolok hirdettek nektek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek minden hála.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőségünket, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon kijön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi 10 ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken és vezető embereiken, éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem úgy, hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged,
0: az evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók! A tegnap arról elmélkedtünk közösen, hogy mit is jelent a szent szavunk, amelyet oly gyakran hallunk és magunk is sokszor kimondjuk. Ugyanakkor arról is, hogy mindannyian szentek vagyunk. Megtanultuk, hogy a szent ember nem feltétlenül hibátlan, hanem olyan valaki, aki folyamatosan vágyik Istenre, és újra meg újra visszafordul hozzá. A mai szentírási szakaszok pedig azt mutatják meg számunkra, hogy ez a vágy hogyan válhat láthatóvá az ember életében. Mert aki valóban Istent keresi, az nem csupán hinni akar benne, hanem remélni is, de legfőképpen szeretni. Szeretni pont úgy, ahogyan az Úr is tette, és teszi azt folyamatosan. Szent Péter apostol bátran tanúságot tesz erről a szeretetről. Azt mondja, hogy nem romlandó dolgokon, hanem Krisztus drága vérén lettünk megváltva. Mit jelent ez számunkra? Elsősorban azt, hogy Isten nem egy távoli, nem egy közömbös, és nem egy messziről irányító Isten, hanem olyan Isten, aki értünk adta önmagát. Sőt, ezt nem csak a múltban tette, hanem most is folyamatosan ezt teszi, vagyis felajánlja, és nekünk adja saját magát. Kedves testvérek, mindez nem maradhat következmények nélkül. Mert ha Isten ennyire közel jött és jön hozzánk, ennyire szeretett és szeret bennünket, akkor ez a szeretet nem maradhat viszonzatlan, nem maradhat válasz nélküli. Ebből kifolyólag érthetjük meg azt a felszólítást, amit Péter apostol intéz levelében: Szeressétek tehát egymást tiszta szívből. Mintha egy utat mutatna számunkra. A hitből remény fakad, a reményből pedig maga a szeretet. Mit jelent a hit, amiből a remény fakad? Mit jelenthet a remény, amelyből a szeretet? A hit azt jelenti, hogy nem csak magamra támaszkodom, hanem rábízom magam és az egész életem Istenre. Rábízom azt is, amit értek, de rábízom azt is, amit esetleg nem. A hit nem azt jelenti, hogy minden világos, hanem azt, hogy Isten akkor is jelen van, amikor éppen nem látom tisztán a kiutat. A remény, amely a hitből fakad, pedig ennek a következménye. A remény azt jelenti, hogy sohasem adom fel. Megtanít arra, hogy a sötétség nem örök, hogy Isten mindig képes új kezdetet adni számomra. És tulajdonképpen ebből születik meg a szeretet, mert aki hisz és aki remél, az már nem önmagának él, hanem képes a másik felé is odafordulni. Szeressétek tehát egymást tiszta szívből. A szeretet. Mennyire ismerős ez a szó, és mennyire vágyunk is rá. De vajon valójában tudjuk, hogy mit jelent? Szeretni, kedves testvérek, nem egy pillanatnyi érzés, hanem egy olyan döntés, amelyben a másikat nem eszköznek, vagy egy tárgynak látom, hanem embernek. Vagyis olyannak, akit Isten megalkotott, életre hívott és szeret. Szeretni azt is jelenti, hogy a másik mellett maradok akkor is, amikor ez éppen nem könnyű. Nem csak akkor, amikor jó vele lenni, hanem akkor is, amikor nehezebb. Azt jelenti, hogy nem fordulok el tőle a nehézségek idején, hanem igyekszem jelen lenni mellette annyira, amennyire tőlem telik. Azt jelenti, hogy igyekszem úgy látni őt, mint egy testvért, és nem mint egy ellenfelet vagy vetélytársat, akit le kell győzni. A szeretet azt is jelenti, hogy amit teszek, azt nem érdekből teszem. Nem azért vagyok jó, hogy cserébe visszakapjak valamit. Nem azért szeretek és segítek, hogy engem elismerjenek. Nem azért vagyok kedves, hogy engem is kedveljenek, hanem azért, mert mindaz, aki engem megalkotott és az életre hívott, ugyanazt teszi nap, mint nap. Jézus a mai evangéliumban az imént hallottakat nem csak megerősíti, hanem ennél sokkal többet mond. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Sokszor megesik az emberrel, hogy azon gondolkodik, hogy ki legyen az első, ki kerüljön előre, ki legyen fontosabb a többinél. Ám Jézus egészen más irányba fordítja a gondolatainkat és a saját életünket. Megmutatja nekünk, mit is jelent igazán szeretni, mit is jelent a szolgáló szeretet. Ő nem csak beszél a szeretetről, hanem aszerint is él. Nem saját magát helyezi előtérbe, hanem az embereket. Nem azt nézi, hogy neki mi lenne a jó, hanem azt, hogy hogyan segíthet a másikon. Ezért nem uralkodik az embereken, hanem inkább segíti őket. Nem felülről néz le rájuk, hanem lehajol hozzájuk, és melléjük áll. Kedves testvérek, a mai evangélium végén mindannyiunknak érdemes egy pillanatra megállni, és őszintén ránézni a saját életünkre. Jézus szavai nem csak a tanítványoknak szólnak, hanem nekünk is. Kérjük ezért a mai napon azt a kegyelmet, hogy Jézus példája ne csak szép gondolat maradjon számunkra, hanem lassan az életünket is formálja. Vajon én hol tudnék úgy jelen lenni, hogy nem magamat helyezzem középpontba, hanem a másik ember javát keressem? Hol tudok ma én egy kicsit jobban szolgálni, vagy éppen szeretni?

0: Testvéreim, az Úr Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, sőt mindenkiért áldozattá váljon. Ezt nem értették a Zebedeus testvérek. Könyörögjünk a szolgáló szeretet kegyelméért. Urunk Jézusunk, a te példád ragyogjon mindig előttünk a szolgálatban, amikor csak fellobban bennünk a vágy, hogy kitűnjünk és elsők legyünk. Segítsd, Urunk, szent atyánkat, Isten szolgáinak a szolgáját, hogy felelősségteljes hivatását akaratod szerint tudja betölteni élete végéig.
1: Kérünk téged, hallgass meg
0: minket. Segítsd kegyelmeddel püspökeinket és papjainkat, hogy lelkes tanításukkal és életük példájával tudjanak vezetni bennünket a szolgáló szeretet útján. Adj erőt, Urunk, hogy szenvedéseink kelyhének minden keserű cseppjét üdvösségünkre ihassuk ki. Rövidítsd meg a tisztító tűz kínjai között szenvedők vezeklésének idejét. Üdvözítő Urunk, magunkra ismertünk, amikor az Zebedeus testvérek kérését hallottuk, mert bennünk is dolgozik a nagyra vágyás ördöge. De küzdve rossz hajlamaink ellen követni akarjuk példádat a szolgálatban, és a szolgáló szeretet útján törekszünk eljutni hozzád, aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr, ezekből az áldozatot, nevének kicséreteire és bűnségére, mindannyiunk és az egész áldozat vára.

0: az Úr legyen veletek.
1: És veletek.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, hogy hálát adjunk, és a dicsőség és a dicséret himnuszát énekeljük néked, Urunk végtelen jóságú atyánk. Te szent fiad evangéliuma által fiaidat az egyház közösségébe gyűjtötted minden népből és nyelvből. Szent lelked erejéből élez az egyház, és egységben kapcsol össze minden embert. A te szeretetedről tesz tanúságot, és mindenki előtt megnyitja a reménység ajtaját. Így hűséged jelévé lesz az egyház, és ígéreted záloga, melyet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban minden időkre adtál. És ezért minden mennyei erővel együtt, itt a földön szüntelenül ünneplünk téged, és az egész egyházzal egységben zengjük.

Valóban szent vagy és dicséretre méltó, emberszerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Érgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindjájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a borral telt kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Megemlékezünk tehát Szentatyán Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Újítsd meg, Urunk, egyházadat az evangélium világosságában. Erősítsd meg az egység kötelékét a hívek és a papság között, egységben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész püspöki renddel, hogy néped ebben a széthúzástól megtépázott világban az egység és az egyetértés prófétai jeleként ragyogjon. Emlékezz meg testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi utunk véget ér, védj fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanukkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Amen.

0: most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Én is a lelkünkkel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség.

Uram Jézus Krisztus, szent tested és véred vétele, ne váljék ítéletemre és kárhozatomra, hanem jóságodból szolgáljon lelkem és testem oltalmára és gyógyulására. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékon vagy ő, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én.

0: Ó édes Jézus!
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Üdvösség szerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei jeledellel tégy bennünket az örök élet részesévé. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És veletek.
0: Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz azért értünk bűnösökért, most is a halálunk órája.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
2: Legyen nékem a te igézzel.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és a halálunk óráján.
0: És az ige testélet.
2: És üdvözlünk a hozzám.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és a halálunk óráján.
0: Imádkozzál értünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk a Krisztus életére.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, mint kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiatnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.
3: Add, hogy mielőtt szenteid között tiszteles,
0: tanítása és példája világító jel legyen, mindannyiunk számára.

Szent misét közvetítettünk a Szovátai Szent Háromság plébáni templomból, melyet Gergely József segédlelkész mutatott be. A kántori szolgálatot Balázs Zoltán látta. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szeretettel búcsúzik Önöktől, Bokor Ottónak Dicsértessék a Jézus

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szovátát, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Szováta Maros megyében a Székely-Sóvidék központja, európai hírű üdülőváros. Marosvásárhelytől 60 kilométerre keletre, a Mezőhavas délnyugati előterében, a Szovátai medencében fekszik. A kis küküllőbe siető Juhod, Sebes, Szováta és Szakadát patakok hordalék kupjaira épült. 1955 óta város. A település a Székely-Őrlec nembeli szovát nemzetségről kapta a nevét, mások szerint a szláv eredetű magyar szovát személynévből származik. Községközpont Szováta, beosztott falvak, Jésmező, Kopac, Szakadát. A beosztott falvakkal együtt lakossága 10.385 fő, templomuk a régi Bagolyvárnak nevezett hely a temető mellett volt. A hitközség első említése 1630-ból származik, a reformáció betörése után meggyengült. A Mikházi Ferences szerzetesek hatására sokan katolikussá válnak. 1734-től állandó papja lesz a közösségnek. A medvetó létrejöttét követően, amikor a település rohamos fejlődésnek indult, az egyházközség is gyarapodott. A környéken már a rómaiak is bányáztak sót, majd a középkorban is folytatódott a kitermelés. A régi mélyedéseket idővel csapadék és folyóvíz töltötte meg, így keletkeztek az első sóstavak. Első lakói 1578-ban sótermelésre ide telepített, elszegényedett szabadszékely családok voltak, akiket 1581-ben ugyan elűztek, de rövidesen visszatelepültek. Első fürdője a 19. század közepén épített Géra fürdő a Sóspataknak a Szovátában ömlésénél volt, innen fokozatosan Felső Szovátára, a mai fürdőközpontba helyeződött át a fürdő élet, ahol 1901-ben nyitották meg a fürdőtelepet. A város a Sós tavairól és Sós szikláiról nevezetes. Legnagyobb tava a Medvetó. A tó nevét kiterített medvebőrhöz hasonló alakjáról kapta, és 1875. május 27-én alakult ki. Benne 66 000 tonnára becsült

húzódó, sóstavakban gazdag terület, ahol a kősó néhol 15-20 méter magas sósziklákat alkot, melyeket régen katonák őriztek. Továbbá látnivalók a faluban a tó melletti római katolikus kápolna 1936-1938-ban épült, görög katolikus kápolna, ortodox temploma, a város római katolikus temploma, a református templom és unitárius templom. Szováta keresztlevelének tartják azt az írást, amelyet 1581-ben Kornis Mihály gyulafehérvári börtönből küldött Báthori Istvánhoz, és amely szerint Szováta 1580-ban keletkezett volna, s a betelepített lakossága már katolikus is volt. Újabb kutatások alapján már 1578-ban lakói voltak Szovátának. Báthori Zsigmond 1583. április 25-én megerősíti Báthori Kristóf 1578. szeptember 13-án Szovátának adott kiváltságlevelét. 1630. július 22-én keletkezett okirat szerint Bak Ilona földet adományoz a Zovatai Szentegyház javára. Domokos Kázmér, ferences püspök 1606-ban született Szovátán és katolikus nevelésben részesült. A református fejedelmek idején a hitközség meggyengült, csak mint filia működött, Koront, majd Agyha, Parajd és Nyárád köszvényes anyaegyházak mellett. A szepesi dekrétum szerint 1732-ig paphiány miatt licenciátusok vezették a plébániát, az utolsó Lukács Márton volt. 1734-től Halmágyi József személyében állandó papja volt, és mint önálló plébánia működött. 1870-1878 között felépült a jelenleg is látható katolikus templom, a Szent Háromság tiszteletére szentelték fel. A templom belső bútorzatát 1990-ben lecserélték. Az oltár helyére hatalmas márványburkolatú kereszt került. A Szent Antal, a Szűz Mária, Szent József és Jézus szíve szobrok megmenekültek, nemrégiben egy Szent II. János Pál pápa szobrot ajándékoztak a templom részére. Szépen díszített orgonáját Johannes Hahn építette, és Angster József kibővítette, felújította. A templom felújításakor hátul egy karzatot építettek, ami két oldalt előrefutó. Az 1940-es években Török Mihály plébános a fürdőtelepen templomot építetett, majd a filiákban is. 1986-1988 között felépült az új plébánia épülete. Mindezek mellett nem maradt el az egyházközség lelki gyarapodása sem, missziók, lelki gyakorlatok követték egymást. Szomorú tény, hogy a hívek száma 1990-től megváltozott. Több az elhalálozás, mint a születés, nem utolsó sorban a rohamos kivándorlás okozta a lélekszám csökkenést, míg 2000-ben 3878 volt a lélekszám, ma már csak 3009. A példás életű és szolgálatú püspök Mártonáron bronzszobor alakban is jelen van Szovátán, a telepi kápolna előtt. A templom a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Búcsúját pünkösd utáni első vasárnap Szent Háromság vasárnapján tartják, örökös szentségimádási nap március 16. Szováta filiái, Szováta fürdő, Jézus szentséges szíve filia, ellátó plébániája Szováta. Szentmiséket kedden, pénteken és vasárnap délutánonként tartanak. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik, a búcsús ünnepét Jézus szíve ünnepnapján tartják, vagyis pünkösd utáni második vasárnap, június 26-án. Tyúkászhegy, a Szent Kereszt felmagasztalása filia, ellátó plébánia Szováta. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A fürdő látogatói szívesen megtekintik a Tyúkász dombi kápolnát is Szováta fürdő. Íj és mező. Szovátától 3 kilométerre délkeletre, Maros megye keleti határában helyezkedik el, a görgényi havasok lábánál, a Juhot-patak völgyében. Templomának titulusa Szent Antal ellátó plébániája ugyancsak Szováta. Minden vasárnap déli órában tartanak szentmisét, és a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Megközelítőleg 37 római katolikus lélekszáma van. Kibéd. Maros megyében az egykori Maros szék egyik legnépesebb faluja, a hagymatermesztés hazája.
A Kisküküllő jobb partján 370 méterre

áll a tengerszint felett, az Uron és Tabika patakok kükölőbe ömlésénél fekszik. Oklevelekben először 1499-ben jelentkezik Kiebet néven. Mai temploma 1820-1826-ban épült. Még két adat bizonyítja, hogy az eredeti templom már a katolikus korban állott, a templomnak sekrestyéje volt, ami a református időkben már nem építettek, valamint az, hogy az új templomban megőrizték a torony alatti kaput, melynek szemöldök kövén az 1710, az újjáépítés dátuma szerepel a kapu gótikus stílusú. A katolikus kori és reformáció előtti templom mellett szól az a hagyomány is, amely egy reformáció előtti katolikus pap belépését örökíti meg, akit hívei elkergettek, és a katolikus hívek ekkor lettek reformátusok. Más vallás, illetve egyház Kiebeden azóta sincs. Ellátó plébániája Szováta. Sóvárad ellátó plébániája ugyancsak Szováta, a székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. Szovátától délre 4 kilométerre délnyugatra fekszik, a Kisküküllő felső folyása mellett keskeny völgyben terül el. 1332-ben plébánia temploma van, Miklós nevű volt a papja. Középkori tiszta katolikus lakossága a reformáció után református lesz, templomával együtt, és ma is református anyaegyház. Szakadát Filia, Szováta északnyugati tartozék települése, a központtól 6 kilométerre északra a Szakadát pataka mentén Maros megyében. Csak 1900-ban került a helység névtárba, addig tanyaszerű telep volt. Ellátó plébánia Szováta, és minden vasárnap délután tartanak szentmisét. A székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A műsor a szovátai plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatók, hívjuk Önöket, hogyha tehetik, imádkozzák velünk a reggeli úrangyalaimát, melyet felajánlunk minden betegért, ágyhoz, házhoz kötött betegekért, de mind azokért, akik orvosi beavatkozásra várnak, akik gyógyulásban részesültek, hogy megtartsák a gyógyulás kegyelmét. Imádkozunk egy kedves önkéntesünkért, aki kómás állapotban van, és minden betegért, akiket megkértek, hogy hordozzunk imáinkban. Ha tehetik, maradjanak velünk, és csatlakozzanak hozzánk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozott.
0: Üdvözl így, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismerve, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Úrunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Úr Jézus Krisztus, az Atyának fia, örök főpap, te hívtad meg a fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most 7 ajándékú lelkedet, a bölcsesség és az értelem lelkét, a tudomány és jámborság lelkét, a tanács és erősség lelkét és az istenfélelem lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a te papi lelkületedet, és engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók! 2026. május 27-én a Sepsi Szent Györgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 8 óra és 9 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a nyárátttői filiában a lőrincfalvi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Hám János püspök öröksége ma is él.
0: Hám János püspök mielőbbi boldoggá avatásáért ünnepi szentmisét mutattak be a Szatmári Székesegyházban május 25-én, püspöki kinevezésének 199. évfordulóján. A szentmisét Schönberger Jenő megyés püspök celebrálta, a szentbeszédet Ijés Csaba általános helynök tartotta, aki a prédikációban rámutatott, az ember szívében ma is ott él a vágy, valami több után, mert a földi javak önmagukban nem képesek betölteni az emberi lelket. Az egyházmegye ígéret éve arra emlékeztet, hogy Isten a bűn ellenére sem mondott le az emberről, hanem a megváltóban újra megnyitotta a vele való kapcsolat lehetőségét. A szentmise végén a minisztránsok és a jelenlévő papság levonult Hám János püspök sírjához, a székesegyház mellékoltárához, ahol elimádkozták azt az imádságot, amelyet a Szatmári Egyházmegye minden templomában elimádkoznak a szentmisék végén. Hogyan vigyázz magadra mentálisan?
1: Az Áradat Egyesület a programja során olyan gyakorlati eszközökkel és technikákkal ismertet meg, amelyek segíthetnek a stressz kezelésében, az érzelmi egyensúly megőrzésében, a túlterhelődés felismerésében, valamint a lelki ellenálló képesség fejlesztésében. A program házigazdái Ferenc Deák Biborka klinikai pszichológus és Gergely Andrea pszichológus. Az eseményt ma délután 3 órától tartják az Egyesület székhelyén, Csíkszeredában, a Szék utca 152 szám alatt. Régi fotók nyomában.
0: Idén lesz 10 éve, hogy elindult a Gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeum digitális interaktív fotoarchívuma, a Gyergyói Dia, melynek célja a Gyergyói medence képi örökségének összegyűjtése, megőrzése, közkincsététele. A 10. évforduló alkalmából a múzeum személyes találkozásra hívja az érdeklődőket ma délután 6 órakor, melynek helyszíne a Gyergyó Alfalvi Petőfi Sándor művelődési ház. Harminc éves a kolozsvári római katolikus teológiai kar.
1: A Bábesbólyai Tudományegyetem római katolikus teológiai kara alapításának 30. évfordulója alkalmából május 28-a és 30-a között ünnepi konferenciát szervez Kolozsváron, melynek témája Teológia a közéletben, a világi teológusok, mint hídépítők. A program holnap délután 3 órakor kezdődik a főépület Aula Magna termében. Pénteken reggel 8 órától ünnepi szentmisével veszi kezdetét a tudományos ülés, melyet rádiónk élőben közvetít. Részleteket ma délután 15 óra 20-tól hallhatnak egy kerekasztal beszélgetés keretében a kar tanárainak jelenlétében. Ima est Zetelakán.
0: Az Élet a Lélekben ima közösség a Zetelaki Szentkereszt megtalálása templomban pénteken délután 4 órai kezdettel ima estet tart. A programban szerepel elmélkedés, tanúságtételek, ima szolgálat, szentségimádás és szentmise. Mindenkit szeretettel várnak. Előadás Márton Áronról.
1: Június 3-án este 6:30-tól Marosán Csaba kolozsvári színész, előadó művész, emberkatedrális, főhajtás istenszolgája Márton Áron emléke előtt című különleges előadására kerül sor a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. Az előadás ingyenes, adományaikkal a Kindered diakónia gyermekeit támogatják. Anya-lánya lelki nap Sepsiszentgyörgyön.
0: Június 6-án anya-lánya lelki napot tartanak a Sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián, amelyet 14 és 21 év közötti lányuknak és édesanyjuknak szerveznek. A lelki nap segíthet megállni, elcsendesedni és újra a megfelelő irányba állítani a szívüket. Lehetőség lesz arra, hogy anya és lánya mélyebben kapcsolódjon egymáshoz. A részvételi díj 150 lei. Regisztrálni és további információkat kapni a családpásztor.com oldalon lehet. Lelki gyakorlat Csíksomjón.
1: Június 12-e és 14-e között a csíksomjói Szent Klára házban lelki gyakorlatot tartanak a 60 év feletti korosztálynak, melynek központi kérdése, hogyan tekintsek az idősödésre. Szeretettel várják mindazokat, akik Isten jelenlétében szeretnének ránézni az időskor értelmére és értékeire. Jelentkezni Ivácson Rita nővérnél lehet a 0746 73 11 61-es telefonszámon. Még egyszer tehát a telefonszám 0746 73 11 61.

0: Híreink végén pedig az időjárásról is hallhatnak. A meteorológusok előrejelzése szerint az elkövetkező 4 hétben az évszakos átlagnál magasabb hőmérsékletre lehet számítani, különösen az ország nyugati részén, miközben a csapadék mennyiség az ország nagy részén elmarad a megszokottól. Az előrejelzést kedden tette közzé az Országos Meteorológiai Szolgálat május 25 és 22 közötti időszakra vonatkozóan. A forró napokat követően csütörtökön és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcshőmérsékletek 24 és 25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sokéves átlagának. Egy hidegebb légtömeg érkezik észak felől, amely rövid időre kiszorítja a meleg levegőt. Ez azonban csak átmeneti lesz, mert néhány nap után ismét emelkedni kezdenek a hőmérsékletek.
1: És most nézzük meg, hogy ma reggel 8 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Itt legmelegebb 19 fok volt, amit Dicsőszentmártonban, Nagysármáson, Nagyváradon, Tordán és Zilahon mértek. Ennél melegebb volt az ország délkeleti részén, itt 23 Celsius fok is volt. 18 fokot mértek Déván, Gyulafehérváron, Nagyszebenben, 17 fok volt Temesváron, Szatmárnémetiben, itt Sepsiszentgyörgyön, Resicabányán és Kolozsváron is. 16 fok volt
0: Észdivásárhelyen. 15 fokot mértek Fogarason, Marosvásárhelyen, 14 fokot jelentettek Aradról, Nagybányáról, Székelyudvarhelyről, 13 fokot mértek Brassóban, Désen, Máramaros-szigeten,
1: 12 fok volt Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban, 11 fokot mértek Baróton és Besztercén. Maroshévízen pedig 10 fok volt. Ma reggel 8 órakor.
0: Kedves hallgatók, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Canterbury Szent Ágoston áldozó pap. Rómában született 550 körül. Ágoston szerzetes életet élt, amikor Nagy Szent Gergely pápa 596-ban elküldte 40 társával, hogy hirdessék az evangéliumot Dél-Kelet-Angliában, a kenti népnek. Kent királyságát abban az időben Ethelbert kormányozta, akit Dél-Anglia több királya elismert fölöttesének. Ethelbert néhány évvel korábban feleségül vette Berta Frank hercegnőt, párizsi Cserbert király leányát. Berta magával hozott Kentbe egy Liudard nevű frank püspököt. Róma angliai missziójának kezdetei homályba vesznek. Béda Anglia egyháztörténete című művében elbeszéli, hogy Gergely Rómában angol rabszolgákat látott, és ettől fogva dédelgette azt a vágyat, hogy Angliában is hirdessék az evangéliumot. De semmi sem történt ebben az irányban mindaddig, amíg 590-ben ő maga nem lett a pápa. Világos, hogy a kezdeményezés Gergelytől eredt, és a vezető, akit ehhez a vállalkozáshoz kiválasztott, saját kolostorának priorja volt. 596 tavaszán Ágoston társaival tengeri úton indult Galliába. Mivel a vállalkozást túl veszélyesnek látták, a partraszállás után társai vissza akartak fordulni, s erről levelet is küldtek a pápának. Gergely azonban nem engedett kérésüknek. Buzdította őket, hogy az egyszer már megérkezett vállalkozást ne adják föl, és megparancsolta nekik, hogy engedelmeskedjenek Ágostonnak, akit apátjukká tett. Ezen kívül levelet írt Gallia püspökeinek, Burgundia uralkodóinak, és kérte őket, hogy legyenek a misszionáriusok segítségére, adjanak melléjük papokat tolmácsul. 597 kezdetén társaival partra szállt Tenet szigetén. Ethelbert Tenet szigetén fogadta a misszionáriusokat. Az első találkozás kedvezően sikerült. Ágoston beszéde jó benyomást tett a királyra, engedélyt adott a térítőknek, hogy tanítsanak. Canterburyben maga jelölt ki számukra szállást, és megígérte, hogy gondoskodik ellátásukról. Hamarosan megtörténtek az első megtérések. Még 597 pünkösdje előtt maga a király is megkeresztelkedett, de nem akarta, amint Béda mondja, alattvalóit kényszeríteni, hogy példáját kövessék, mert megtanulta, hogy a keresztény hitet szabadon kell elfogadni. Megtérése és Ágoston apát meggyőző ereje mégis elérte, hogy karácsonykor 10 000 megtérőt keresztelhettek meg. Ágoston két társát Rómába küldte, hogy tájékoztassák a pápát. A követek csak 601-ben tértek vissza, egy csapat újabb misszionárius kíséretében, s meghozták Ágoston számára az érseki palliumot. Hoztak ezen kívül istentiszteleti edényeket, eszközöket és ruhákat, templom felszereléshez szükséges egyéb tárgyakat, apostol és vértanú erekjéket és számos könyvet. Ethelbert király templomot építetett Szent Pál apostol tiszteletére. Canterbury mellett emellett Ágoston egy Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt kolostort. A városban saját székesegyháza mellett iskolát alapított jövendő papságának kiképzésére. Ezekben az években szenvedte el egyetlen súlyos kudarcát. A pápa egész Angliára kiterjesztette Ágoston joghatóságát, ugyanakkor megbízta, hogy ennek megfelelően vegye gondjaiba a római időkből megmaradt brit keresztényeket. Ezek az angolok, szászok és jütök inváziója óta az egyház többi részétől elkülönülve éltek a nyugati ország részekben. Ágoston őket is meg akarta nyerni a missziós munkára. Ethelbert király segítségével konferenciát szervezett, a brit püspökök és tanult emberek egy csoportjával. Nagy reményekkel várta azt a napot, amikor a papok s püspökök jöttek Walesből. A brit törzsektől jöttek, évszázadok óta keresztények voltak, a bevándorolt angol szászok azonban legyőzték és visszaszorították őket. Ágoston szerette volna megnyerni őket. Egy hatalmas tölgyfa alatt gyűltek össze, melyet még sokkal később is Ágoston tölgyének hívtak. Nyomatékosan kérte hittestvéreit, hogy lépjenek vele szövetségre az evangélium hirdetésére, de ők bizalmatlanok maradtak és elutasították az ajánlatot. Még amikor Ágoston csodát tett előttük, egy vaknak visszaadta látását, abban sem ismerték föl Isten hívását. Az angol szászok elleni gyűlöletük erősebbnek bizonyult, mint a hitük. Ezzel kitűnő alkalom maradt, kihasználatlanul. A brit egyház tovább élt a maga elszigeteltségében. Ennek oka nyilvánvalóan a büszkeségük volt. Emellett a brit keresztények bizalmatlanok is voltak Ágostonnal szemben, hiszen ellenségeik hódítóik között tevékenykedett. Mire meghalt, valószínűleg 604-ben megtérítette Kent királyát és népéből több ezer embert, alapított három püspökséget és legalább egy kolostort. Létesített egy iskolát, mely néhány éven belül bennszülött püspököket és papokat képzett az új egyháznak. Ágoston nem térítette meg Angliát, ahhoz ugyanis legalább egy évszázad munkája kellett. Az ő missziója Kent udvarára és királyságára terjedt ki. Ágoston, mint érsek, csak félig meddig megtért egyházmegyeiben, gyalog vándorolt vidékről vidékre. Minden nap más hallgatóságot gyűjtött maga köré. Éjszakánként gyakran csak az erdő fái alatt talált menedéket. Személyesen is végezte ezt a missziós munkát. Ágoston utóda, amikor Canterburybe jött, látta, hogy ennek az egyháznak az alapjai a legjobb állapotban vannak. Pál apostolhoz hasonlóan Ágoston ültetett, ott, ahol másoknak kellett aratni.

0: Szeretettel köszöntünk ismételten minden kedves hallgatót 2026. május 27-én, szerda reggel van, 8 óra és 32 perc a pontos idő. A mikrofonnál
1: Várjutka
0: és Görgényi Tünde. Most már nem mondom, hogy ébreszti önöket, mert hiszem, hogy ebben az órában már fel vannak ébredve. Nézzük meg, hogy a mai naphoz milyen híres neves személyiségek, fontosabb események kapcsolódnak. A 147. nap van, és 218 nap van még hátra.
1: 1564-ben, 462 éve e napon halt meg Calvin János, francia származású svájci reformátor, keresztény tudós, a kálvinizmus névadója.
0: Háromszáztizennyolc éve, 1708-ban halt meg Esze Tamás, a Rákóczi szabadságharcot előkészítő felkelés vezér alakja, kuruc brigádéros.
1: 1840-ben, 186 éve, szintén e napon halt meg Niccolò Paganini, itáliai hegedű virtuóz, zeneszerző.
0: 1874-ben, 152 éve született mecsekaljai, horvai János szobrász, Kossuth szoborcsoport, a budapesti Kossuth téren látható az ő műveként.
1: 116 éve, 1910-ben meghalt Robert Koch német bakteriológus, a tuberkulózis bacillust, és ő a kolera kórokozójának felfedezője is.
0: 78 éve, 1948-ban született Presser Gábor, Kossuth díjas és Erkel Ferenc díjas zenész, zeneszerző, zongorista, énekes.
1: 1981-ben, 45 éve halt meg Pilinszky János, Kossuth díjas, József Attila díjas költő. Kedves hallgatóink, az ő életéről és munkásságáról a mai téma című műsorunkban hallhatnak bővebben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia önkéntes a napi téma című műsorban. Ma Pilinszky János költőről emlékezünk meg, az ő életművét mutatom be dióhéjban. Megkérem, tartsanak velem! Pilinszky János 1921. november 27-én született Budapesten. Az ő életműve egy vékonyabb kötetben is elférne, mégis sokak szerint ez a 20. századi magyar líra egyik csúcs teljesítménye. Költészete egyetemes, nincs benne speciálisan magyar jellegzetesség, bár a költői hagyományok, különösen József Attilái felismerhetőek. Élesen elkülönül az úgynevezett vallásos költőktől és a magyar költészet istenes hagyományától. Nála nem vallomás van, nem megtérés, az Isten örökös hiányát, a paradicsomból való kirekesztettség állapotát fogalmazza meg. Első kötetében még hagyományos líraisággal egyes szám első személyben ír többnyire ritmikus verseket. Ez a korai költészet még a nyugat harmadik nemzetékéhez kapcsolja. A Harmadnapon című kötetben kiforrottá válik sajátos stílusa. A Harmadnapon a kötet címadó verse egy kivételes vers olyan szempontból, hogy a feltámadás örömét hirdeti. A szenvedés és halál itt is kulcsszerepet játszik. Pilinszky verseiben a szenvedésben osztozik az Isten, az ember és a természet, ebben a versben ugyanúgy osztoznak a feltámadásban is. Egyik fő mondani valója Pilinszky költészetének a megváltatlanság élménye. Isten és ember egyetemes drámáját fogalmazza meg. Nincs kapcsolat, nincs kommunikáció, az Isten csöndben van, és az embernek ezt a csöndet kell elviselni. Az ember a mozdulatlan létbe merevedik, várja az Istent, aki nem jön. az örökön örökké Istennel való kapcsolatának egyik legjellemzőbb kifejezése ez a költemény. Bár többen szerelmes versként is értelmezik, a kettő nem zárja ki egymást, ugyanaz az alapélmény. Isten, ember, természet, míg az élettelen természet, működései, elvei is azonosak, mind szenved, mind elhagyadott. Jellemző eszmei irányzat a költészetében az egzisztencializmus, az ember létbevetettségének érzése. Meghatározó olvasmány élményei Dosztojevszkij, József Attila, Simone Weil, de legfőképpen a Biblia, abból is a passió és az apokalipszis élménye. Az apokrif a Pilinszki világkép nagy összefoglaló verse. A cím nem kanonizált szent iratra utal. A kezdősor megadja a témát, végítélet. Képei a kozmikus pusztulást fejezik ki, beleírthető a világháborús pusztítás élményanyaga is. A második rész a szemlélődő lírai, a alany visszatérése az ősi rendbe. A hazatérés mégsem megnyugvás, a kezdősornak megfelelően a teljes elidegenedés és a kommunikáció képtelensége a fő mondani való. Pilinszki János 1981. május 27-én hunyt el Budapesten. A mai műsor összeállításához az irodalomóra.hu internetes oldalról vettem az információkat. A következő percekben megkérem a hallgatókat, hogy hallgassák meg Pilinszki János apokrif című versét Luther Imre előadásában. Köszönöm a hallgatóknak, hogy a mai reggelen is velem tartottak. Áldott napot kívánok önöknek. Búcsúzik a hallgatóktól Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mert elhagyatnak akkor mindenek. Külön kerül az egeké, és örökre a világ végi esett földeké, és megint külön a kutya ólak csöndje. A levegőben menekvő madárhad. És látni fogjuk a kelő napot, mint tébolyult pupilla néma, és mint figyelő vadállat oly nyugodt. De vér aztán a számkivettetésben, mert nem alhatom akkor éjszaka, hányódom én, mint ezer levelével, és szólok én, mint éjjidőn a fa. Ismeritek az évek vonulását, az évekét a gyűrött földeken, és értitek a mulandóság ráncát, ismeritek törődött kész fejem, és tudjátok nevét az árvaságnak, és tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasat patákon, hártyás lábakon, az éjszakát, a hideget, a gödröt, a rézsút forduló fegyenc fejet. Ismeritek a dermet vájukat, a mélyvilági kint, ismeritek? Feljött a nap. Vesszőnyi fák sötéten, a haragos ég infravörösében. Így indulok szent közt a pusztulással. Egy ember léket hangtalan. Nincs semmije, árnyéka van. Meg botja van. Meg rabruhája van. Ezért tanultam járni. Ezekért a kései keserű léptekért. S majd este lesz. És rám kövül sarával az éjszaka, s én hunyt pillák alatt őrzöm tovább e vonulást, e lázas fácskákat, s ágacskáikat, levelenként a forró kicsi erdőt. Valamikor a paradicsom állt itt, félálomban újuló fájdalom, hallani óriási fájt. Haza akartam, hazajutni végül, ahogy megjött ő is a Bibliában. Irtóztató árnyam az udvaron. Törődött csönd, öreg szülők a házban. S már jönnek is, már hívnak is. Szegények már sírnak is, ölelnek botladozva. Visszafogad az ősi rend. Kikönyöklök a szeles csillagokra. Csak most az egyszer szólhatnék veled, kit úgy szerettem. Év az évre, de nem lankadtam mondani, mit kisgyerek sír deszkarésbe, a már-már elfúló reményt, hogy megjövök és megtalállak. Torkomban lüktet közeled. Riadt vagyok, mint egy vadállat. Szavaidat, az emberi beszédet én nem beszélem. Élnek madarak, kik szívszakadva menekülnek mostan az ég alatt, a tüzes ég alatt. Izzó mezőbe tűzdelt árva lécek és mozdulatlan égő ketrecek. Nem értem én az emberi beszédet, és nem beszélem a te nyelvedet. Hazátlanabb az én szavam a szónál. Nincs is szavam. Iszonyú terhe omlik alá a levegőn, hangokat ad egy toronyteste. Sehol se vagy. Mi üres a világ? Egy kerti szék, egy kínfelett nyugágy. Éles kövek közt árnyékom csörömpöl. Fáradt vagyok. Kimeredek a földből. Látja Isten, hogy állok a napon. Látja árnyam kövön és kerítésen. Lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Akkorra én már, mint a kő vagyok. Halott redő, ezer rovátka rajza. Egy jó tenyérnyi törmelék. Akkorra már a teremtmények arca. És könny helyett az arcokon a ráncok. Csorog alá. Csorog az üres árok.

0: Kedves hallgatóink! Én nagyon nehéz most megszólalni Pilinszky János egy gyönyörű verse után, de hát elérkezett az a rovatunk, amikor köszönhetik családtagjaikat, ismerőseiket. Várjuk hívásaikat a 0259-420-555 és a 0359-420-555-ös telefonszámok valamelyikén. Rövid szöveges üzeneteket a 0758-420-555-ös számra küldhetnek. A mai napon Nándor és Pelbárt nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, aki ma születésnapot, házassági évfordulót vagy egyéb fontos eseményt ünnepel.
1: Nézzük meg a neveknek a jelentését és az eredetét. A Nándor régi magyar személynév, a Nándor népnévből származik, a 19. században felújították vagy újra alkották a nevet a Ferdinánd magyarítására. Jelentése dunai bolgár.
0: A Pelbárt férfi név, a latin privartus név középkori magyar megfelelője, jelentése pedig kényszerítés.
1: Amíg telefonálunk lesz, én megragadom az alkalmat, és Székelyudvarhelyen Vetési Nándor önkéntesünket köszöntöm névnapja alkalmából, illetve Gáj Nándort köszöntöm, aki nagyon sokáig támogatta és segített a Mária Rádiós magazinoknak a továbbításában. A Jóisten áldását kérem mindkettőjük életére.

is telefonálunk, és a postafiókunk nem üres, de ezeket később olvassuk fel, hiszen ima szándékok érkeznek, majd 9 óra után fogadjuk az önök ima szándékaikat. Ha valakit szeretnének köszönteni, akkor most megtehetik, még van néhány perc.

Itt születésnapos jutott eszembe, akiket szeretnék köszönteni, így a napokban ünnepelte születésnapját Balogh Csaba, Csíkszentsimon, Bal Gábor Tibor Ijefalván és Pál Csaba Németországban. Jó Isten áldását kérjük életükre, munkájukra, családjaikra. Az Úr vigyázzon rájuk és vezesse mindannyiukat.

Kedves hallgatók, valószínű, hogy nincs, akit köszöntsenek, mondjuk mind a két név elég ritka. Mi azért köszöntjük azokat az önkénteseket, akiket így nem a Sepsiszentgyörgyi stúdióhoz kapcsolódnak, és netalán születésnapot ünnepelnek, vagy bármilyen más fontos eseményt, és nem tudunk ezekről az eseményekről, a Jóisten áldását kérve életükre, munkájukra. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Most megkérem Jutkát, hogy a mai napra kiválasztott gondolatot ossza meg.

0: Kedves hallgatóink, rövid időre búcsúzunk, az igézőt fogják hallani, majd ismét jelentkezünk, hiszen az ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafüzért és a lorettói litániát imádkozzuk innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból.
1: 10 órától Karácsony Tibor atya számít az önök figyelmére Krisztussal a Mindennapok című műsorában. 10 óra 30 perctől gyógyító jelenlét György Alfréd atya műsorának 26. adásával jelentkezünk, ezt követően 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát.
0: Déli 12 órától az úrangyalai mára hívjuk önöket, amelyet a Zsolozsmából a napközi imaóra követ, 13:45-kor pedig a déli magazinnal jelentkezünk. Mai déli magazinban a téma a perc, ami számít, első segélynyújtás, Bajcsi Istvánnal. A déli magazin végén lesz majd egy újabb műsorismertető, ami különlegesség, és amire felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma tárgyaljuk meg műsor helyett 15 óra és 20 perctől Ferenc Emese jelentkezik, a 30 éves a kolozsvári római katolikus teológiai kar, és erről készített egy műsort. Kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk, hogy a délutáni Szent Mise 6 órától fog kezdődni, és Szilágy Cseből közvetítjük, illetve a 8 órától kezdődő szentségimádást Székely udvarhelyről közvetítjük. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy ma is velünk ébredtek. Búcsúznak önöktől
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde.
1: Laudétur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.
1: Batthyány Schmidt Margitnak, a Magyar Női Unió Egyesület alapítójának és elnökének gondolatait hallják.

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Amikor megszületett az első Batthyány gyermekem, és én a világ legboldogabb édesanyja voltam, és ő lett megkeresztelve, én pedig akkor lettem első áldozó, felnőtt fejjel, 32 évesen, és utána pedig az első gyermekemnek lett az első áldozása, ennek a koronája pedig, amikor én kitaláltam, hogy bérmálkozni szeretnék. És az maga, hogy a mai napig sem tudom, hogy mi az, ami, de olyan érzés, mint amikor a Szentlélek, vagy a Békesség, vagy Szűz Mária rám tette a kezét. Nagy sírás jött, ez az abszolút megkönnyebbülés. A bérmálkozásnál fel kell vennünk a neveket. És én Margitként születtem, és én pont ez, hogy mivel nem ez a szent út, mindenkinek saját magának van a szent útja, és mindenkinek más. És én gondolkoztam, hogy én kinek a nevét vegyem föl, és én akkor felvettem a Mária Magdolnát pont azért, mert úgy élt, ahogy élt, de amikor megismerte Jézus Krisztust, akkor teljesen megváltozott. Ez az erő, az, hogy mert megváltozni, és attól kezdve minden lépését ott nézte Jézus Krisztusnak, és hogy az erős asszony, aki mindent a vállára vesz, és egy kicsit igen, a saját életemben is van ez a hasonlat, hogy nagyon sok minden van a vállamon, hogy a férjem beteg lett, és három gyereket azért én is majdnem mondhatni, hogy egyedül neveltem fel. De nincsen az, hogy azt mondjuk, hogy nem, hanem van feladat, és azon tovább kell menni, és a jó Istentől igen az ember erőt kap a mindennapokhoz.

Batthyány Schmidt Margitnak, a Magyar Női Unió Egyesület alapítójának és elnökének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. május 27-én szeretettel és tisztelettel köszöntjük újra a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Az ima szándékok fogadásának ideje van a mikrofonoknál.
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti önöket. Hamarosan a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk, amelyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, békéért, Leópápánkért, püspökeinkért, papjainkért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszent egyházunkért. Felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi-lelki betegekért. Felajánljuk a keresztény családokért, úton levőkért, fiatalokért. Hálával imádkozunk ma is önkénteseinkért, munkatársainkért, támogatóinkért. Imádkozunk elhunyt önkénteseinkért, családtagjaink, barátaink lelki üdvéért. A kedves hallgatók hívhatnak bennünket a jól ismert telefonszámokon 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számon. Rövid SMS-eiket a 0758 420 555-ös számra fogadjuk, valamint a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándékomra kattintva is elküldhetik kéréseiket, szándékaik, ima szándékaikat.
1: És kérjük a kedves betelefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, ne feledjék a háttérben a készüléket lekapcsolni. Köszönjük szépen.
0: És itt van az első kedves hallgatónk, betelefonálunk. Mindörökké, amen.
2: A papácsi kétes felajánlom, és magukért is, és a háború megszűnését, és pápáért is, és férjemét, és ügyék békébe, Isten, magamért is, mert én sem vagyok egészséges, jól.
0: Köszönjük szépen a kedves hallgatónak, hogy velünk imádkozik.
1: És közben üzenetek is érkeztek. Egy édesanyja írja: a rózsafüzért felajánlom gyermekem kezeléséért, gyógyulásáért, orvosiért, orvosaiért. Jézusom, bízom benned.
0: Mai rózsafüzért és mai imákat felajánlom a szüleim és családom.
1: Na, ezt a szót nem ismerem.
0: Én sem tudom kiolvasni.
1: Maradjunk annyiba.
0: Kérlek, Uram, hallgass meg könyörgésemet, írta egy kedves hallgatónk Zsuzsa Kovásznáról. És telefonálót is köszöntünk. Halló, Mária Rádió! Halló, halló! Halló! Mi halljuk a kedves hallgatót,
1: de közben valakivel még beszélt a háttérben. Kérjük, igen, a kedves hallgatókat, hogyha hívnak bennünket, akkor egy kis türelemmel és odafigyeléssel tegyék meg, hogy azok, akik szeretnének még bejutni, azoktól ne vegyük el a lehetőséget. Köszönjük szépen megértésüket. Rozália írja Csíkszeredából: imád kérek gyermekeimért, a gonosz távozásáért és a szűzanya oltalmáért.
0: Egy kedves hallgatónk írja Szlovákiából, Emőke: kedves Mária Rádió, a rózsafüzéreket és a szentmiséket hálából ajánlom fel a mai napomért, mert éreztem, hogy a szűzanya ott volt mindenben, és segített engem, valamint a rózsafüzért és a szentmiséket felajánlom a fiamért is, aki ma fog vizsgázni. Kérlek, Jézusom, légy mellette, adj neki nyugalmat, békességet és sikeres vizsgát.
1: És telefonálót köszöntünk. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus.
1: Mindörökké, amen.
3: Köszöntöm a műsorvezetőket. Ezt a rózsafüzért felszeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, szüleim, nagyszüleim, rokonságom elhunyt tagjaiért, a kezem gyógyulásáért, minden beteg gyógyulásáért, akik kórházban vannak műtét előtt és után, mint hamarabbi felépülésükért, a meghalt hívek lelkeért, a családban lévő betegek, betegeinkért, a háború megszűnéséért, a Mára Rádió fennmaradásáért, mert önökkel vagyok egész nap, és önök tartják bennem a lelket. És a Jóisten segítségét kérem, hogy továbbra is maradjon velem, és segítse a dolgaimat, hogy ne legyek rászorulva senkire. Köszönöm, hogy meghallgattak, egy állandó hallgatóik voltam Misi Zimántól. Dicsőtök!
1: Mindörökké ámen köszönjük, kedves Misi, a Jóisten áldását kérjük rád, mielőbbi gyógyulást.
0: Istenem, bocsáss meg bűneimet, segíts minket a családban, adj egészséget édesanyámnak, nekem pedig egy jó munkahelyet, hallgass meg kérésemet, így szólt egy
2: halló
0: zenetünk. Halló, hallgatjuk te szeretettel. Mindörökké ámen.
2: Hát a rózsafüzért, s az ettását imádkozva, önökkel imádkozva, s a szentmiséket elajánlanám az édesanyám gyógyulásáért, aki most a kórházban van.
0: Imádkozzunk együtt ezen szándékra, és köszönjük, hogy betelefonált.
1: Mai rózsafüzért Huniért ajánlom fel, hogy a Jóisten segítse őt a román szóbeli és írásbeli felmérőn, sikeresen átmenjen, jó jegyet kapjon, és elkerülje a pótvizsgát, adjon neki tiszta elmét, jó emlékezetet, nyugalmat és bátorságot, szűzanya oltalmazza és védelmezze őt, imádkozik az édesanyja. Mi is imádkozunk minden vizsgázóért, minden fiatalért.
0: Rózsa füzért felajánlom, családomért, gyermekeimért, hogy a Jóisten őrizze meg betegségtől és bajtól, és még egy fontos szándékra, írta egy édesanyja Gyimes Felsőlokról. És hallgató is van a vonalban, őt is hallgassuk meg. Hallgatjuk szeretettel.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké
4: a mai rózsafűzért együtt imádkozom önökkel, főleg a Görgény Üvegcsűri imacsoporttal, mert a szívem odahúz haza. Mert szeretném ajánlani egy nagynéniért, aki ma szemműtéten megy keresztül, én magamért, hogy a Szentlélek Úristen segítsen meg, hogy minden bajomban tudjak úgy cselekedni, ahogy kell. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké ámen, köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik.
1: Ezt a szent olvasót és minden heti imád felajánlok férjemért, hogy szabaduljon meg az ital rabságából. Isten fizesse, egy mindennapos hallgató írta.
0: Imád kérünk párválasztás sikeréért, Jézusunk, bízunk benned. Így szólt egy következő üzenet. És telefonáló.
2: Halló.
0: Hallgatjuk szeretetel. Rádiókészüléket.
2: A Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
2: Én szeretettel köszöntöm önöket, köszöntöm a születésnaposokat, köztük el Baláska unokámat, és érte imádkozok. Adja jó Isten, hogy erős és egészséges fiatal emberé váljon, és szeretet legyen a szívében, nagymamájával velem szembe, és szüleivel, és testvérivel szembe. Kérem a jó Isten, hogy áldja és oltalmazza a család minden egyes tagját, és adjon békét, szeretetet mindenkinek. Köszönöm szépen, és köszöntök mindenkit Csíkszeredából, betegeket, öregek, időseket és szépkorúakot, mindenkit. Önöknek is kívánok továbbra is szép működést, és izgalmas legyen a Jóisten mindenkihez. Adja meg, legyen béke a szívünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké ámen, köszönjük szépen a kedves hallgatónak, hogy együtt imádkozik velünk.
1: Egy édesanyja írja Maros megyéből, a ma elhangzó összes imád felajánlom gyermekeimért, jóságos Isten, hallgass meg kérésünk, könyörgésünk, teljesíts szívük vágyát, s vezesd a helyes úton gyermekeimet, Isten fizesse mindenki imáját.
0: Rózsafűzért felajánlom a szűzanyának hálából, a kapott kegyelmekért, gyermekeimért és családi békéért, írta Rita Németországból.
1: Halló, itt a Mária Rádió.
5: Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Mindörökké, amen.
5: Eszter Rózsa Füzértenekkel imádkozva, fel szeretném ajánlani, hallabból a kapott kegyelmekét a boldogságos szüzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szüzanyótolmát az ő közanyarását, gyermekem gyógyulásáért, az ő egészségét, az ő munkahelyét, az ő munkahelyét, a Jóisten áldását kérem az ő életére. A gonosz távozásait a családunkból sok-sok szeretetét, békéért, családi békéért, világbékéért, elvon szülem lelke üdvéért, több fontos szándékét is, és nem utolsó sorbőnökért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, bejutottam. Áldott szép napot kívánok, Jézusom bízom benne, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását.
0: A heti rózsafüzért és szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, unokám sikeres vizsgájáért, egy nagyon fontos szándékért, az unokám egészségéért. Jézusom, bízom benned.
1: Rózsafüzért felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért, Kati írta.
0: Ma elhangzó összes imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemben, az életemből, és bízom a közös ima erejében, írta egy kedves hallgatóm.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásért és gondjaink megoldásáért.
0: Imád kérek a fiamért, Isten fizessem.
1: Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, családom egészségéért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért. Köszönöm.
0: És hallgató van a vonalban. Halló, Mária Rádió.
6: Halló. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából az Úr Jézusnak, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, türelemért, a családom minden egyes tagjáért. Imádkozok magukkal, Isten fizesse, bejutottak, meghallgattak.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkozik, tegye ezt máskor is.
1: A családom egészségért, szeretetért, békességért ajánlom ezt a szent olvasót, írja egy mindennapos hallgató.
0: Felajánlom a rózsafüzért a családomért.
1: A rózsafüzért felajánlom külföldön dolgozó férjemért, két fiamért. Szűzanya oltalmazza és óvja őket.
0: Halló, Mária Rádió.
1: Megszakadtunk. A rózsafüzért családom egészségért, fiam családjáért, súlyos betegékért, halottaimért ajánlom fel. Jézusom, bízom benned.
0: Rózsafüzért felajánlom, hogy kislányaimnak sikerüljenek a vizsgái, és tudjanak tanulni.
1: Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani imaszándék fogadási időbe. Délután még lesz lehetőség hívni, írni nekünk. Addig is hívjuk önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. A dicsőséges rózsafüzért és a Lorettói litániát imádkozzuk a Görgény Üvegcsüri Rózsafüzért Társulat tagjaival együtt. Felajánlva hálából őértük és minden rózsafüzért csoportért, minden önkéntesért, akik az önök imakéréseiket, imaszándékaikat fogadták.
0: Pál Jutka
1: és Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szívünk szeretetével és a Jóisten áldásával és imáinkkal köszöntjük a Mária Rádiót, csatlakozunk az elhangzott ima szándékokhoz, felajánljuk imáinkat a rádió megmaradásáért, munkatársakért, önkéntesekért, támogatókért és hallgatókért. Imádkozunk egyház közösségünk egységéért, lelkipásztorunkért, kispapunkért, papi hivatásért, ima közösségünkért, egyéni szándékainkra, a családokért, a családi békéért, a betegekért, az ők gyógyulásukért, az orvosokért, gondozókért, idősökért, halottaink lelkük üdvükért, az utazókért, ellenségeinkért, hálából minden kegyelemért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekévé, halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges tűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent fiadnak szavaim és cselekedeteim elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egy fiában, a mi Urunkban, a kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakot.
3: Hívek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kenyeremmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket.

0: átszorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlét Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel telj, és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,

0: ehhez, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi?

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvesz.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvesz.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvesz.

0: Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvesz.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg!

0: szakír barmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen

Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te miédnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.

0: Ég Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Alasszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz

0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged fennszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged fennszűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged fennszűz a mennybe megkoronázott.

0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miként ilyen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rátorulnak irgalmadra.
0: Ó Mária, édesanyánk,

0: boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál életünk is ennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve utánozzuk, amit magunkban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsa Füzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária Rádió királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
0: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
0: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Istennek

0: Szeretünk,
1: üdvözítőnknek anyja,
0: könyörögj érettünk,
1: nagy okosságú szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: tisztelendő szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: dicsérendő szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: nagyhatalmú szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: irgalmas szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: bűséges szűz,
0: könyörögj érettünk,
1: igazságnak tükre,
0: könyörögj érettünk,
1: bölcsességnek széke,
0: könyörögj érettünk,
1: örömünknek oka,
0: könyörögj érettünk,
1: lelki tiszta edény,
0: könyörögj érettünk,
1: áltatosságnak jeles edénye,
0: könyörögj érettünk,
1: titkos értelmű rózsa,
0: könyörögj érettünk,
1: Dávid királynak tornya,
0: könyörögj érettünk,
1: elefánt csontorony,
0: könyörögj érettünk,
1: Mária aranyház,
0: könyörögj érettünk,
1: Frigynek szent szekrénye,
0: könyörögj érettünk,
1: mennyországnak ajtaja,
0: könyörögj érettünk,
1: hajnali szép csillag,
0: könyörögj érettünk,
1: betegek gyógyítója,
0: könyörögj érettünk,
1: bűnösök menedéke,
0: könyörögj érettünk,
1: szomorúak vigasztalója,
0: könyörögj érettünk,
1: keresztények segítsége,
0: könyörögj érettünk,
1: angyaloknak királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: pátriárkák királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: proféták királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: apostolok királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: vértanú királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: hitvalló királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: küzek királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: minden szentek királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: eredeti bűn nélkül fogantató királyné,
0: könyörögj érettünk,
1: mennybe felvett királyné,
0: könyörögj érettünk,
1: fentolvasó királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: világ királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: béke királynéja,
0: könyörögj érettünk,
1: Mária nagyasszonyunk,
0: könyörögj érettünk,
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezd nekünk.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket.
1: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazd nekünk.
1: Oltalmad alá menekülünk.
0: Istennek szent anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemből, minden

0: Szent Fiadnak, mutass be minket Szent Fiadnak. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztusi éreteire.
1: Könyörögjünk, engedd kérünk, Úristen, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának közbenjárására a szomorúságtól megszabaduljunk, és örökre tartó örömet élvezzük, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzál érettünk, Szent József,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szülőd jegyesének érdemeire kérünk. Uram, legyenek segítségünkre, hogy amit a magunk erejéből el nem érhetünk, az ő esedezésére megnyerjük, ki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké. Amen.
0: Imádkozzunk az egyház megújulásáért, a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya,

Mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igaz.

között tisztelhessük tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen. Légy oltalmunk, esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.

0: csöndességre, szemünk egymásra nézve, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak előbe.
1: Istennek segítsége és az ő szent áldása maradjon mindenkor mi rajtunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Mindent a jó Isten dicsőségére dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagy Csepri Szent Györgyi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket a mai műsorban, Krisztussal a mindennapokban című műsorban. Hoztam egy újabb szentírási idézetet a kedves hallgatóknak, és arról szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Ismerjük azt a részt, hogy hajóra szállva átkelt, és ő maga ment a városba, és hozta hozzá egy ágyba fekvő, úgymond gutaütött embert, és látva Jézus azoknak hitét, azt mondta, hogy bízzál, fiam, megbocsátottak a te bűneid. És az írás tudók közül azt mondták Jézusról, hogy lehet, hogy ez káromkodik. Tehát ismerjük ezt a történetet, ő meg tovább megy, és azt mondja, hogy kelj föl és járj. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor mondta a gutaütöttnek, hogy kelj föl, vedd ágyadat és menj haza. Az felkelt, hazament, a sokasága, hogy ezt látta, elálmélkodtak és kezdték dicsőíteni az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Ez tulajdonképpen Máté evangéliuma 9. fejezet 1-8. vers sora. Látjuk azokat, kedves Mária Rádió hallgatók, akik Jézushoz jöttek, és látjuk azt, akit hoztak. Mert azt mondja a Szentírás, hogy voltak, akik jöttek, és volt egy ember, akit hoztak. Hát jó volna megállapítani, hogy jöttél, vagy téged is hoznak. És két személyt szeretnénk itt megfigyelni. Jézust magát, akiről azt mondja a Szentírás, hogy Jézus látta a hitet. Tehát úgy azért kell nekünk szeretnünk az Urat, hogy a legkisebb hitet is meglátja, ami bennünk van. Olyan szeme van, hogy azonnal észreveszi a hitet. Mi olyan sok mindent nem látunk meg, de a szakértő szem azonnal meglátja. Mert a szakértő tulajdonképpen egy orvos mondta a múltkor valakinek, hogy baj van a szívével, a lélegzetéről hallotta. Tehát a szakértő ugye másként lát, másként hall. És mi is sokszor elmegyünk a szakértő elő, fogalmazzak így, a lélek szakértő elé, hogy megvizsgáljon bennünket. És azt mondja a Szentírásban, a kiválasztott evangéliumi rész elején, hogy látta azok hitét. Tehát olyan nagy dolog, hogy ő így néz és így lát, mert nem csak a bajt látja, a jót is látja. Tehát hálásak vagyunk az Úrnak, amikor olvassuk a Jelenések könyvében a leveleket, a különféle közösségekhez, és mindegyikben látja a jót is. Nem olyan kritikus szeme van, mint nekünk, hanem teljesen más. Azonnal, amelyik ugye nekünk olyan kritikus szemünk van, hogy azonnal előpiszkáljuk a másikból a rosszat. Tehát Jézus látta a hitet, és szeretném mondani, hogy benned is látja. Ha nagyon pici is, van egy szempár, amelyik látja azoknak a hitét, akik cselekszenek, és kérdezem, hogy te elhoztad a beteget, vagy már nem volt hozzá hitet? Lehet, hogy sok mindenkinek kellene még itt lenni, akit nekünk kellett volna elhozni. Az imádságaidban viszed-e még a gutta ütöttet Isten elé, vagy valahol letetted útközben? Nem az a baj, hogy azért nincs itt, mert te nem hozott Isten vagy Jézus Krisztus elé, hanem mert nem volt hozzá hited. Mit látott még az Úr Jézus szeme? Ez a csodálatos, itt is jelenlévő szem, az egyetlen igazán jól látó szem. Azt is látta, hogy a gutta ütött nem volt képes semmire. Mi nagyon sokszor vagyunk úgy, mintha guttaütöttek lennénk, hogy nem tudom megtenni, amit kellene. Jézus előtt nem lehet szimulálni.
Az a gutta ütött igazán semmit sem tudott megtenni. Jézus ezt látta, de azt is tudja, mi az, amit nem akarok megtenni, és mi az, amit igazán nem tudok. Nem tudom, hogy életed valamely területén nem vagy-e ilyen gutta ütött. Nem mondod-e, hogy nem tudok. Százszor megpróbáltam, Uram, igazán akarok, de nem tudok. Olyan jó ez, hogy azt a pontot, ahol ezerszer nem megy, ez a szempár látja. És azt is pontosan tudja, hol a hiba. Olyan orvossal állunk szemben, akinek nem kell velünk kísérleteznie, akinek nem kell tovább küldenie minket mindenféle szakvizsgálatra, hogy megtudja, hol van a baj. Olyan orvos előtt állunk, aki csak rád néz, és tud mindent. Mindenki mást várt volna, hogy mond az Úr majd ennek a guttaütőtnek, valami mást mond, de látod, neked is ezt mondja azon a ponton, ahol tehetetlen vagy. Bízzál, fiam, meg vannak bocsátva te bűneid. És mit tesz tehetetlenné? A bűn. Ő pontosan tudja. Vald be a tisztátalan kívánságaidat, az anyagiasságodat, a híjúságodat, a dicsvágyadat, és halld az Úr szavát, meg vannak bocsátva a te bűneid. És a negyedik versben azt olvastuk, hogy látta az ő gondolataikat. Kikét? Hát a farizeusokét. Jézus a farizeusokat is jól látta, azokat, akik úgy gondolják, hogy mindent tudnak, akik Jézust is vizsgálják. És az a megrázó dolog, hogy a farizeusok tulajdonképpen Jézust vizsgáltatják. Azt mondották, hogy nem lehet a megváltó, hiszen káromlást szól. Kicsoda bocsáthatja meg a bűnöket? Csak az Isten. Nem tudom, valaha megértettétek-e ezeket a farizeusokat, hogy milyen nehéz volt nekik hinni. Mert Jézus nem volt olyan, mint amilyennek várták. Jézus keresztül lépett mindenen, ami törvény, ami szabály, ami rend volt addig, jön valaki, aki fölébe helyezi magát a törvénynek. Megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom nektek, így olvasuk. Én, tehát egyes szám első személyben beszél Jézus. Van bátorsága így mondani, ez a hamis profétáknak volt az ismertető jele. Ha Jézus azt mondta volna, az Úr bocsássa meg a bűneidet, de hogy így kimondja, megbocsátottak neked a bűneid, hát azt mondják, na hát ez mit képzel magáról, kicsoda ez? Tehát nem tudom, érzitek-e, végig tele lehettek botránkozással. Tehát fölébe helyezi magát a legnagyobbaknak. Kinek képzeled magad? Ábrahám látta a te napodat? Nagyobb vagy a mi atyánknál, Ábrahámnál? Mózessel szembe helyezed magadat? Kicsoda vagy te? Ez vagy káromlás szól, vagy maga az Isten? Tehát jogokat vindikál magának, amit csak Isten tehet. Bűnt megbocsátani, megváltoztatni dolgokat, szombatnapot megszegni. Jézus mond itt egy szót, és úgy szeretném, ha hazavinnénk magunkkal, ez az utolsó szó a mai napon. Így mondja nagyon élesen, nagyon világosan, hogy megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma. Ezt megtudhatod abból, hogy Jézus Krisztus nem csak beszél, hanem cselekszik is. A cselekedetei igazolják szavait. Nézd azt az egészen hihetetlen magabiztosságot, azt az egyes szám első személyt. Nézd, még az ördögök is engednek neki. Engednek a tisztátalan lelkek, a betegség, a természeti világ, a szelek, a tenger, a kenyér, és azt kérdezik, kicsoda ez? Szeretném, ha mélyen a szívedben maradna ez a két szó, hogy van hatalma. És úgy mennél, mint aki együtt megy valakivel, akinek hatalma van. Van hatalma fölöttem, a mozdulatlan guttaütött életem felett. Van hatalma arra, hogy gyógyítson, van hatalma az enyém felett, és a felett a gyerek felett, aki felett senkinek nincs hatalma. Az emberfiának van hatalma a férjed fölött, aki iszik, a munkatársad fölött, mindenki fölött, és ő mondja most neked és nekem, kelj fel, vedd fel a te nyuszonyádat, és menj haza. Azt, ami soha nem ment eddig, és soha nem sikerül, kezd el a hit által. Az az ember elment, el tudott menni. Te is tudsz majd engedelmeskedni, szeretni, szolgálni, megalázkodni, akarod.
Ezen az egyen múlik minden, mert Jézusnak nincs hatalma te nem akarásod fölött, mert ezt a szabadságot Isten az embernek adta. Ha akarod, meggyógyíthatsz engem. Akarsz-e meggyógyulni? Mert akkor neked mondom, az Isten szava alapján kelj fel. Vedd fel azt, amit eddig soha nem ment, és járj. Nézd a sokaságot, ezeket is látta Jézus. A sokaság pedig ezt látva elálmélkodott, és dicsőítette az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Hát ennyit értettek? Hát nem az embereknek adott ő hatalmat. Ez az ember nem ember. Milyen rettenetes, hogy nem látták meg. Ha csak az embert láttál ezen a napon, ha csak azt láttad, hogy micsoda jó hirdetőket hallottál, akkor veled semmi nem történt. Csak akkor, ha megláttad őt felmagasodni az ige fölött, ha a szemed megnyílt rá, arra, akinek nem volt könnyű ezt mondani, hogy megbocsátottak a te bűneid, mert neki ez az életébe került. Ha a szemed nem nyílik meg ma arra, aki úgy szeret, hogy az életét adta érted, tehát hajtsuk meg ő előtt a fejünket, aki a keresztje által eltörölte a múltat, aki feloldozott kötelékeinkből, és most gyógyultan szeretne hazaengedni. Emeljük fel ő rá szemünket, aki láthatatlanul van jelen az életedben, és aki szavával és erejével tud és akar segíteni mindazokon, akik akarják. Uram, hadd halljak hálát most azért, hogy felnézhet a szemem te rád az egyetlen magaslatra. Dicsőítelek, akinek adatot minden hatalom mennyben és a földön. Segíts hittel elindulni egészen másképp, mint ahogy idejöttünk. Áldj meg minket így, hadd látszódjon életünkben Jézus Krisztus, az ő hatalma, dicsősége, szeretete. Segíts, hogy az életünkön átragyogjon ő maga. Hadd mehessünk el úgy innen, mint akik meggyógyultak a betegségből, önmagunkból. A nevedért kérünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, maradjanak velünk.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Tovább megyünk egy újabb szentírási résszel, Máté 9. fejezet 9-12. verse. Amikor Jézus tovább ment, látott egy embert ülni a vámszedő helyén, akinek Máté volt a neve, és mondta neki, kövess engem. Ő azonnal fölkelt és követte őt. És amint ő is letelepedtek egy házban, sok bűnös és vámszedő jött oda, letelepedtek Jézussal, tanítványaival, és ezt a farizeusok, ahogy látták, mondták, miért eszik ez a mesteretek a vámszedőkkel és a bűnösökkel. Jézus pedig ezt meghallva azt mondta nekik, nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Nagyon érdekes volt ezt most olvasni, hogy letelepedtek a házba. Mi is elég sokan letelepedünk, és most az a kérdés, kik vannak együtt? Hogy amikor elmegyünk egy szent misére, akkor feltehető a kérdés, hogy kik vagyunk itt most, kik telepettünk itt le ebben az órában? Úgy jöttünk-e most ide, mint a vámszedők és a bűnösök? Komoly kérdés ez, mert elméletben mi tudjuk ezt, és mondogatjuk is, hát persze, hogy úgy van, hogy ne, de nem biztos, hogy a gyakorlatban is vállaljuk. Majd kiderül, hogy azzal a vágyal jöttél-e Jézushoz, mint a vámszedők és a bűnösök, vagy talán, mint a farizeusok, hogy milyen nagyszerű, mi különbek vagyunk azoknál, mint akik a kocsmákba mennek, hát mi azért csak jó helyre jöttünk. A kérdés most az, hogy kikkel telepedett itt le Jézus. Mert hogy letelepedett, az biztos. Biztosan számíthatunk rá, hogy Jézus itt van. És az első mondat így hangzik, mikor jött jó Jézus onnét, tovább ment. És mindig úgy örülünk, mikor olvassuk az evangéliumot, hogy Jézus állandóan útban volt. Nem is tudom, hogy hosszú ideig tartózkodott-e valahol, mindig ment tovább, és útközben voltak a legcsodálatosabb találkozásai. A szamariai asszonytól kezdve, a vak Bartimeusig, útközben gyógyít, útközben szabadít, útközben tisztítja meg a pokrosokat, egy élet, amelyik állandóan útközben volt. A betlehemi jászó bölcsőtől a Golgota keresztjeik. És amikor Jézus onnét tovább ment, a szeme ráesett egy emberre. Ahogy köztünk most átmegy, vajon meglát-e téged? Ott is biztosan sokan voltak, nem csak vámszedők, hanem különféle emberek is. Szeretném, ha azt is megértenénk, Jézusnak a legnagyobb mennyiség mindig egy ember. Ő nem tömegekre pályázik. Jézusnak soha nem érdekes, hogy hányan vannak egy összejövetelen. Biztos, ott is sokan voltak, és mégis egy embert látott meg. És figyeljük meg, az Ószövetségtől kezdve, Isten mindig egy embert keres. Egy Ábrahámot, egy Dávidot, egy Illést, egy-egy embert, akin keresztül véghez viszi céljait. Egy embert keres, akit felhasználhat, egy embert, aki egészen odaadja magát Istennek. Ezen az egy emberen keresztül cselekszi a maga hatalmas dolgait ebben a világban. Jézus itt is, most is keres egy embert, aki egészen odaadja magát neki. És felteheted a kérdést, hadd legyek én az az ember. Tehát ez az első, amit ebből a szentírási részből megérhetünk, hogy Jézus a nagy tömegekben is az egyet látja meg, és ezzel az egyel kezd valamit, és ezen az egyen keresztül telepednek le sokan a lábainál. Hol látta meg Jézus ezt az egy embert? Ugye rögtön tudjátok, hogy a vámszedő asztalnál. Úgy is szoktuk mondogatni, hogy ó, hát ez nem az én asztalom. De mire gondolsz, mikor asztalról beszélnek, ahol leszel, vagy ahol kereskedsz? Az én asztalom az én hatásköröm. Nekünk van vámszedő asztalunk. Talán mi is ott ülünk kicsi gyerekkorunktól kezdve egy asztal mögött, ahol szedjük a vámot. Azt hiszem, mindenki tudja, miért. Olyan megvetettek a vámszedők. A vámszedők nem csak az idegen hatalomnak szedték a vámot, akinek eladták magukat, hanem a maguk zsebére is dolgoztak. Ezért azért vállaltak vámszedőséget, mert ott lehetett a legjobban keresni. Tulajdonképpen be kellett adni a kötelező vámot, de azért ő szedhetett a saját zsebére is. Tehát jó volna, ha megnéznénk a magunk kis vámszedő asztalát, és talán
aki meglátja magát, az lesz az az egy ember, aki ma olyan állapotban van, hogy megszólítható. Minden embernek van egy olyan időszaka, amikor megszólítható. Amikor csődbe jutott, amikor úgy érzi, hogy az egészet nem érdemes csinálni. Igen, nem érdemes élni sem, sokszor vagyunk így. Amikor Péter nem fogott semmit azon az éjszakán, ugye megszólítható volt. Máskor nem volt rá lehetőség, hogy meghallja az Úrnak a szavát. Annyira magabiztos volt, annyira jól mentek a dolgok, hiába mondták volna neki, hagyj itt mindent. Egy útnak a végére kell érni ahhoz, hogy valóban meg tudjuk tapasztalni, hogy mit jelent, hogy megszólítható legyek. Tehát nem hívnunk kell. Kicsit nézzük meg az asztalainkat. A vámszedést már a kisgyermek elkezdi. És a kisgyermek, mint mi is, ugye, mint a született vámszedők vagyunk, és amióta az ember az eszét tudja, mindig mindent valamiért csinál. Tehát vannak olyan gyerekek, akik ugye pénzért akarnak tanulni, pénzért tesznek meg mindent, és sajnos sok gyerekbe a szüleik nevelik bele, hogy mindig várjanak valamit. Már kicsikorban megtanítják, hogy valamit valamiért. Tehát már itt elkezdődik az életveszélyes foglalkozás. Van, aki már gyermekkorban már ott ül az anyagiak mögött. Hadd kérdezzem meg, ez a te asztalod? Ez a te asztalod? Az egész életedet talán ezért élted eddig, hogy több pénzed legyen? Egyszer valaki a férjéről beszélt, válófélben voltak, és azt mondta, nem adja haza a pénzt. És azt kérdeztem, és neked csak ez fáj? Mert ugye, amíg hazadja, addig csak ki lehet jönni vele. Az nem baj, ha nem jön haza, ha más felé jár. Az is baj, de a legnagyobb, hogy nem adja haza a pénzt. Tehát nem csodálom, hogy nem jön haza, ha ez az, amit keresel rajta. Nem itt van a te életednek is a döntő rugója? Embereket úgy nézel, hogy ez valaki, mert pénze van. Tehát jó volna, ha meglátnánk, hogy nagyon sokszor azok sem erre vágynak, akik mögött az asztal mögött ülnek, emögött az asztal mögött, és általában a pénz mögött ugye élvezet van. Vagy arra vágyik az ember, amit pénzen venni lehet, szórakozást, jobb ételt, szeretetet. És szeretnék még egy asztalt említeni, a dicsőség asztala. A gyereket nem csak azzal lehet mozgatni, hogy néhány lejt adnak neki, hanem azzal is, hogy dicsérjük. És figyeljük meg, hogy hány gyerek csak azért csinál valamit, hogy dicsérjék. Csak azért terít, takarít, segít itt-ott, mert egy pár jó szót vár, ami dicséret, és akkor azt újra hajlandó csinálni. Tehát ez az, kedves testvérek, amire vágyik az ember. A dicséret. Ez a legnagyobb vámszedő asztalok egyike, egy jó szó. Az Úré a dicsőség, de rajtad keresztül, és ezzel már egy kicsi ment az én zsebedbe is, tudod? Nem tudom, érzed-e, hogy idős emberek is ülnek a vámszedő asztalnál, kis koldus fillérekért éheznek, szomjúznak, próbálják kielégíteni magukat, szegény öreg vámszedők, és egyszer az lesz majd a sírjukra írva, hogy éhen halt. Szeretet nélkül éhen halt. Most nem kapok szeretetet a fiamtól, a lányomtól. Akár mennyire próbálom is összeveszíteni a menyemmel, akár mennyire mondom is neki, látod, nem hozzád való ez az asszony. A vámszedő asztal mellett csődben vagy-e már, vagy megszólítható? Kövess engem, mondja Jézus, merj ott hagyni mindent, mert felborítani az asztalt, ahogy Jézus felborította a templomban, és kövesd őt. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkban, maradjanak továbbra is velünk, a Mária Rádióval Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliános szerzetes műsorát hallják.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Isten gyógyító jelenléte a világban, a karácsony csodája, az adventi szentidő várakozásának a gyümölcse. Eljön az Úr, hogy beragyogja lelkünk sötét oldalait, zugait, életünket, kapcsolatainkat. És megtörténik a csoda, amikor két égbolt találkozik, az Isten mennyboltja, és az én szívemnek az égboltja, ahol föltekintek, és eltelik a lelkem békességgel, fényességgel, jósággal, emberséggel. De ahhoz, hogy ez a csoda megtörténjék, két őszinte szív szükséges, az Isten gyermeki szíve és az én gyermeki szívem. A szívek találkozásában összeér az ég a földdel, az ég az éggel, és ebben a várakozásban, ebben az eljövetelben Mária anyai szíve az, amely számunkra is utat mutat, számunkra is lehetőség, hogy a csendben, a magányban, az egyedüllétben Mária csendjéhez csatlakozzunk, lélekben fogjuk meg az ő kezét, és kérjük meg, hogy kísérjen el bennünket. Az Isten befogadásának az iskolájába. Kísérjen el akkor, amikor nehéz, és engedjen be az ő anyai szívébe, hogy észrevegyük. Mindannyiunk életében, szívében megtörténhet a csoda, sőt már meg is történt, talán az adventnek ez lenne a feladata, vagy az útja, hogy észrevegyük a bennünk megtörténő csodának a jeleit, az illatát, a csendjét, a hangjait. Mária, fiatal názáreti lány, aki a nép Isten utáni vágyát testesíti meg, aki várja az Istent egy szent belső izgatott nyugtalansággal, ami a fiatalokra jellemző, anélkül, hogy látványosan meg szeretné változtatni a világot, egyszerűen csak szívére hallgat. És ez a szíve mélyén jelenlevő mennybolt, ez a szíve mélyén jelenlevő Istenre való vágyakozás az első kapu az ég felé. Nyitott szívünk az első kapu az ég felé, ahol el tud indulni, ahová meg tud érkezni az Isten. Most, amikor olyan sok inger és olyan sok minden éri a lelkünket, olyan sok lehetőség van, mégis azt látjuk, hogy úton vannak az emberek, sok minden történik, de nehéz megérkezni. Nehéz megérkeznünk önmagunk valóságához, önmagunk életébe. És lehet, hogy furcsának tűnik, fura mindez számunkra, hogy az ember, amikor saját korlátaiba ütközik, akkor érkezik meg igazán önmagához, életének korlátaihoz, tud elcsendesedni, megállni, és egy picit Máriához hasonlóvá válni, azáltal, hogy megáll, lehetőséget ad önmagának arra, hogy megérkezzék. Jobban mondva, ne is ő, hanem Isten érkezzék meg hozzá. Nézzük meg Mária hozzáállását, Mária szívét ebben az ősi, örök emberi vágyakozásban. Egy fiatal, Istenért dobogó szív válaszra talál. Az úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát. Imádkozzuk. Az úrangyala imádsága, az advent imádsága. Máriával együtt átéljük azt a csodát, amikor az ég megnyílik, és egy nyitott szívvel találkozik. Üdvözlégy, kegyelemmel vagy teljes. Légy üdvözölve, benned van a kegyelem. Nekem is mondja ma az Isten. Bennem van a kegyelem. A kegyelem egy olyan erő, egy olyan élet, mely az isteni élet lüktetése bennem, mint ahogy Máriában is. Az Úr veled van. Velem van az Úr. Vegyem észre, sebzett szívem, nyitott szívem, sebzett kapuján keresztül Isten kegyelmével elér bennünket. Nem tudjuk, Mária mennyire volt sebzett, de törékeny volt. Egy törékeny lány, aki törékenységében lehetőséget adott az Istennek, hogy megérkezzék. És teljesen emberi, teljesen elfogadható, bár nehéz megélni, az a fajta istenfélelem, vagy döbbenet, vagy rajongó szeretetnek a másik oldala, amikor beleremeg az ember a találkozásba, amikor egy szent misztérium tanúi vagyunk, és megszólít az Isten. Ne félj! Amikor Isten köszönti az életünket, amikor az életünk egén megjelenik az isteni szó, az angyali üdvözlet, akkor szükségünk van a bátorításra, amelyet Mária is átélt. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál Istennél. Ne félj találkozni az Istennel. Ne félj megérkezni önmagadhoz. Ne félj elcsendesedni, mert kegyelmet találtál az Istennél. És Mária elfogadja ezt a kegyelmet. Az Úr veled van. Milyen remegő szívvel, milyen érzéssel volt jelen Mária ebben a köszöntésben. Az úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál. Az ember, aki az Isten jelenlétét tapasztalja meg életében, áldottá válik. Isten jó szavát, Isten jó indulatát hozza le a találkozásaiba, a szíve mélyébe. milyen szép az a kifejezés, amikor megköszönünk valamit, és erre a köszönetre az a válasz, hogy jó szívvel, szívesen, jó szívvel. Mária ebben a találkozásban, az Istennel való találkozás titkában jó szívvel van jelen. Isten hálája és köszönete jelenik meg Mária szívében, aki jó szívvel fogadja be a megtestesülő szót, az igét. Jó szívvel jelen lenni egymás életében. Nem tökéletes, jó szívvel. S a jó nem az, ami hibátlan, ami kemény, ami töretlen, hanem az esendő, törékeny, sebezhető, sebzett emberi szív a jó szív. Jó szívvel fogadja be Mária az angyali üdvözletet, és ez a jó szív teszi lehetővé, hogy megváltásunk hajnala legyen az ő szívében. Lehetek-e én is jó szívvel jelen? Meghallom-e sebzett, törékeny, esendő szívem mélyén azt az isteni szót, amely arra kér, hogy teret adjak, hogy otthont adjak az isteni szónak? Hagyom-e, hogy rám hasson az Isten hálája a szívemben? Szeretem így elképzelni Máriát, azt a bensőséges kapcsolatot az Istennel, amikor az angyali üdvözletben megérinti, megszólítja Máriát az Isten, hogy eljönnék, veled vagyok, veled akarok lenni. Van-e erre lehetőség? És akkor Mária szíve egyszerűségében így válaszol, jó szívvel. És ez a jó szívvel való jelenlét tükröződik arcán, tekintetén, mosolyán, könnyein, egész lényét átjárja. Ez az adventi magatartás, jó szívvel. És szeretem hallani, Isten Mária szívében megnyugvó válaszát. Köszönöm, Mária, jó szívvel. Köszönjük, Mária, hogy jó szívvel fogadtad be a szót. És ha megtanítasz bennünket arra, akkor mi is hallani fogjuk a szót, lelkünk egén, nyitott szívvel, amikor válaszunkra Isten hálája a köszönet. Köszönöm, hogy jó szívvel vagy jelen. Köszönöm, hogy jó vagy hozzám. Micsoda misztérium, milyen nagy titok. Isten elfogadja az ember törékeny, esetlen jóságát. Mert jónak lenni, embernek lenni, jó embernek lenni, jó. s jó Istennek lenni jó. Milyen szép, amikor azt mondjuk, hogy jó Isten. Az a szív, mely befogad, jó szív. Jó. A jóság áldása az adventben. Mária jóságának, Mária anyaságának a gyógyító ereje. Szép az az ősi népi kívánság, amikor elbúcsúzunk egymástól, elbúcsúzunk vendégeinktől, és azt mondjuk ebben a búcsúzásban, adjon az Isten jó emberrel való találkozást. Milyen őszinte, tiszta, szép kívánság. És ezt folytathatnánk úgy, adja meg ez a szent idő a jó Istennel való találkozás csodáját. Adja meg lelkünknek azt az alázatát, amikor befogadjuk Isten háláját, ahogy befogadta Mária jó szívvel Isten köszönő jelenlétét. Ha megköszönök valakinek valamit, mert jó volt hozzám, mert észrevette gyöngeségemet és nem megalázott, mert segített, mert megigazította a fejem alatt a párnát, vagy éppen egy meleg teát készített, vagy befejezte velem a ki nem mondott imám törékeny csendjét, és ki tudom mondani, ki tudom fejezni akár tekintetemmel is a hálás köszönetet. Egy kézszorítással, egy tekintettel. Akkor Mária szívéhez vagyok hasonló. És ebben a találkozásban átélhetjük ezt a titkot szintén, hogy az az ember, aki hálás ember, a jóságos Istent jeleníti meg a másik ember életében. Mária, hálás édesanyja. És ő mélyben fogadá szent lélektől szent fiát, a karácsony titka. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, imádkozzuk az Úr angyala imádságában. A készséges jelenlét, az itt vagyok, nem ott vagyok, amott vagyok, máshol vagyok, itt vagyok. Az Úr veled van, arra az Mária válasza, íme itt vagyok. Itt vagyok. Isten válaszol, veled vagyok. Érted vagyok. Ebben a minden hatás, minden káosz zűzavarban, összekuszálódott világban, az itt vagyok, veled vagyok, gyógyító hatással bír. Íme itt vagyok, íme az Úr szolgáló leánya. Szolgálni Isten jóságát. Jó szívvel. Jól. Jól lenni jó. Nem elég jó szándékúnak lenni. Jól kell tenni a jót. S Mária ösztönösen is szívében az isteni szóval jól van jelen Jézus életében. És jól van ez így. Amikor találkozunk emberekkel, akik szenvednek,

a kérdésre, hogy van-e valamire még szüksége, egy pohár víz, egy jelenlét, egy imádság. Jó, jól van ez így. Az Istenben megnyugvó szív hálás válasza. Aki jó szívvel van jelen mások életében, aki jól jeleníti meg Isten jóságát, annak jól van ez így. Milyen szép imádság. Az Istenben való megelégedett lélek imádsága, jól van ez így. Ha egy kortyvizet kapok, ha egy simogatást, ha egy kiszorítást, ha egy párnaigazítást, jól van ez így. Az Istenben megnyugvó lélek imádsága, jól van ez így. Jól van, mert Isten szolgáló leánya, Mária, mondja, íme itt vagyok, legyen nekem a te ígéd szerint, a te szabad szerint, mert jól van ez így. Jó nekem, hogy jó lehetek. Jó nekem, hogy elfogadod a jóságomat, és jó nekem, hogy jó Istenként befogadhatom a háládat. Egy különös Isten kapcsolat. Isten jósága, Mária jósága és készsége, szolgálati, szolgáló készsége, Isten jóságát jeleníti meg. Máriának a kezét fogva megtanulhatjuk. A jóságos érintés, a jóságos tekintet, a jóságos csend, a vigasztaló jóság szavának a titkát. Jól van ez így. Köszönöm. Köszönöm, hogy jó vagy, Istenem. Köszönöm, hogy jó lehetek benned, veled és általad. Uram, jó nekünk. Jó nekünk itt lenni, jó nekünk veled lenni szívünk mélyén. Az örök karácsony lehetősége, mely nem csak a vásárok forgatagában, sőt nem is ott, hanem valahol legbelül. Jó szívvel jelen lenni önmagunk és mások életében. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. És ez a befogadó jóság teszi lehetővé Istennek, a szónak, az igének, Jézusnak, hogy velünk maradjon. Ha jók vagyunk, ha jó szívvel vagyunk jelen egymás életében, akkor lehetővé tesszük az Istennek, hogy velünk legyen, velünk maradjon, veled vagyok, mondja Isten ma neked, nekem. Jó nekem veled lenni. Az Isten jóságát ízlelgessük lelkünk mélyén. Milyen érzés az, hogy valaki jól érzi magát velem, keresi a társaságomat. Szokták mondani, azok, akik nem igazán tudják hová tenni az Isten kegyelmét, hogy valakinek jó a kisugárzása, pozitív az energiája, és ezért szeretnek vele lenni. A keresztények

0: ember. A Krisztusban hívő embernek nem jó energiái vannak, pozitív energiája és jó kisugárzása, hanem Isten jósága lakozik benne. És jó leső érzés azt tudatosítani magunkban, hogy jó az Istennek velem lenni. Nekem is jó az Istennel lenni. Ez a jóság. Az, hogy az Isten keresi a lehetőséget, hogy velem legyen. Az, hogy én keresem a lehetőséget, hogy Istennel legyek. Ez a két nyitott szívnek a titka, a karácsonya. Jó nekem Istennel lenni, jó szívvel, és szívesen lakik Isten az én jó szívemben. Szívleljük meg Mária jóságát, Isten jóságát, és éljük át törékenységünkben, fájdalmaink, szenvedésünk mélyén, hogy bármilyen életállapotban, bármilyen örömben, bánatban, nehézségben jó nekünk az Istennel lenni, jó szívvel. Áldott készülődést, áldott várakozást, vágyakozást. Ne félj, kegyelmet találtál Istennek. Kegyelmet találtál Istennél, és Isten jósága ott áll szíved ajtajában, hogy lakást vegyen nálad. Léted jósága legyen Isten lakásának éke benned.
1: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a háttérben hallatszik a Vatikánból a Szentpéter tér, hiszen kapcsoltuk a pápai audienciát. Sajnos a technika ma itt ismét vicces kedvében van, elég sokat szakadozik, sajnos nem a mi hibánk, úgyhogy kedves hallgatók, türelmét és elnézését kérjük. A Szentatya már megérkezett a helyszínre.
1: Igen, szeretettel köszöntelek minden is minden kedves hallgatót. A szokott módon a ma délelőtti általános kihallgatás a Szentpéter téren 14. Leó pápa a zarándokok és nagyon sok hívő csoporttal találkozik Olaszországból és a világ minden tájáról. Most a háttérben halljuk, hogy felkérik a Szentatyát, hogy tartsa meg a katekézését, és a végén pedig az áldását adja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében békesség legyen veletek. Gondolom, hogy a Szent Atya folytatja majd rómaiakhoz írt levélből, ami meg volt írva, amit hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk a reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalás Istene, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egyet értsetek, és egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Isten Urunk Jézus Krisztus Atyát.
2: Perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti sull'esempio di Cristo Gesù. Perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.
1: Még egyszer felolvassuk a katekézisre választott szentírási részt, amelyet most már a háttérben hallhatnak a kedves hallgatók, több nyelven is felolvassák. Amit hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyet értsetek, hogy egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyát.
3: Was written for our instruction, so that by steadfastness and by the encouragement of the scriptures we might have hope. May the God of steadfastness and encouragement grant you to live in harmony with one another, in accordance with Christ Jesus, so that in harmony with one another, in accordance with Christ Jesus, so that together you may with one voice glorify the God and Father together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Together, you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord.
4: Lesung aus dem Römerbrief. Brüder und Schwestern, alles, was einst geschrieben worden ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften Hoffnung haben. Der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, einmütig und mit einem Munde preist. Wort.
5: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Todo lo que ha sido escrito en el pasado ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el consuelo que dan las Escrituras mantengamos la esperanza. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener los mismos sentimientos unos hacia otros, a ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios.
6: Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela paciência e pela consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança. Que o Deus da paciência e da consolação vos conceda toda a união nos mesmos sentimentos, uns com os outros, segundo a vontade de Cristo Jesus, para que, numa só voz, glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor.
7: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل روما. فإن كل ما كتب قبلا إنما كتب لتعليمنا حتى نحصل على الرجاء بفضل ما تأتينا به الكتب من الثبات والتشديد. فليعطكم إله الثبات والتشديد اتفاق الآراء فيما بينكم كما يشاء المسيح يسوع، ليتمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بقلب واحد ولسان واحد. كلام الرب.
8: Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. To zaś, co niegdyś zostało napisane, napisane zostało także dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali nadzieję. A Bóg, który daje cierpliwość i pociechę, niech sprawi, abyście wzorem Chrystusa te same uczucia żywili do siebie i zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże.
9: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Kedves testvérek, szép jó napot, Isten hozott benneteket.
9: Nell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive,
1: 12. tiszteletre méltó 12. Pius ezt írja a Mediator Dei enciklikában, az egyház élő szervezet, ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva azokhoz a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek. Ezzel az elvvel teljes összhangban a II. Vatikáni zsinat, hát gondolom a Sacrosanctum Concilium konstitúciót hozza most a Szent Atya, csak sajnos a technika miatt nem halljuk, hogy mit mond. Egy kis türelmet kérünk.

0: La vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle. Della Sacra Liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
1: Nomáže di Vatikáni žinoto Sacro Santum Concilium Nerusovába Nelismerui
0: Különös nel premio della Costituzione Sacrosanctum Concilium riconosce come suo dovere
1: interessarsi
0: in modo speciale anche della riforma e della promozione
1: reformjával és előmozdításával foglalkozni.
0: Era stata riunita
1: a zsinatot azért hívták össze, hogy mindig inkább növelje a hívek keresztény életét,
0: di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo,
1: korunk szükségleteihez jobban hozzáigazítsa azokat az intézményeket, amelyek változásnak vannak alávetve,
0: all'unione di tutti i credenti in Cristo e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa.
1: És előmozdítsa mindazt, ami hozzájárulhat az egységhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit az egyházba behívni. És ebben a történelmi pillanatban érzékelhető volt, illetve abban a pillanatban az igény, hogy a liturgikus formákat megújítsák, amelyek révén az egyház évszázadokon át megvalósította Isten dicsőítését és a nép megszentelését, és a liturgikus mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is így fogalmazott meg, hogy nagyon szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia és az egyház egész életének megújulása mögött, között,
0: Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti.
1: Annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférhessünk a liturgia által közvetített kegyelmi ajándékok gazdagságához, egy rendkívüli kifejező formulával jelöli meg a Sacrosanctum Concilium a követendő irányt, vagyis megőrizni az egészséges hagyományt, és megnyitni az utat a jogos fejlődés előtt. Reformprogramnak nevezte 16. Benedek pápa, amely egyensúlyt teremt a hagyomány és a jövő között, és megjegyezte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, miközben a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány önmagában is magába foglalja a fejlődést, mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magába hordozza forrását és a torkolata felé tart. A zsinat autentikus hagyományban gyökerezik, megerősíti ezt a fejlődést, és megkülönböztette a liturgián belül azt a változhatatlan részt, mivel isteni alapítású, valamint azokat a változtatható részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, vagy akár változniuk kell. Az egyház kultusza tehát minden korszak kulturális formájában testet ölt, és képes volt hatni, és át is alakítani, és a liturgia így évszázadokon keresztül az evangelizáció egyik hajtó ereje volt. És ezt az energiát meg kell újítani, és a a katolikus hagyomány folytonosságában olyan dinamikuka szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti. Érthető tehát, hogy a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és bizonyított javát szolgálja, ez úgy történjen, hogy az új formák valamiképpen szervesen nőjenek ki a meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot alapos teológiai történet és lelkipásztori kutatásnak kell megelőznie. És arra buzdítok mindenkit, mondja a Szent Atya, hogy mindig őrizzük meg a liturgia szövegei és előírása iránti tiszteletet, amely Istenre való ráhagyatkozásból fakad, és mutassunk alázatot, az ő nagyság előtt és őszinte hűséget az egyházi közösséghez. Most pedig több nyelven összefoglalják a Szent Atya katekézisét, most éppen francia nyelven, majd megpróbálom én is röviden összefoglalni az elhangzottakat, hogy valahogy úgy tegyük egységessé az elhangzottakat, mert eléggé szakadozva és szünetekkel sikerült, de úgy néz ki, hogy most a technika helyreállt.
2: Concilium du Concile Vatican II pose les principes fondamentaux pour la réforme et le rayonnement de la liturgie. Afin que les fidèles accèdent plus pleinement aux grâces dispensées par la liturgie, la Constitution Sacrosanctum Concilium invite à conserver une tradition saine et à ouvrir à un progrès légitime. Le Concile affirme la légitimité d'un tel progrès enraciné dans la tradition authentique en distinguant dans la liturgie ce qui relève de l'institution divine immuable de ce qui est susceptible d'être modifié. Pour permettre une participation fructueuse des fidèles, le culte de l'Église s'est incarné dans les formes culturelles de chaque époque. La liturgie a ainsi été un moteur d'évangélisation. Le magistère invite à prévenir toute désorientation des fidèles en rappelant que le renouveau voulu par la constitution conciliaire ne compromet en rien la communion ecclésiale. Les prêtres saluent en italien les fidèles de langue française. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les personnes de langue française, en particulier les pèlerins venus du Liban et de France. Frères et sœurs, invoquons l'Esprit Saint pour qu'un renouveau liturgique fidèle à la tradition authentique consolide la communion ecclésiale et la pleine participation des fidèles. Que Dieu vous bénisse. »

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
1: Dear brothers and sisters, in today's reflection on
2: kedves testvérek, a mai emlékedésünkben a Sacrosanctum Concilium-ról, a liturgiát, a hagyomány és a fejlődés szemszögéből vizsgáljuk, és 12. Pius az egyházat élő szervezetnek nevezte, amelynek növekednie, érlelődnie és alkalmazkodnia kell a körülményekhez. A II. Vatikáni zsinat azt kívánja, hogy a keresztény élet virágozzon és növekedjen, és a II. Vatikáni zsinat felismerte, hogy elérkezett az idő a liturgia bizonyos változtatható elemeinek a módosítására, az egyház életereje érdekében, hogy megújítsa a keresztényeket, előmozdítsa az egységet és evangelizálja férfiakat és nőket, és a zsinat megerősítette, hogy a liturgiában a jogos fejlődésnek együtt kell járni az egészséges hagyomány megőrzésével, és hogy a liturgia bizonyos elemei soha nem változtatnak meg, és most köszönti a Indiából, Kenyából, Kamerunt is mondott, úgy emlékszem, Nigériából, Indiából, Pakisztánból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Írországból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat. Isten békéje őrize meg értelmeteket, szíveteket, hogy megismerjétek Jézus Krisztus szeretetét, és örömmel osszátok ezt meg fele barátaitokkal. Isten áldjon benneteket!
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, megpróbálom röviden összefoglalni az elhangzottakat. Az egyház az egy élő szervezet, ezért a liturgia tekintetében is növekszik és fejlődik, viszont alkalmazkodik és igazodik a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek, és ezzel az összhangban a II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúcióban elismeri, hogy kötelessége az egyháznak a liturgia reformjával és előmozdításával foglalkozni. És azért is hívták össze a zsinatot, hogy növelje a hívek keresztény életét, és hogy a kornak a szükségleteihez hozzáigazítsák az intézményeket, ugye, melyek mindig változásnak vannak alávetve, és hogy előmozdítsa mindazt az egyház, ami hozzájárulhat a hívőknek az egységéhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit, hogy az egyházba bejöjjön. És érzékelhető volt az igény abban az időben a liturgikus formáknak a megújítására, és ennek a mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet Szent II. János Pál pápa is úgy fogalmazott meg, hogy szoros kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház életének a megújulása között. Tehát az egyház nem csak cselekszik a liturgiában, hanem kifejezi önmagát benne, vagyis a liturgiából merít erőt az életéhez. És annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a kegyelmi ajándékok gazdagságához, amelyet a Szent Liturgia közvetít, ezt egy irányt szabott meg a Sacrosanctum Concilium Konstitúció, hogy meg kell őrizni a hagyományt, viszont meg kell nyitni az utat is a fejlődés előtt. És 16. Benedek pápa ezt reformprogramnak nevezte, amit abban az időben a II. Vatikáni zsinat kijelentett, és ő úgy folytatta tovább 16. Benedek pápa, hogy a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között ez a reformprogram egyensúlyt teremt. És kiemelte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, de a kettő, a két fogalom az mindig kiegészíti egymást. Mert a hagyomány az önmagában véve is, tehát önmagában is magába foglalja a hagyomány a fejlődést. A zsinat megerősíti ennek a fejlődésnek a jogosságát, és megkülönbözteti a liturgián belül azt a változhatatlan részt, ami Isten alapítású, és azokat a változtatható részeket, amelyek az időn folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Hát ezt úgy kell érteni, hogy amit Isten alapított, az változhatatlan, és amit az ember, azt változtathatni lehet, változni is kell. És ilyen változások évszázadokon keresztül történtek, azért, hogy a cselekmények által a hívek gyümölcsöző módon kapcsolódhassanak Krisztus húsvéti misztériumához, és ez a keresztény hitünknek tulajdonképpen az alapja. Hát ezt kell nekünk megújítani az élő katolikus hagyomány folytonosságában, és a hívőket a teljes igazság teljességébe bevezetni ezáltal, és érthető, hogy ezért ajánlották a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és javát szolgálja, mindig úgy történjen, hogy valamiképpen az új formák szervesen nőjenek ki a már meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot teológiai, történeti és lelkipásztori kutatásnak kell megelőzni mindig. És azért a zsinati tanítóhivatal arra figyelmeztet, hogy kerülni kell a híveknek az összezavarását, és visszatart mindenkit attól, hogy a liturgia terén saját kezdeményezéséből bármit hozzáadjon bárki is, vagy elvegye, megváltoztasson. Tehát magyarul mondva, fizikai személy, aki az egyházhoz tartozik, az ne próbáljon semmiképpen a tanítóhivatalra szemben újítani bármit is. És a zsinati konstitúció által fejlődés, említett fejlődés, ez nem veszélyezteti az egyházi közösséget, hanem éppen a megerősítését és az előmozdítását szolgálja. Tehát a liturgikus reform a hagyományból merítkezve, ami Isten alapítású, fontos, szükséges, együtt jár, de úgy, hogy szorosabb kapcsolatban hozza a híveket az egyház szívével. Most kínai nyelven megy az összefoglaló. Reméljük, hogy a technika csak kitart.
4: Kongkai接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座霞服，并颁赐宗座霞服。 并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们，我们继续关于礼仪宪章的要理讲授。今天我们一起从传统和发展的角度来了解礼仪。教宗庇护十二世曾把教会定义为一个需要成长、成熟和适应环境的生命体，因着对基督徒的生命能够欣欣向荣、不断发展的渴望，梵蒂冈第二届大公会议认识到时机已然成熟，需要对礼仪。
5: Kedves hallgatók, miközben a háttérben a különböző nyelveken való összefoglaló van, arra gondoltam, hogy azért, hogy értsük a dolgokat, illetve jobban megértsük, mert teljességében nem biztos, hogy megértjük. Én egy kérdést tennék fel neked, mert nagyon sok megújult keresztény, vagy önmagát megújult kereszténynek nevező szervezet, meg gyülekezet azt mondja, hogy nem kell a szent hagyomány. Ugye van is náluk ez a mondás, hogy sola scriptura, csak a szentírás, és ők csak az Isten igazságát kutatják, meg élik. De hogyha belegondolunk, hogy teljes szentírás mikor lett, és az első szentírás, hát először a szent hagyomány volt, nem? Tehát az apostolok továbbadták úgy, ahogy elküldte Jézus, ahogy a Márk evangéliumában is olvassuk, ugye, hogy menjetek az egész világra. Tehát, hogy akkor hogy van itt?
2: Tehát tulajdonképpen onnan indulnék ki, hogy ez a szentírási szakasz, amit most kiválasztottak, a katekézis alapjául a Római Levél 15. fejezet 4 és 6. verse, ez egy sűrű teológiailag gazdag szakasz, mert egyszerre beszél a szentírásnak a szerepéről, és a keresztény közösségnek az egységéről. És az egyik tanító szakasz, amelyet ugye Szent Pál írt a római közösségnek, itt tulajdonképpen a hívők közötti elfogadásról, türelemről beszél, és különösen az erősek és a gyengék közötti feszültségek miatt. De összefoglalva, a Szentírás azért íródott, hogy tanítson minket, kitartást és vigasztalást adjon, hogy nekünk is reménységünk legyen, mert Isten a kitartás és a vigasztalás Isten, ahogy olvastuk ebben a szakaszban, és ez egységet ad a közösségnek, és a cél az, hogy egy szívvel és egy szájjal, egy lélekkel dicsőítsük az Istent. Tehát a Szentírás szerepe, hogy válaszoljak most röviden a lényegesen a kérdésedre, az nem csak múlt, hanem jelen. És természetesen, hogy előbb egy szájhagyomány kellett ahhoz, hogy ezt és történések, Jézus csodái meg minden, tehát tudjuk, olvassuk a Szentírást, ez meg kellett történjen azért, hogy le lehessen írni, amiből lett ugye a Szentírás, és ezért van, olvastuk azt, hogy amit akkor régen megírtak, azt azért írták meg, hogy az a mi élő lelki forrásunká váljon. És két kulcsfogalom jelenik itt meg, ugye a kitartás az egyik, és a másik a vigasztalás. Tehát a kitartás az tulajdonképpen tudjuk, hogy az nem egy passzív tűrési folyamat cselekedet, hanem egy aktív álhatatosság tulajdonképpen. És a vigasztalás az pedig egy megerősítés, bátorítást jelent. Tehát a Szentírásnak a célja az, hogy belső erőt adjon a hívőknek a nehézségekben. És ugye másodszor kitűnik Istennek a jelleme, vagyis itt a türelem és a vigasztalás forrása. Tehát mindaz, ami le van írva, a kitartás, a vigasztalás, a türelem, a bátorítás, a megerősítés, tehát tulajdonképpen itt Pál apostol nem csak tanít, hanem egy imaszerű kijelentést is tesz, amikor azt mondja, hogy Isten nem csupán adja a kitartást, hanem ő maga a kitartás, ő maga a vigasztalás forrása, és ezért ez egy fontos teológiai fordulat, mert nem az erőnk középpontja az ember, hanem Istennek a jelenléte, és ennek az egységnek a célja, ugye ez a közös dicsőítés, hogy egy szívvel, lélekkel magasztaljuk, dicsőítsük az Istent, és ez nem egy uniformitás, hanem ez tulajdonképpen egy harmónia. És ugyanígy, tehát a hagyomány és a leírt szó, az természetesen, hogy harmóniába kell legyen.
5: Kéz a kézben.
2: Így van. És ugye ezt különböző emberek, különböző tapasztalatokkal írták, nem mégis egy irányú, mert tulajdonképpen Isten dicsőségére és az ő dicsőítésére íródott és van. Tudjuk, hogy az ember sokszor szétesik belül a múlt és a jelen, remény és a csalódás, a hit és a bizonytalanság között sokszor szétesünk, de ebben a feszültségről erről szól ez a szentírási rész, hogy nem vagyunk magunkra hagyva a történeteinkkel, és mindazzal, ami történik az életünkben, és a szentírás nem azért van, hogy távoli példákat adjon, hanem hogy türelmet tanítson a saját történetünkben, és éppen ezért fontos, ahogyan a Szent Atya is Malka tekézisében kihangsúlyozta, hogy a múlt és a jövő, tehát a hagyomány, ami tulajdonképpen isteni eredetű, azt, tehát fel kell ismernünk az idők jeleit tulajdonképpen, és a liturgiában és a liturgikus mozgalmakban a múltat, a hagyományt azt úgy kell megváltoztatni, hogy isteni eredetiség megmaradjon. És a kornak az igényeihez alkalmazkodva. Tehát ehhez pedig türelem kell, és szerintem ezért jött ez a szentírási rész, hogy legyünk türelmesek. Igen, amikor nem látjuk azonnal az értelmét annak, ami történik, a szentírás emlékeztet bennünket, hogy Isten már dolgozott ilyen helyzetekben.
5: És ilyen emberekkel,
2: igen. És talán a legmélyebb mondat az, hogy Isten az egység Istene. Igen.
5: Nem hiába mondja Jézus ugye a főpapi imába, hogy add, atyám, hogy egyek legyenek, amint én, te benned, ők.
2: Igen, és az benned. Egység az nem jelent egyformaságot.
5: Nem. Igen, és mondtad, hogy nem uniformis, tehát igen, nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanúgy kell higgyen, ahogy én hiszek.
2: Tehát ő, ha jelen van, ott az emberek nem egymás ellen, hanem egymás mellett kellene, hogy éljenek. És ezt a legjobban a Szent Mise áldozat, a liturgia tudja a hívek életében, az egyházon belül ugye ezt megvalósítani, és a végül a célunk nem, tehát a kérdésünk, tehát a célunk nem az, hogy a kérdéseink azonnal megoldódjanak egyik napról a másikra egy ilyen liturgikus reform idején is, ugye második vatikáni zsinat is több éven keresztül tartott, és amíg azt összefoglalták, kiadták, és amíg az érvénybe lépett, az pár év keletelt helyen. És a célunk nem az, hogy minden kérdésünk azonnal megoldódjon, hanem az, hogy a kérdéseink mögött egy szívvel, egységesen tudjunk Isten felé fordulni.
5: A törekvésünk elől ugyanaz legyen.
2: Ugyanaz, hogy, igen.
5: És ugye az Isten dicsőítése, ez nálunk úgy háttérbe szorult, mert mi úgy vagyunk, hogy akkor dicsőítjük Istent, vagy akkor köszönjük meg, hogyha valami úgy történt, ahogy mi elképzeltük, vagy ahogy kiimádkoztuk, szoktuk is mondani. De hát én az apró pórszem, hogy tudjam elmondani Istennek, hogy mi a jó nekem, mikor ő álmodott meg engem, és ő hívott életre. Valóban a dicsőítésben erő van, az apostolok cselekedetéből eszembe jut, mikor ott van Pál és Szilás, és elzárják őket a börtönbe, zárják őket, és nem elkeserednek. Nekem ez a rész annyira, nem is tudom, én engem mindig csodálattal tölt el, hogy ők úgy dicsőítettek zsoltárokkal, hogy megremegett és megrengett az egész börtön. Na hát én még így nem dicsőítettem. Nem tudom, nem is vettem részt én ilyen dicsőítésen, hogy tényleg az alapjaiba megrengesse az emberi kicsinséget, a korlátokat és a bezártságot.
6: Protegga sempre da ogni male.
7: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخاصة القادمين من لبنان. مريم أمنا حاضرة معنا دائما وتصلي من أجلنا وتهتم بنا بمحبة والدية. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.

0: a causa dei recenti attacchi compiuti. Sicurezza, ma moltiplica la sofferenza. Si spezzano vite innocenti. Ai pellegrini di lingua italiana.
1: Köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
0: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia.
1: Külön köszöntöm a...
0: Le suore di San Paolo di Chartres.
1: Szent Pál sátori nővéreit, megszentelt élet élő személyeit külön köszönti, az olaszországi főnöknök uniójának a szerzetesnőit, a Szent Család kapucinus harmadrendjét, és a Szent Szív orsóit, a missziós nővéreket.
0: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia. Le suore di San Paolo di Chartres.
1: Sajnos a technika megismétli még egyszer.
0: Della Sacra Famiglia. Le Orsoline Angelo da Furci. Tutti in coraggio ad essere testimoni di autentica vita cristiana e di solidale apertura verso gli altri.
1: A Furci Boldog Angelo testvérületet, mindannyiukat arra bátorítom, hogy legyenek az igazi keresztény élettanúi és a nyitottság példái, és végül a fiatalokhoz, betegekhez és az új házasokhoz fordulok. Rómába tett zarándoklatotok, különösen az apostolok sírjainak meglátogatása erősítse meg hiteteket Krisztusban, és legyen ő egész életetek világossága és útja. Mindenkire apostoli áldásomat adom. Most a mi atyánk elimádkozásával a végén kapjuk az apostoli áldást.

0: Kedves hallgatók, lejárt a pápai audiencia a Szentatya áldásával. Köszönjük figyelmüket és türelmüket, hiszen sajnos a hangot mi is így kaptuk, a technika valamiért nem működött, de hiszem, hogy a lényeg átjött, átment. Köszönöm, Tibor atya, hogy itt vagy velünk, és tolmácsoltad a Szentatya szavait. Ne menjenek messzire, hiszen a harangszó után imára hívjuk önöket. Búcsúznak önöktől
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr Angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által Szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiát követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjei között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabod, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást.
1: Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át.
0: Add meg kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, egyetlen Úr, örök király. Amen. Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram. Parancsaidat én megtartom.
1: Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm.
0: Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben.
1: Téged kutat szemem virradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem.
0: Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram. Ítéleteid szerint éltess engem.
1: Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak.
0: Te azonban közel vagy, Uram. Minden intelmed maga a hűség.
1: Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, téged szólít kiáltásom, mert nagyon remélek igéidben.
1: Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók. Uram, számonkérés Istene, számonkérés Istene, jelenj meg ragyogva.
0: Kelj fel ki a földet, megítéled, fizess meg a gőgösöknek.
1: A gonoszok, Uram, meddig? Meddig újonghatnak még a gonoszok?
0: Pecsegnek és hangoskodnak, és kérkednek a gonosztevők.
1: Uram, megalázzák népedet, sanyargatják örökségedet.
0: Özvegyet és jövevényt megölnek, és árvákat legyilkolnak.
1: Azt mondják, ezt nem látja az Úr, ezt nem veszi észre Jákob Istene.
0: Értsétek meg végre, ti balgák a nép között. Ti esztelenek, mikor tértek észre?
1: Aki fület teremtett, az ne hallana? És aki formálta szemünket, az ne látna?
0: Aki népeket fenyít, az ne büntetne? Ő, aki bölcsességre oktatja az embert?
1: Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ismeri az Úr az ember gondolatait, hogy azok hiába valók. Nekem az Úr erős váram és oltalmazó sziklám. Boldog ember, akit te oktatsz, Uram, akit törvényedre megtanítasz.
1: Hogy nehéz napjaiban enyhülést találjon, amíg a gonosznak megássák a sírt.
0: Mert népét az Úr nem taszítja el, nem hagyja el örökségét.
1: Mert igazságos lesz az ítélet, és azt követi minden igaz szívű.
0: A gonoszoktól kivéd meg engem, a gonosztevőkkel szemben kiáll mellém.
1: Mert ha az Úr nem siet segítségemre, talán az örök csend helye volna már lakásom.
0: Ha azt mondtam, már inog a lábam, szeretetet fenntartott, Uram.
1: Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.
0: Vajon a gonoszság ítélő székével vagy szövetségben, mely a törvény látszatával gyötrelmet teremt?
1: Ők az igaz életére törnek, és az ártatlan vért elítélik.
0: De nekem az Úr erős váram, menedékem sziklája az Isten.
1: Aki ellenük fordítja gaztetteiket, saját gonoszságuk pusztítja el őket. Elpusztítja őket az Úr, a mi Istenünk.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Nekem az Úr erős váram és oltalmazó sziklám.
1: Akár mondtok, akár tesztek valamit, tegyetek mindent Urunk Jézus Krisztus nevében, így adjatok hálát általa Istennek, az Atyának.
0: Hála áldozatot hozok neked, Uram.
1: És segítségül hívom az Úr nevét.
0: Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra. Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszése szerint jó végre minden fáradozásunkat. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hamarosan a Déli Magazinnal várjuk Önöket. Akik Önökkel imádkoztak,
0: Tibor Atya
1: és Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Déli magazin a Mária Rádióban. Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót az RTI Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. A Déli magazinnal jelentkezünk, a mai adás szerkesztői
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, nem sokára friss hírekkel jelentkezünk, majd egy rövid időjárás jelentést hallhatnak, ezt követően pedig a nap örömhírét fogjuk ismétlésben meghallgatni. És a mai Déli magazinunk témájaként, mivel utolsó szerda, Bajcsi István mentős asszisztenssel fogunk az elsősegély nyújtásról beszélni a Perc, ami számít adásunk keretében. A Déli magazin végén majd egy műsorismertetőt is hallhatnak. Köszönjük, hogy csatlakoztak adásunkhoz, jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánunk!

0: pontos idő 12 óra és 17 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Brassói tavaszi sokadalom.
1: Május 26 és 31-e között kerül megszervezésre a Brassói tavaszi sokadalom, amely a brassói magyar közösség egyik kiemelt kulturális és közösségi eseménye. A rendezvény lehetőséget teremt arra, hogy a brassói magyarság értékeit, hagyományait, kulturális sokszínűségét és közösségi erejét szélesebb körben is bemutassák. A tavaszi sokadalom programjai több helyszínen zajlanak, többek között a BIT központban, a Reménység házában, a Pilvax vendéglőben, a Redut kulturális központban és az Ápril Lajos főgimnázium udvarán. A programban kézműves és termelői vásár, illetve filmvetítés mellett kiállítások, kulturális és folklór műsorok, családi programok, koncertek, valamint közösségi események is helyet kaptak. Fúvola audíció Gyergyószent Miklóson.
0: Szeretettel hívnak minden érdeklődőt a Gyergyószent Miklósi Vaskertes Általános Iskola tanévzáró fúvola audíciójára ma délután 5 órától a tanintézet dísztermébe. Az ünnepi hangverseny lehetőséget kínál arra, hogy betekintést nyerjünk a növendékek egész éves munkájába, fejlődésébe és zenei elkötelezettségébe. Az est folyamán a fúvola mellett a zongora és a dob is szerepet kap. Fesztivál záró hangverseny Marosvásárhelyen.
1: Holnap rendkívüli szimfonikus hangversennyel zárul a Marosvásárhelyi Zenei Napok programja. A Kultúrpalota nagy termében az este 7 órakor kezdődő koncerten a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia szimfonikus zenekarát Jaska von der Goltz németországi karmester vezényli, zongorán kísér André Gonin, műsoron Szergyej Rachmaninov és Csajkovszki művek. Hálaadó Szent Mise Temesváron.
0: Június 1-én Tari M. Bőben nővér, a Schönstatt Mária nővérek intézetének tagja, ünnepli örökfogadalma letételének 25. évfordulóját. A Hálaadó Szent Misét Pál József Csaba megyés püspék mutatja be délután 4 órakor a Notre Dame nővérek templomában, amely egyben a bolgár személyi plébánia temploma is. Közönség találkozó Marosvásárhelyen.
1: A Maros megyei Magyar Közművelődési Egyesület meghívására szerzői, író-olvasó estre érkezik Marosvásárhelyre Krasznahorkai László, a Sátán tangó, a Háború és háború, az Urgai fogoly és számtalan más feledhetetlen könyv írójával, a 2025-ös Nobel-díj kitüntetettjével a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában találkozhat a közönség június 2-án délután 6 órától. Az est házi gazdája Szegő János, a Magvető kiadó szerkesztője. A találkozót dedikálás zárja, továbbá a helyszínen megvásárolhatóak lesznek a szerző könyvei. A rendezvény ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jegyek és meghívók átvehetők a Kultúrpalota jegypénztárában, vagy lefoglalhatók online. Koncert Kolozsváron.
0: A kolozsvári visszhangkórus és zenekar különleges vokál-szimfonikus hangversenyre várja az érdeklődőket a kolozsvári Szent Mihály templomba június 7-én este 8 órára, ahol Sir Paul McCartney Ecce Cor Meum című oratóriuma hangzik majd el, melynek romániai bemutatója egy zenetörténeti mért fölkő, nem csak a visszhang vagy Kolozsvár, hanem Kelet-Európa szerte is. A mű londoni Royal Albert Hallban történt ősbemutatójának 20. évfordulója alkalmából szervezett hangverseny a kolozsvári és erdélyi közönség számára elsőként hozza el a világhírű zeneszerző spirituális mélységű alkotását egy igazán monumentális környezetbe. Közreműködik a Kolozsvár magyar gyermekkórusa és Kele Brigitta szoprán szólista. A belépés díjtalan, szeretettel várnak mindenkit. Nők a tükörben Nagy Károlyban.
1: Évadzáró kiadásához érkezett a Nők a tükörben találkozó sorozat. Június 11-én este 6 órára szeretettel várják az érdeklődőket. A Nagykárolyi Szentlélek plébániára az est témája életutak. Három meghívott hölgy, három életkép, érzések, egyedi tapasztalatok. Egy különleges beszélgetés arról, hogyan formál bennünket az idő, a gondviselő, a hivatás és a női lét sokféle szerepe. Belépő 30 lejelentkezni, Lepedus Istvánnál lehet a 0740 115 464-es telefonszámon. Zarándoklat Medjugorjében.
0: Lelki gyakorlatra hívnak és várnak minden érdeklődőt Medjugorjében a Mladi Festre július 31 és augusztus 7-e között. A busz Érmihályfalváról indul, érinti Nagykárolyt és Szatmárnémetit. A részvételi díj 380 euró, mely magába foglalja az utazást, szállást és étkezést. Jelentkezni lehet Felvinci Erzsébetnél a 0747 247 370-es telefonszámon, vagy Szűcs Timeánál 0749 766 714-es telefonszámon. Megismétlem az elérhetőséget, Felvinci Erzsébet telefonszáma 0747 247 370, Szűcs Timea telefonszáma pedig 0749 766 714.

0: Irányk végén néhány szóban az időjárásról. A meteorológusok előrejelzése szerint az elkövetkező 4 hétben az évszakos átlagnál magasabb hőmérsékletekre lehet számítani. Különösen az ország nyugati részén, miközben a csapadék mennyiség az ország nagy részén elmarad a megszokottól. Az előrejelzést kedden tette közzé az Országos Meteorológiai Szolgálat a május 25 és június 22-e közötti időszakra vonatkozóan. A forró napokat követően holnap és pénteken átmeneti lehűlés várható. A nappali csúcs hőmérsékletek 24 és 25 fok körül alakulnak majd, ami megfelel az időszak sok éves átlagának. Egy hidegebb légtömeg érkezik észak felől, amely rövid időre kiszorítja a meleg levegőt. Ez azonban csak átmeneti lesz, mert néhány nap után ismét emelkedni kezdenek a hőmérsékletek.
1: És nézzük meg, hogy ma délben 12 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A legmelegebb Nagyváradon volt 29 fok, Aradon volt 28 fok, és Temesváron is ennyi volt. 27 fokot mértek Gyulafehérváron, Szatmárnémetiben és Tordán. 26 fokot jelentettek Nagyszebenből, Resicabányáról és Zilahról. 25 fok volt Désen, Déván, Fogarason, Kolozsváron, Máramarosszigeten, Marushévizen, Marosvásárhelyen, Nagybányán, Nagysármáson, itt Sepsiszentgyörgyön is, és 24 fokot jelentettek Barotról, Besztercéről, Brassóból, Csíkszeredából, Dicsőszentmártonból, Gyergyóalfaluból, Kézdivásárhelyről. 23 fokot mértek Székelyudvarhelyen.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekukat mariradio.ro e-mail címre.

0: Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elölment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról beszélt nekik, hogy mi vár rá. Íme felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik, de harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János, odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok. S a keresztséggel, amelyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megneheztelték Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat, de köztetek ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mai evangéliumi szakaszunkban egy különös feszültséget vehetünk észre. Láthatjuk azt, amint Krisztus Urunk magáról a keresztről és annak szenvedéseiről, a ráváró nehézségekről beszél. A tanítványok viszont a dicsőségről álmodoznak. És a Szentíró hozzáteszi, hogy úton voltak Jeruzsálem felé. Mennyire mélységes mondat ez. Nem csak egy földrajzi útnak a meghatározásáról szól, hanem az embernek és az emberi szívnek az útjáról is. Jézus Krisztus megy szenvedése felé. A tanítványok mennek a saját álmaik felé. Mintha ott lennének Krisztus mellett, de mégis teljesen elszakadva tőlük. Egy cél felé, de két úton. És talán mi is az életünkben, a hétköznapjainkban ilyenek vagyunk. Hiszen Isten sokszor a szeretet mélységébe akar bennünket elvezetni. Mi pedig közben még mindig elismerést, biztonságot, sikert, élményeket keresünk. És az evangélium egyik legszomorúbb pillanata, hogy miközben Jézus a közelgő kínhaláláról beszél, Jakab és János odalépnek hozzá, és így szólnak, hogy add meg nekünk, hogy egyikünk jobbodon, másikunk viszont a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben. És mennyire emberi jelenet. Jézus szíve telve van a keresztnek a súlyával, és a tanítványok még mindig helyeket keresnek magunkban. De ne essünk abba a hibába, és ne siessünk megítélni eme két tanítványt. Mert ez a jelenet, ha őszinték vagyunk magunkhoz, rólunk is szól. Milyen gyakran történik meg, hogy Isten az ő akarata szerint akar tanítani minket, mi pedig közben mindig ugyanazt kérdezzük, hogy és nekem mi jut? Engem észrevesznek-e? Én számítok-e? Lesz-e helyem majd valahol? Az ember szíve rettenetesen vágyik arra, hogy folyamatosan fontos legyen. És talán a legmélyebb sebünk nem is mindig a kudarcaink, hanem az, hogy félünk, jelentéktelenek vagyunk. És ezért akarunk mindig elsők lenni, ezért akarunk birtokolni, ezért akarunk kitűnni, és ezért fáj talán annyira, amikor nem értékelnek bennünket. mert belül sokszor nem hatalomvágy van, hanem szeretet éjség. És ezt a szeretet éjséget csak is Isten tudja betölteni. És Jézus ezt látja pontosan meg az emberben. És ezért nem alázza meg a tanítványokat sem. Nem mondja nekik, hogy milyen önszők vagytok, hanem szelíden válaszol. Nem tudjátok, hogy mit kértek. Mert az ember sokszor úgy vágyik a dicsőségre, hogy nem érti annak az árát. Mindenki föl szeretne támadni, de senki sem akar meghalni önmagáért. Pedig Krisztus útján nincs feltámadás kereszte nélkül. És itt érkezünk el az evangélium legmélyebb pontjához. Jézus Krisztus kimondja, és kimond egy mondatot, amely teljesen szembe megy az egész világunknak, az ember elgondolásának a logikájával. Aki nagy akar lenni köztetek, legyen a szolgátok. A világ azt mondja, hogy uralkodj, Krisztus pedig arra hív bennünket, hogy folyamatosan szolgáljunk másokat. A világ azt mondja, hogy légy fontos. Krisztus Urunk pedig arra tanít, hogy tanulj szeretni önzetlenül. És milyen nehéz ez. Mert az ember fél attól, hogyha mindig csak ad és ad önmagából, egyszer majd kifogy és üres marad. Fél attól, ha szeret, akkor összetörik. Fél attól, hogyha alázatos, akkor elfelejtik. És ezért építünk falakat magunk köré, és ezért hordunk folyamatosan maszkokat, és ezért próbálunk erősnek látszani. Pedig a legnagyobb erő nem az, amikor valaki uralkodni tud, hanem amikor képes szeretni akkor is, amikor fáj. Jézus Krisztus nem azért lett király, mert mindenki fölé emelkedett, hanem mert egészen lehajolt az emberhez. A kereszt a világ szemében vereség volt. Isten szemében azonban a szeretet legnagyobb győzelme. És talán itt kezdjük megérteni saját életünket is. Mert vannak kereszteink, amelyeket nem választottunk. Sebek, amelyeket nem értünk. Vesztességek, amelyek megváltoztattak minket. És az ember ilyenkor sokszor azt kérdezi, miért nem könnyebb az élet? Miért nem segít jobban minket az Isten? Vagy miért kell nekünk ennyit szenvedni? De Jézus ma nem magyarázatot ad a szenvedésre, hanem önmagát adja bele. Ő nem kívülről beszél a fájdalomról, ő belülről hordozza azt. Ezért tudja megérteni az ember legmélyebb magányát. Mert van olyan fájdalom, amit senki nem lát. Amikor kívül működsz tovább, de belül már rég elfáradtál. Van, amikor az ember mosolyog, de közben csöndben segítségért kiállt a lelke. Van, amikor annyi csadoldás után már nem mindig remél igazán. És Jézus pontosan ezekhez a rejtett sebekhez hajol le. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy csodálják és dicsőítsék folyamatosan, hanem hogy megmentse azt, ami bennünk lassan elkezd kifogyni és haldoklik. És ezért hívja fel a mai evangéliumban a figyelmünket is. Az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságul sokakért. Az igazi szeretet mindig önátadás. Az anya ezért nem alszik éjszaka. Az apa ezért dolgozik erején felül. Hiszen aki igazán szeret, az mindig egy darabot odaad önmagából, és közben csendben fogy. Talán ezért olyan szent minden valódi szeretet, mert kereszt alakja van. Testvéreim, a mai evangélium nem azt mondja, hogy a kereszt könnyű lesz, hanem azt, hogy Krisztus már előttünk jár. Jézus előttünk ment. És micsoda vigasztalás ez. Nem egy távoli Istenünk van, hanem olyan Istenünk, aki már végigment a sötétségen, aki tudja, milyen félni, milyen szenvedni, milyen vérző szívvel szeretni. És talán a hit nem is az, hogy mindig értjük az Istent, hanem hogy a sötétségben is elmerünk indulni utána. Lassan, sebzetten talán, néha könnyeinkkel a szemünkben, de mindig a föltámadt Krisztus után megyünk. Talán az embernek a szentsége nem is valami rendkívüli dolog. Talán az embernek az élet szentsége csupán sokszor csak ennyi, hogy amikor az ember már elfáradt, de mégis szeret, amikor csalódott, de nem keményedik meg, amikor összetör, de még mindig képes imádkozni, amikor nem érti Isten, de nem fordul el tőle. És talán az utolsó napon nem azt fogja kérdezni tőlünk Krisztus, hogy milyen nagyok voltunk, hanem az, hogy tudtál-e szeretni, amikor fájt? Tudsz-e szeretni a szenvedések közepette?
1: Köszönjük szépen Hosszú Norbert Lajos sepsi szentgyörgyi segédlelkésznek a mai evangéliumhoz fűzött elmélkedését. Kedves hallgatók, ezt ismétlésben hallották, hiszen a mai reggeli ébresztőben hangzott el. A pontos idő 12 óra és 38 perc. Már is hívom önöket, hogyha még mindig velünk tartanak, akkor hallgassák meg Bajcsi Istvánnal készített úgymond útmutatót, a perc, ami számít, elsősegélynyújtás ról beszélgettünk, illetve mi az, amit tennünk kell, hogyha bajban vagyunk. Tartsanak velünk, érdemes tanulni ebből is.

0: magazin a Mária Rádióban. Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Perc, ami számít című adásunkba, mely havonta egyszer utolsó szerdán hallható, és a kedves kolléganőm jóvoltából, Ferenc Emese jóvoltából a Facebookon is visszahallgatható. Köszöntöm a mai adás meghívottját, Bajcsi István, mentőasszisztenst. Isten hozott.
1: Csitessége Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Az elmúlt alkalommal az első segélynyújtó dobozt bontottuk ki, amit az autóban szoktunk hordani, és sokan visszajelezték, hogy hát biza hordják, de nem is tudták, hogy mi van a dobozban.
1: Igen, mivel ezek dobozokat sehol senki nem mutassa be, még a sofőriskola képzéseken sem mutassa be.
0: Sajnos, igen.
1: Sajnos nem. És ennek a doboznak van egy másik változata, ami egy kicsit jobban felszedett, ami az a cégeken belül kell, hogy legyen.
0: Értem. Mi lesz a mai adás témája, ha már tudjuk, hogy mi van a dobozban? Mi a következő lépés?
1: A következő lépés az, hogy ezeket használjuk. Az első lépés az, hogy maga a sérültet, amikor megtaláljuk, amikor kapunk egy elesett embert, vagy akár egy autóbalesetnek vagyunk a szemtanúja, vagy részesei, vagy odahaza történik valami, akkor mik azok az első lépések, amik nekünk tennünk kell?
0: Igen, és mi az első lépés? Megnézzük, nem?
1: Igen, az első lépés, igen, ez, de a képzéseken mi szoktuk mindig mondani az irgalmas szamaritánusnak a történetét, igen? A Lukács 10:25-öt, mivel ez az első olyan dokumentum, ahol le van írva, hogy mi az első segélynyújtás, hogy mennyire keresztény szeretettel kell bárkihez fordulni, függetlenül politikai okok, függetlenül bőrszín, függetlenül faj, bármitől eltérően, hogy nekünk, emberünknek kötelességünk segíteni egy másik személyen.
0: Én sose gondoltam az irgalmas szamaritánus történetére, mint az első segélynyújtás első írásos formájára.
1: Igen, ezt mi így láttuk, hogy ez az első, ami fellép.
0: Bocsánat, ez csak nálatok a Máltai Szeretett Szolgálatnál a képzéseken, vagy ez egy ilyen általános az első segélynyújtási tanfolyamokon?
1: Tudomásom szerint csak nálunk létezik ez. Én még nem találkoztam más oktatással, ahol ez így megnyilvánul. Még egyszer hallottam egy előadásban, hogy a szamárnak a hangja van, úgymond a szirénával összehasonlítva.
0: Ja, na, erre sem gondoltam. Jó, erre nem térünk ki. És akkor lépjünk tovább, hogyha valaki nem ismeri a irgalmas szamaritánus történetét, akkor a Lukács 10:25.
1: 25. versében elolvasható.
0: Ajánljuk házi feladatnak így kezdésre. Jó, és akkor lépjünk tovább, ha már van írásos beszámoló is.
1: Igen, az első lépés az, hogy megtalálunk mi valakit, akár most függetlenül odahaza a lakásunkba, vagy egy idegen helyen, közterületen, mindig az első lépés az, hogy felmérni a helyszínt.
0: Nyilván, ha a lakásunkban, az könnyebb, nem?
1: Könnyebb, de ott is vannak olyan dolgok, amik számomra veszélyesek lehetnek. Egy kilógó villanykábel, egy földrengés által megsérült plafon, egy gázszivárgás. Ez a saját lakásomban, függetlenül mennyire ismerem, de is előfordulhatnak.
0: Értem.
1: A helyszín felmérést általában idegen helyre szoktuk mondani, ahol ehhez hasonló veszélyek lehetnek, úgymond számomra. Hogyha nem mérem fel jól a helyszínt, akkor lehet, hogy nincs bajba fogok kerülni.
0: Ja, értem. És ez a helyszínfelmérés, ezt valamit meg kell jegyezzek magamnak, másnak elmondjam?
1: Igen.
0: Vagy,
1: tehát igen. Itt vegyük elő a helyszínen, megtaláltam ilyen sérültet.
0: Igen.
1: Az első dolog az, hogy tudjam én ezt helyszínek hol van, mert amikor az 1-1-2-t kell értesítsem, fel kell hívjam, akkor pontosan meg kell határozom, hogy ez helyszínek hol van, hogy a legközelebbi mentőegységet tudják oda kiküldeni a legrövidebb időn belül.
0: Ja, mert hogy az nyilván számít.
1: Igen,
0: a perc, ami számít. Így van.
1: Értem. A másik dolog, hogyha helyszínt én felismerem, felmérem megfelelően, akkor én tudom azt, hogy például hogy nem mindegy, hogy az illető a fa alatt van, és a fa van rajta, vagy a fa van alul, és ő van rajta. Mert ebből tudjuk, hogy a fa ütte oda, vagy ehhez hasonló dolgok. Ezért kell nekem jó felmérni a helyszínt, hogy tudok abból következtetni, hogy milyen sérülései lehetnek, mi történhetett vele. Főleg, hogyha eszméletlen állapotban van, és nem tud velem kommunikálni.
0: Értem. A számít-e, hogy hány sérült van?
1: Igen, az mindig számít, mivel a mentési egységek száma mindig korlátozott. Most minden megyében más-más mennyiségű mentő áll rendelkezésre, és ez nagyon fontos, hogy egyszerre hány autót küldjenek oda, és milyen típusú mentőegységet küldjenek oda, egy elsőséges csapatot, egy asszisztenses vagy orvosos csapatot.
0: Jó, értem.
1: Tehát ezek mind befolyásolja.
0: Igen.
1: Mert egy egyszerű, most azt mondjam, hogy lábfájása, ne küldjék ki az orvosos kocsit, mert az orvos sokkal súlyosabb esetekre van kiképezve. Ki lehet küldeni egy egyszerű elsőséges csapatot, aki ha kell simbe teszi, és behozza a sérültet a sürgősségre.
0: Igen, mert lehet ugyanabban az időben egy
1: több
0: másik
1: minden, több minden.
0: Baleset, ahova tényleg igénylik az orvost. Igen. Jó, és mi a következő lépés?
1: Következő lépés az, hogy én amikor vizuálisan megközelítem meg a szemét, akkor végignézek rajta. Megnézem a végtagjait, milyen állapotban vannak. Látszik-e rajta egy törés, látszik-e körülötte vérfolt, milyen a bőre színe, sápadt, mi az, amit én észlelek rajta vizuálisan? Amikor már odaléptem, akkor megrázhatom a mellkasát, kicsit megmozgathatom, és enyhén emelt hangon szólok hozzá, nem suttogva, hanem emelt hangon, hogy jó napot, jól érzi-e magát. Hogy emel is lássam, hogy reagál, vagy nem reagál, hogy nem elaludt az útszélén, illuminált állapotba, és akkor felköltöm.
0: Igen.
1: Vagy tényleg valami komoly baja van, és hát effektív az eszméletét vizsgálom meg, a reagálását. És a mellkasnak a felső részét ilyenkor meg is lehet enyhén csipkedni, mert ott vékonyabb a bőr, hogy fájdalomra reagál-e.
0: Igen, ez fontos. Erről jut eszembe, hogy most egy olyan éve mentem hazafele munkából, és egy úriember nagyon szépen felöltözve, hát így a hídnak volt támaszkodva, és úgy tűnt, hogy rosszul van. És gyorsan én is oda mentem, gondoltam, hogy megkérdezem, hogy van, és mondta, hogy hölgyem, nyugodjon meg, egy kicsitvel többet ittam kellettnél.
1: No, ezek a jobbik esetek.
0: Igen, igen, jó.
1: Amit én megcsipkedtem, kinyitja a szemét, reagál, vagy nem reagál. Azért mondjuk mindig mellkason csipkedni, a mellkas felső felé a kulcscsontok alatt, mert ha a kezét megpróbálja oda emelni, az azt jelenti, hogy van annyi képesség, hogy megpróbálja a fájdalom lokalizálást elhárítani. Hogy a fájdalmat megszüntetni?
0: Tehát reagál.
1: Reagál, igen. De ettől, ha nem beszél velem, nem kommunikál, akkor eszméletlen betegnek számít.
0: Ami fontos, hogy elmondjam a
1: 112-nek, igen.
0: Igen.
1: És ezután jön egy úgymond légzésvizsgálat.
0: Az hogy?
1: Légzésvizsgálat az úgy történik, hogy belenézek a szájába, hogy van-e idegen test, amitől esetleg megfulladhatott, esetleg egy szendvics darab, egy alma darab, egy bármi étel, amitől lenyelhetett, és ezáltal elzáradottak a légutak is tőle rosszul. Légutak szabaddá tétel, ezt így szoktuk mondani. Ha van idegen test, akkor igyekezzek én ezt eltávolítani, csak ezt nagyon óvatosan, mert hogyha a rágó izmok begőcsülnek, és az én kezem a fogai között van, akkor az beleharaphat eléggé fájdalmas az ujjba.
0: Akkor ezt hogy tegyük? Vagy ennyi áldozatot megér?
1: Nem, hanem ennek a gyakorlati technikája van, amit a rágóban most nehéz elmondani, de most képzeljük el azt, hogy egy illető a hátán fekszik, az egyik kezemet az állára teszem, az áll alá, a másikot úgymond a fejet megfogom, és elfordítom ellentétes irányba. És akkor az arcon megkeresem a két állkapocs közti gödröcskét, ahol van, ahol csatlakozik a felső és az alsó állkapcs. És oda benyomom a hüvelykujjamat kívülről, mert ezáltal szét tudom nyitani az állkapcsot. És hogy ne talán ráharap, vagy nem tudatosan ráharap, hanem az rágóizmok begörcsölnek, akkor nekem még van időm, hogy saját ujjaimat kivegyem a szájából. Egy képzéseknél szoktam javasolni, hogy amit én mondok, ez most drasztikusan hangzik. De
0: itt életről van szó, igen. Most nem hogy azt talán, nézzük, hogy kedveskedünk.
1: Igen, hogy a közelemben van egy csipesz, egy patentfogó, talán ahol is benyúlhatok és kivetem az idegen testet, ha látom a szájából.
0: Igen.
1: Ezzel védem a saját ujjam, a saját testemet is kell védjem én egy ilyen helyzetben.
0: Utólag még szükségem igen. Lesz rá nyilván, hogy a segítségnyújtásban is.
1: Persze. Ha ez megtörtént, vagy nincs idegen test a légútban, nincs a légút elzárva, akkor a fáját úgy mondják, hogy hiperextenzióba teszik. Ez egy szakszó, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy egyik kezem az állomadat, és a másik a homlokon, és hátra billentem a fejet.
0: De ez csak miután megtettem ezt a lépést?
1: Miután leellenőriztem, hogy van-e szabad légút. Hátra billentem a fejet. Na most ilyenkor van az, hogy a nyelv letapad a hátra billentéskor, és teljesen a tüdő és a légút teljesen szabad.
0: Tehát, hogy ahogy szokták mondani, ne nyelje le a nyelvét.
1: Igen, van egy ilyen mondás, hogy lenyelte a nyelvét. Nem, senki nem tudja, hál' Istennek, a saját nyelvét lenyelni, hanem a nyelv visszacsúszik, és elzárja a légutat.
0: És megfullad attól.
1: Igen, de hogyha én hiperextenzióba teszem a fejet, vagy hátra billentem a fejet, akkor a nyelv letapad, és nem tud hátra csúszni. De ha valaki gondol az interneten, és vannak nagyon jó videók és képek, hogy ez pontosabban hogyan zajlik, hogyan kell ezt végezni.
0: Jó, és ha ez is megvan?
1: Ez is megvan, akkor a fejemmel az arcom a föléje hajolok, olyan szögbe, hogy a szememmel az ő mellkasát lássam. elfordítom a fejemet, és akkor azt szoktam mondani, hogy hármas észlelés, nézem a mellkasnak az emelkedését, hallom a fülemmel a levegőnek a kiáramlását, és az arcomon érzem a szuszogását.
0: Ezt még egyszer ismételjük el.
1: Rendben. Az egyik kezemet az alsó állkapocsra teszem, a másikot vagy a homlokra, vagy a talkodra teszem, és úgy hátra billentem a fejet.
0: Finoman, igen.
1: Finoman. És ilyenkor a légút szabaddá lesz, mert a nyelv letapad, és a légutás mindig szabad. A fejemet föléje helyezem, úgy, hogy a szemeim az ő mellkasát lássák. Elfordítom a fejemet, és az ő mellkasát lássák. Ezáltal látom a mellkasnak az emelkedését, vagyis a szuszogását. Az arcomon érzem a levegőnek a kiáramlását, és a fülemmel hallom, hogy hogyan szuszog.
0: És ezt mind megteszem, mielőtt hívnám a 112-t, ugye?
1: Igen, igen.
0: Kivéve, mert az is fontos.
1: Igen, de kivéve abban az esetben, hogyha előttem történik most egy autóbaleset. Most én nem fogok evel foglalkozni, mert egyből hívom az 112-t, mert amíg ők kiérnek, addig tudjak én cselekedni is. Mert már, ha baleset van, akkor már alapjából kell egy minimum egy elsőséges csapat kijöjjön a helyszínre, hogy azért legyen biztos a dolog.
0: Ez szükséges a lélekre való figyelés, a szent lélekre való figyelés,
1: van,
0: hogy ne veszítsem
1: van.
0: El, ne essek pánikba, ne essek kétségbe, hanem Isten segítségével tudjak segíteni a másikon.
1: Így van, képzéseken szoktuk kérdezni, hogyha látunk egy sérültet az utóbb, mi az első lépés? És mindenki egy csomó mindent mondom, nem, az első az, hogy bepánikol az ember, megijed, hogy akkor mit kell csinálni.
0: Jaj, tehát hogy a valóságban mi az
1: valóság,
0: első?
1: Igen.
0: Értem.
1: Valóságban általában ezt szokott lenni az első, hogy bepánikol az illető, hogy most kapott valaki, csak most mit kell csinálni velem.
0: Igen.
1: Igen, ez egy lélek jelenléte van szükség az, hogy higgadtan tudjon az ember dolgozni. Jó, a szakemberekben egy idő után ez átvált a rutinossággá, átkapcsol egy csomó minél rutinossággá, de a laikus személyeknek az első lépés az, hogy egy higgadság nagyon benne.
0: Biztos, hogy ő már látja messziről, hogy ezt
1: persze.
0: Most ide teszem oda amoda, de
1: igen.
0: Mi, akik Istennek hála nem találkozunk nap, mint nap, azért fontos, hogy tudjuk a lépéseket. Rendben, miután megvan ez a szabad légzés,
1: vizsgálat. Ez 10 másodpercig kell tartson egy légzésvizsgálat. Azért, mert az embernek megvan, hogy percenként hányszor vesz levegőt. És azt szoktuk képzéseken tanítani, és elég sok helyen ezt is tanítsák effektívan magas szinteken is, hogy 10 másodperc alatt kettőször kell levegőt vegyen. Mert azt jelenti, hogy a levegővételt úgy számoljuk, hogy mellkas emelkedés. 10 másodperc alatt kétszer kell a mellkas megemelkedjen, ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy van légzése.
0: Igen, értem.
1: Mert hogyha nincs légzése, kétszer mellkas nem emelkedik meg, akkor azt jelenti, hogy keringés leállása van, és akkor ma újraélesztésről beszélünk.
0: Igen.
1: Ebben még nem mennék bele az újraélesztésbe, hanem adnék ott, hogy ha van légzése, akkor utána jön a többi vizsgálat. Ha eszméletlen állapotban van, akkor óvatosan megtapogatom a mellkast, lábakat, kezeket végtagod, hogy érzek-e valahol törést, valahol valami olyan nem természetes tapintást, például a bódáknál, hogy két kezemet a bódrakra ráteszem, és az egyik elmozdul, úgymond, akkor lehet feltételezhetem én, mint laikus, hogy bódra sérülése van.
0: Ha ez is megvan?
1: Ha ez is megvan, akkor én már hívhatom az 112-t.
0: Igen.
1: Most az 112-től azt kell tudni, hogy függetlenül Romániában ez egy egységes telefonszám, megyénként mégis a rendszer kicsit változó, hogy hány diszpécseren kell átmenjen a hívás, hogyan megy be, hogyan történik. Én ezt Kovász nem egyedül tudom elmondani, mert ismerem ezt a rendszert. A többit nem ismerem annyira, mert minden megyében egy kicsi huncutság bele

0: van közel ez az eset, a akar baleset, akar sérült, mihez van közel? Úgy szokták mondani, hogy punkt, de például. Viszonyítási pont, igen, ez a helyes kifejezés. Ha tudázni megyek, akkor vannak tudavonalak, jelölések, hogy ez pontosan hányadik jelölés hagytam el, hol vagyok. Mert így könnyebben megtalál a mentőegység, amely kiküld, akár hegyi mentőket küldenek, akár mentőt, akár akit kiküldenek, könnyebben megtalálnak így minket. A második lépés pedig a sérültek számáról és a sérüléseikről, amit én látok rajtuk. Egy autóbalesetben be van szorulva a kocsiba, nincs beszorulva, a kocsi mellett van, vesz levegőt, nem vesz levegőt, vézik valamelyik végtagja, többen vannak. Azért, hogy hány mentőegységet tudjanak kiküldeni a helyszínre, hogy te se keveset ne küldjenek, se túl sokat ne küldjenek, mert ez az idő alatt még a megyébe, vagy a területén bárhol lehetnek még egyéb balesetek, egyéb események. És ezért kell nekem pontosan meghatároznom az eset súlyosságát.
1: Már amennyire?
0: Amennyire tudom én, mi laikus, de a diszpécser kérdésére válaszolni, hogy ő meghatározza, hogy akkor egy elsőleges csapatot küld, egy asszisztenses csapatot, vagy egy orvosos csapatot küld ki a helyszínre. Amikor ez megtörtént, arra mindig figyeljünk oda, hogy ne az legyen, hogy bepánikolunk, elhadarjuk a minket, amit mi észleltünk és látunk, és letesszük a telefon, hanem várjuk meg azt a pillanatot, amikor a diszpécser azt mondja, hogy jó, rendben, küldjük az egységet.
1: Tehát én soha nem...
0: Ne szakítsa megint a beszélgetést.
1: Igen, és ne én tegyem le a telefont elsőnek.
0: Így van, mert letettem a telefont, akkor a diszpécser még vissza kell engem hívjon.
1: Jós, ami kikeresi a rendszerből.
0: Hogy az ördög technikai, ha belevegyül, akkor kikeres a telefont keresni, nekem a zsebembe szól a telefonom, be vagyok panikóval, nem veszem fel, mert ki tudja, ki keres, nem érdekel. Nem, amikor a diszpécser, ő szakítsa meg a beszélgetést, mert ő tud, akkor annyi információ van az ő tudatában, hogy el tudja küldeni az egységet.
1: És amíg kijön az egység, addig nekem van-e még feladatom?
0: Van feladatom, ez most megint egy érdekes helyzet, mert kérhetem én a medikális koordinátort, a diszpécsert, hogy legyen az én segítségem, hogy irányítson, hogy én mit tegyek addig, amíg kijön a mentő.
1: Lehet ilyent is?
0: Igen, lehet ilyent is. Ez mindig attól függ, hogy én vagyok-e lelkileg annyira helyszínen, hogy igenis rá tudjak figyelni, és végezem azokat a lépiseket, utasításokat, amit ő ad nekünk. Mert van rá példa, amikor ezt nem is kérik, nem is próbálják a medikális koordinátort, hova ezt ajánlani, de azt mondják, ne netek, üdd a mentős, nem. Mert nem mer hozzanyúlni a sérültőz talán.
1: Értem. És tegyük fel, hogyha valaki hallássérült.
0: A hallássérülteknek van egy érdekes rendszerük, ami nem publikus, nem nyilvános. Nagyon. Én egyszer egy TV hírben kaptam el az információt. Ez 113-as SMS szám, ami a nem látók és a süketek egyesületébe kell bejelentkezni.
1: Ez a nem látók, hogy látják?
0: Úgy, hogy ez a rendszer segít nekik. Jaj. Vannak telefonok, amelyik ilyen vaktapintásos, ellátós gombokkal rendelkeznek.
1: Tehát speciális
0: telefonok, telefonok. Igen, csak nincsenek elterjedve az üzletben, mert ez csak bizonyos kategória.
1: Tehát ez nekik használ. Van, de ők tudnak igen. Róla akkor ezek szerint.
0: Szerintem igen.
1: És akkor ők a 113-ra írnak SMS-t.
0: Nekik a telefonszámukat ez a rendszer kell regisztrálja. Regisztrálja a telefonszámot, és amikor egy ilyen esetben kerül bele egy akari nem látó, vagy egy mondjuk nem lát, az kicsit nehezen reagálja a környezetet, de nem halló, és süket személy, úgymond, ő felhívja az 112-t, és onnantól a rendszerben megjelenik, hogy ez egy süket némának a telefonszáma. És onnantól SMS-be kommunikálnak egymással.
1: Értem. Azért már lehet, hogy nem látja fizikailag, mi történik, de egy balesetben azért egy látássérült hallhatja, hogy valami igen. Baj van, és akkor igen, nyilván, hogy igen. Vele nehezebb is kommunikálni. Igen.
0: De ez inkább a nem hallók részére van kialakítva ez a rendszer.
1: Értem. Hát sajnos a műsoridőnk most már lassan lejár. Ha még van olyan valami, ami így ezekben a lépésekben fontos, akkor azt még oszd meg, amit így kell tudni, mikor helyszínre érkezünk, vagy ott vagyunk a helyszínen.
0: Próbáljunk a jelenlévő közül segítséget kérni. Mert vannak a jelenlévő közül, akik leblokkálnak, de hogyha bevonom én, hogy segítsen nekem, akár a 112-t hívni, akár az épületbe lemenni a tömbház elé, várni a mentőt, hogy integessen, hogy tudja pontosan hova kell jönni, vagy akár segítsen a tömeget kicsit távolabb tartani egy baleset helyszínén. Akkor az első lépés mindig, az egyik első lépés, bocsánat, a jelenlévők közül próbáljunk segítséget kérni. Mert ez nekünk is könnyebb, főleg egy sérültet szállítani kell, ki kell húzni egy autóba, vinni kell, vagy mozgatni kell. Ne egyedül próbáljunk mindent megoldani.
1: Ezekre még visszatérünk, én nagyon szépen köszönöm. Én úgy gondolom, hogy egy lépéssel előbbre vagyunk. Jó, hogyha tudjuk ezeket, vagy éppen felfrissítjük a tudásunkat, és várlak vissza a következő alkalom. mal is.

0: És ugyanazt kívánom, hogy minél kevesebb sérült legyen.
1: Köszönöm szépen.
0: Nálatok jó a munkanélküliség.
1: Igen, igen, azt is szoktam mondani, inkább az unalom ölje meg mind a munkát, az valakinek fáj, valakinek rossz.
0: Kedves hallgatók, legyenek elővigyázatosak, vigyázzanak magukra és egymásra. Búcsúznak Önöktől
1: Bajcs István
0: és Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Kedves hallgatók, akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, a következő imákba, műsorokba kapcsolódhatnak be, pár perc múlva a szeretett láng rózsafűzére, majd az ima a békéért következik, a zenés köszöntővel várjuk Önöket innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, 14 órától Kárló Ákutis által összegyűjtött Mária jelenéseket, Oltján Szabó Hunor szerkesztésében hallják, majd Tibor atya jelentkezik a Szentírás olvasással, amelyet a medjugorjei üzenet követ. Innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból várjuk az Önök imakéréseiket, imaszándékaikat, 3 órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni. 3:20-től elmarad a Tárgyaljuk meg, helyette Ferenc Emese kolléganőm készített egy adást, mivel 30 éves a kolozsvári római katolikus teológiai kar. Az igéző következik 4 órától, majd a napkatekézise szintén Karácson Tibor atyával. Megismételjük 4:40-től a Vatikáni Rádió műsorát, majd a szokásos módon imaszándékokat fogadunk, a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk, és 6 órától szentmisébe kapcsolódhatnak be. Az esti imák után az imatarsoly veszi kezdetét, majd egy újabb műsorismertetőt hallanak. Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánva búcsúznak Önöktől
2: Tibor atyám
0: és Görgényi Tünde.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Máriaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-ig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Te Mária.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretettel méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Árad szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áros szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
4: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
4: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úr Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban. 2026. május 28-ától 31-ig. Mind a négy napon hívhatják adományvonalainkat. Reggel 8 és este 8 óra között a 02-59-420-777, illetve a 03-59-420-777-es telefonszámokon. Segítsünk, hogy a Szűzanya segíthessen!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Máre Rádió hallgatót a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Tibor atya.
0: És Görgényi Tünde, mi ketten fogadjuk most az önök úgymond köszöntéseit, amelyben köszöntjük ebben a műsorban a névnaposokat, születésnaposokat, vagy bármely más, egy családi ünnepet, ünneplőket. A mai névnaposok, szülinaposok, a Nándor és a Pelbárt nevű hallgatóinkat is köszöntjük egyben.
1: És amint mondta Tibor atya, köszöntjük azokat is, akik születésnapot, házassági évfordulót, vagy bármilyen más fontos eseményt ünnepelnek, kiemelten kedves önkénteseinket. A tegnap Evelin és Gyöngyvér névnap volt.
0: Holnap pedig a Csanád, Emil és a Vilma névnapot ünneplőket is köszöntjük.
1: És készítettünk szokás szerint egy ötös dallistát. Ezekből a dalokból válogathatnak, küldhetnek majd a kedves hallgatók. Az egyes számú dal Velem vagy, a kettes számú az Ébredés, a hármas számú dal
0: Szentlélek jöjj, lobogó láng a Glória dicsőítő zenekartól, a négyes pedig a Május hónap, dicsérjétek Máriát.
1: Május hónap virági, dicsérjék Máriát. Ez egy májusi dal, amit nemrég találtam, és gondoltam, ez pont...
0: Azért nem ismerem.
1: Én sem amúgy, meglátjuk, hogy milyen lesz. Az ötös pedig egy gyerekdal. Reméljük, hogy találnak egy olyan dalt, amit szívesen meghallgatnának, és még nagyobb szeretettel küldenének. Elmondjuk az elérhetőségeket.
0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555.
1: És üzenetben is küldhetnek jó kívánságot 0758 420 555-ös SMS számra, vagy honlapunkra a www.mariaradio.ro címre, ezen belül a zenés üzenetre kattintva.

Amíg lesz telefonálunk, addig Vetési Nándor önkéntesünket köszöntjük a székelyudvarhelyi stúdióban. Szokott ő önkénteskedni, köszönjük a munkáját, mint azt, amivel támogatja a rádiót. És közben nézem, hogy telefonálunk nincs, figyelem a postafiókokat is, hogyha valaki üzenetben osztaná meg a jó kívánságát.

0: Amíg bátorságot kapnak a hallgatók, én azt mondom, hogy hallgassuk meg a mai dallista négyes számú dalát, amit nem ismer,
1: amit nem ismerünk, igen.
0: Amit nem ismer senki, csak a szerző, aminek az a címe, hogy Május hónap szép virági, dicsérjétek Máriát. Hát nagyon aktuális ez a dal. Fogadják szeretettel mindazok, akik ünnepelnek, és nem csak.

0: Kedves hallgatók, ez volt a mai dallistánk 4-es számú dala, Május hónap szép virági, dicsérjétek Máriát, ugye a május az a szűzanya hónapja. Bátorítjuk a kedves hallgatókat, hogy tárcsázzák valamelyik számot, így igaz, hogy mind a két név elég ritka, főleg a Pelbárt. Én ma reggel azon gondolkoztam, hogy ez női név vagy férfi név, de férfi név. De lehet köszönteni a holnapi nap ünnepeltjeit, az Emileket, Csanádokat, Vilmákat. Tibor atya, van-e valaki, akit szeretném
1: köszönteni? Igen, nem valaki, van-e valakik.
0: Valakik, jó.
1: Tulajdonképpen a kolozsvári stúdiót szeretnénk köszönteni az ottani műsor vezetőnkkel, kolléganőnkkel, az ő vezetésével, Ferenc Szemesével, és az önkénteseket, a hallgatóinkat, adakozóinkat, a papbácsikat, akik abban a körzetben vannak, dolgoznak, besegítenek. Na jó Isten értesse a kolozsvári stúdiót is, és akkor itt emelném ki, hogy nem emelném ki, mert van egy telefonálunk.
0: Így van, emeljük ki a hallgatót.
1: Így van, halló, Mária Rádió, tessék.
2: Halló. Laudator Jézus.
1: In eternum, amen.
2: Köszöntelek szeretettel, atyám, igazi szeretettel, és a, nem tudom, hogy hívják a másik műsorvezetőt, mert későn érkeztem.
1: A Tünde Görgényi Csepsi Szent Györgyről.
2: Szeretettel, imádságba foglalva, ezen a szép májusi napon. Virágos májusban Máriára gondolj, Isten szent anyjárónak tiszta szívből hódolj. Éltett bajaiban kérd a segítségét, pártfogó anyádnak meleg szeretetét. Mária mindig hívja az ő gyermekeit, közvetíti nekünk Isten kegyelmeit. Forduljunk hozzá sok jó, forduljatok hozzá sok jó bírmálkozók, a keresztény életben kitartani olyan jó. Forduljatok hozzá első áldozó gyermekek, mert az életre készülve a szűzanya vezet titeket. Forduljatok hozzá szomorú betegek, mert a szűzanya segít viselni a keresztet. A szűzanya megnyugtat, vigasztal, bátorít az erények útjában, mindig ő tanít. A drága hallgatóknak köszönöm figyelmet, a drága szűzanya legyen mindannyiukkal.
1: Köszönjük szépen, kedves papbácsi, hogy betelefonáltál. Neked is Isten áldását kérjük.
2: Laudator Jézus.
1: In eternum, amen. Igen, tehát akkor kiemelném azt, amit elkezdtem az előbb is, hogy a június 13-án, ez egy szombati napra esik, délután 3 órától a kolozsvári stúdiót ünnepeljük az Erdély Mária Rádió 20 éves születésnapján belül. Tulajdonképpen a Szent Mihály templomban kezdődik az ünneplésünk a Szent Misével, majd azt követően pedig egy közös állásfogadás, vagy állófogadás tulajdonképpen oda várjuk majd a kedves önkénteseket, de vannak itt is, most telefonálok, fogadjuk őket. Halló, Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szívem, mély szeretettel köszöntöm a műsorvezetőket. Én szeretném köszönteni minden Mária Rádió hallgatót, beteget, és ugyanakkor még szeretném köszönteni a Mária Légió bűnösök menedékében levő testvéreimet, és a Szent Kinga Rózsafűzés társulatos tagjaimat. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy áldott szép napot kívánok. Köszönöm szépen, hogy bejutottam.
1: Mi köszönjük, hogy hívott, egy áldott szép napot, további jó rádiózást.
0: És egy újabb dallal örvendeztetjük meg a kedves hallgatókat, még Pünkösd 8-adában vagyunk, mondjam így. Egy szentlelkes dalt, szentlélek hívó dalt fogunk bejátszani a Glory Dicsőítő Zenekar előadásában. Szentlélek jöjj, lopogó láng. Fogadják szeretettel.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Kedves hallgatók, 13 óra és 46 perc a pontos idő. Köszöntjük mindazokat a hallgatókat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába. Isten hozta önöket, köszönjük, hogy velünk tartanak. Önök a zenés köszöntőt hallják, várjuk az önök hívásait is. Hívhatnak, írhatnak nekünk a szokott módon, de ha valaki talán most hallgat bennünket először, akkor elmondjuk az elérhetőségeket: 0259 420 555 vagy 0359 420 555, bármelyik telefonszámot tárcsázva élőadásba kerülhetnek.
2: Ezt üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mariaradio.ról linkre kattintva.
1: Közben nézem a postafiókokat, nem érkezett üzenet, és telefonálunk sincs. Akkor még szeretnél-e valamit kiemelni a kolozsvári ünnepséggel kapcsolatban?
2: Hát igazából szeretnénk, hogyha minél többen részt vennének a kolozsvári és a környékbeli hallgatóink, önkénteseink, hogy így személyesen is tudjunk találkozni, hisz velük nagyon kevésszer találkozunk. Tudunk róluk, viszont így személyesen is jó lenne, hogyha úgy összefutnánk, és úgy egymásra mosolyognánk, de van egy telefonálunk közben, tessék már a rádió.
3: Halló!
2: Igen.
3: Tessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökjelben!
3: Szeretném köszönteni a nagyobb unokámat, aki holnap tölti a 17 évet. Jó Isten éltesse sokáig, Pál Dóra Boglárkát, egészségbe, békességbe, szeretetbe, és tanuljon olyan jól, mint eddig, ahogy tanult. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Különben három gyermekemet, és 9 unokámat is. Köszöntöm az összes dallal.
2: Na jó Isten éltesse őket is, és önt is köszönjük, hogy betelefonált, közben érkezett egy üzenet.
1: Amely így hangzik: Kápolnás faluban Ádám Ritát köszöntik 33. születésnapja alkalmából, és kívánják az ő életére Isten áldását. Isten éltessen sokáig, minden dallal köszöntenek szüleid és testvéreid, áldott napot kívánva.

0: Kedves hallgatók, egy újabb dalt osztunk meg, illetve egy újabb dallal örvendeztetjük önöket, és küldjük ezt a dalt Ádám Ritának 33. születésnapja alkalmából, illetve Boglárkának, akit a nagymamája köszöntött, ő a három gyerekét is köszöntötte, és mindazokat köszöntjük-e dallal, akik velünk tartanak, de úgy látom, hogy van egy telefonáló, ezért meghallgatjuk.
1: Tessék, Mária Rádió. Tessék, élőben van, haló.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
2: Valahogyul szeretném köszönteni drága férjemet, 77. születésnapja alkalmából, koronálásról. Kívánva neki erőt, egészséget, gyógyulást. Erős hitet a drága jó Istenben. Az Isten és tesse sokáig. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott bennünket. A jó Isten éltesse az ünnepeltet.
0: És akkor neki is elküldjük ezt a dalt, amit választottunk a mai dallistánk egyes számú dalát. Fogadják mindannyian szeretettel.

0: Kedves hallgatók, elhangzott a mai dallistánk egyes számú dala, ha nem is perdült táncra a lábuk, remélem, hogy a lelkük azért táncra perdült, és remélem, hogy a magányosok is tényleg megérezték Krisztus határtalan szeretetét. Közben érkezett egy üzenet, ezt is megosztjuk önökkel, így hangzik az üzenet.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, saját magamnak kérem a következő dalt, mivel pár napja töltöttem be a 84. évemet Isten áldásával, írta Éva néni.
0: Hát kedves Éva néni, a jó Isten áldása kísérje, és akkor az elhangzott dal remélem, hogy felvídította. Nekünk még alig pár perc maradt még a műsoridő végéig, ha valaki most nagyon-nagyon gyorsan tárcsázza valamelyik számot, akkor még élőadásba kerül. Közben én a postafiókokat kukkintom meg, de nem érkezett üzenet. Ki lehet használni ezt a néhány percet?

0: érkezett több üzenet, telefonálunk sincs, ezért nekünk lassan búcsúznunk kell. Nézem, hogy olyan rövid dal van-e, amit most még így a műsoridő végén be tudnánk játszani. Talán a gyerekdal befér. Az a címe, hogy olyan boldog az én szívem. Ezzel a dallal búcsúzunk, és kívánjuk, hogy minden kedves hallgatónak legyen nagyon boldog a szíve, és különösen a betegek, ágyhoz kötöttek életére kérjük Isten áldását. A mai zenés köszöntő szerkesztői búcsúznak önöktől.
1: Tibor Atyan.
0: És Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Már nem is vagyok annyira szomorú a délután miatt. Nekünk egy csodálatos, hatalmas istenünk van.
1: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencia.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Kárló Ákoti által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Műsorom célja, hogy megismertessem, illetve bemutassam Önöknek, hogy ki volt Kárló Ákotis és az ő általa összegyűjtött Mária jeleniseket a világ minden tájáról. A múlt alkalommal beszéltünk a Fatimai Mária jelenésekről, azaz pontosabban az első négy jelenést sikerült ismertetnem Önökkel. Ma pedig megismerkedünk az elmaradt három Mária jelenéssel, illetve a három angyali jelenéssel is.

Az ötödik jelenés 1917. szeptember 13. Ezúttal körülbelül 20 ezer ember volt jelen, és sokan különös légköri jelenségeket figyeltek meg. Hirtelen lehűlést, a nap elsötétedését úgy, hogy a csillagok is láthatóvá váltak, valamint egyfajta irizáló fehér szirmokhoz vagy hópályhekhez hasonló esőt, amelyek még a földre érés előtt eltűntek. Egy fénylő gömböt is láttak az égen, amely lassan és méltóság teljesen mozgott keletről nyugatra, majd a jelenés végén ellenkező irányba. A látnokok ismét meglátták a fényt és a szüzanyát a tölgyfa fölött, aki így szólt: folytassátok a rózsafűzér mindennapi imádkozását, hogy véget érjen a háború. Októberben eljön a mi urunk fájdalmas szüzanya, a Kármel-hegyi boldogasszony és Szent József a kis Jézussal, hogy megáldják a világot. Isten nagyon elégedett az áldozataitokkal, de nem akarja, hogy a kötelet éjszaka is viseljétek, csak nappal hordjátok. Lucia akkor így szólt: sokan kértek, hogy kérjem tőled különböző dolgokat, sok beteg gyógyulását, egy süket néma emberét is. A szüzanya így szólt: igen, néhányukat meggyógyítom, másokat nem. Októberben csodát teszek, hogy mindenki higgyen. Ezután ismét felemelkedett és eltűnt. A hatodik jelenés 1917. október 13. A látnokok ismét látták a fényt és a szüzanyát. Lucia megkérdezte, mit kíván tőlem asszonyom. A szüzanya így felelt: azt akarom mondani, hogy itt kápolnát kell építeni a tiszteletemre, mert én a rózsafűzér királynője vagyok. Továbbra is imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. A háború hamarosan véget ér, és a katonák visszatérnek otthonaikba. Lucia ezt mondta: sok mindent szeretnék kérni. Gyógyíts meg betegeket, és téríts meg bűnösöket. A szüzanya azonban így szólt: néhányakat igen, másokat sajnos nem. Az embereknek meg kell javulniuk, bocsánatot kell kérniük bűneikért. Majd nagyon szomorúan hozzátette: ne bántsák tovább az urat, mert már így is nagyon megbántották. Lucia ekkor így szólt: van még valami, amit kívánsz? A szüzanya ekkor ezt mondta: nincs több. Ezután felemelkedett, és ragyogó fény sugárzott a nap felé. Lucia felkiáltott: nézzétek a napot! Ezután három látomás jelent meg: a rózsafűzér örvendetes titkai, a fájdalmas titkok, majd a dicsőséges titkok. Először Szent József jelent meg a kis Jézussal és a rózsafűzér királynőjével, azaz a Szent Család. Szent József háromszor keresztet vetett a tömegre, a kis Jézus is így tett. Ezután a fájdalmas szüzanya és Jézus jelent meg a keresztút során. Végül a Kármel-hegyi boldogasszony jelent meg, mint a menny és a föld királynője, karjában a kis Jézussal. Közben mindegy 70 ezer ember tanúja volt a nap csodának. A felhők szétnyíltak, és a nap ezüst korongként jelent meg, amely nem vakított. A nap táncolni kezdett, gyorsan forogva, majd megállt, majd ismét forogni kezdett. Vöröses színt vett fel, és lángokat szórt a földre, amelyek megvilágították az embereket, a növényeket és a környezetet. A nap, mintha lezuhant volna a földre, ami pánikot keltett a tömegben. Ez az egész körülbelül 10 percig tartott. Ezután a nap visszatért a helyére, és minden megnyugodott. Sokan észrevették, hogy a korábban teljesen elázott ruháik hirtelen megszáradtak. A jelenséget még 40 kilométer távolságból is látták. Kedves hallgatóink, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, Ave Maria Sancta Mater címmel.

Köszönöm a szép éneket, és végül a hetedik jelenés 1921. június 15-e. A szüzanya ígéretéhez híven hetedszer is megjelent Luciának 1921. június 15-én, hogy bátorítsa őt egy nehéz időszakban. A püspök arra kérte Luciát, hogy hagyja el otthonát és családját, hogy teljesen Istennek szentelje életét. Lucia nagyon gyötrődött emiatt, és nem tudta, mit tegyen. Ekkor ismét megjelent neki a szüzanya. Lucia így írja le. Gyorsan és gondoskodóan ismét lejöttél a földre, éreztem, hogy anyai kezed megérinti a vállamat. Felemeltem a tekintetem, és téged láttalak. Te mutattad az utat, és szavaid békét hoztak a lelkembe. Itt vagyok hetedszer is. Menj, kövesd azt az utat, amelyen a püspök vezetni akar. Ez Isten akarata.

Kedves hallgatóink, most hadd osszam meg saját gondolataimat is. Észrevehettük, hogy minden jelenés alkalmával az emberek egy üzenetet szeretnének átadni a szizanyának, Lucián keresztül. Ez az üzenet azonban szinte mindig egy kérő imának felel meg, azaz gyógyulást vagy valami hasonlót kérnek az emberek a boldogságos Szűz Máriától. Ekkor azonban kettős gondolataink is támadhatnak, először is, hogy milyen jól teszik, hogy kérnek, hiszen maga Jézus is így fogalmaz az álhatatos imáról, Máté evangéliuma 7. fejezetének 7. és 8. verse szerint: kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, szörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert aki kér, az kap, aki keres, az talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak. A másik szempontból viszont úgy gondolom, hogy nem szabad a ló túloldalára átesnünk sem, és úgy viselkednünk, mint az ószövetségi zsidók. Akik ugyanis eltértek az egyetlen Istentől, az Úrtól, a bálványimádások által, de mégis az ország politikai védelmét az Istentől várták teljes bizonyossággal, nyilván hibásan. Vagyis mi is kérhetünk az Úrtól, mert bizonyos, hogy meghallgat bennünket, viszont elsősorban ne csak akkor forduljunk az Istenhez, amikor nehézségeink vannak, hanem a hálaadást se felejtsük ki a képletből. Illetve ne úgy tekintsünk az Istenre, mint egy üdítő automatára, hogy bedobom a 3 miatyánkot, és a kérésem már is teljesül. Ebben az esetben ugyanis nem engedem, hogy az Isten valóban Isten és mindenható legyen, mert a saját tervemet szeretném érvényre juttatni, nem az övét. Alázattal kell kérnünk tehát az Urat, és ugyanakkor idézhetjük Jézust is, amikor a Getsemáné kertben elfogatása előtt vérrel verítékezve így imádkozott: Atyám, ha akarod, kerüljön el ez a kehely, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Ebből tehát tudjuk, de még Pál apostol is a Filippiekhez írt levél 2. fejezetének 8. és 11. verseiben írja: megalázta önmagát és engedelmes lett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. És minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Világosan látszik, hogy a mi feladatunk azon túl, hogy kérünk, elfogadjuk Isten akaratát és tervét. Végezetül pedig még egy tökéletes példát is hozok a kedves hallgatóknak Szűz Mária személyében, az angyali üdvözletkor, amikor is azt mondja: íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Ez pedig Lukács evangéliumának 1. fejezetének 8. versében olvashatjuk. Mária igent mond Isten világot üdvözítő tervére, ennek szenteli az életét, és hagyja, hogy Isten tényleg Isten lehessen, és úgy történjen, ahogyan az Úr eltervezte azt. Ezen erény elsajátításán pedig kell még fáradoznunk. Kedves hallgatóim, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni ismét, Mária, Mária, mennyei szép hajnal címmel.

0: Köszönöm a szép éneket.
1: Így történtek ezek az események Szent Jácinta életrajza szerint, amelyet unoka testvére Lucia dos Santos nővér írt. Úgy tűnik számomra, hogy az angyal első megjelenése a Quebeco barlangban 1916 tavaszára tehető. Egy ideje már játszottunk, amikor hirtelen egy erős széllökés megrezzentette a növények leveleit, és felnéztünk, hogy megnézzük, mi történik, mert az idő tiszta és nyugodt volt. Ekkor a növények fölött egy a hónál is fehérebb fényt láttunk, amely lassan egy fiatal ember átlátszó alakját öltötte fel, aki ragyogóbb volt, mint egy napsugarakkal megvilágított kristály. Ahogy közeledett felénk, ki tudtuk venni vonásait, egy körülbelül 14-15 éves, nagyon szép fiatal volt, amikor hozzánk ért, így szólt: ne féljetek, a béke angyala vagyok, imádkozzatok velem. Letérdelt a földre, homlokát a föld felé hajtotta, és arra kért minket, hogy háromszor ismételjük: én Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek benned és szeretlek téged. Bocsánatot kérek mindazokért, akik nem hisznek, nem imádnak, nem remélnek és nem szeretnek téged. Ezután felállt és azt mondta: így imádkozzatok. Jézus és Mária szíve figyel a könyörgésetekre. Majd eltűnt. A természet feletti légkör olyan erős volt, hogy szinte nem is vettük észre önmagunkat, és hosszú ideig ugyanabban a helyzetben maradtunk, ismételve az imát. Szavai mélyen belénk vésődtek, és soha nem felejtettük el. Ezután gyakran hosszú ideig feküdtünk a földön, ismételve ezt az imát, néha annyira kimerülve, hogy szinte összeestünk. A második angyali jelenés. A második jelenés a kút mellett történt, Lucia szüleinek kisbirtokán. Amikor a kút közelében játszottunk, amit mi Ameirónak neveztünk, hirtelen megjelent előttünk ugyanaz az angyal, és így szólt: mit csináltok? Imádkozzatok, imádkozzatok sokat. Jézus és Mária legszentebb szíve irgalmas terveket tartogat számotokra. Szüntelenül ajánljatok fel imákat és áldozatokat a magasságbelinek. Megkérdeztem, hogyan hozzunk áldozatot. Az angyal így szólt: minden lehetséges módon ajánljatok fel áldozatot Istennek engesztelésül a bűnökért, amelyekkel megbántják, és a bűnösök megtéréséért. Így békét hoztok hazátoknak. Én az őrangyala vagyok, Portugália angyala. Mindenek előtt fogadjátok el és viseljétek alázattal a szenvedéseket, amelyeket az Úr küld nektek. Ezek a szavak úgy vésődtek belénk, mint egy fény, amely segített megérteni, ki az Isten, mennyire szeret minket, és hogyan akarja, hogy szeressük őt, az áldozat értékét, és hogy ezáltal a bűnösök megtérjenek. Ettől kezdve elkezdtünk mindent felajánlani Istennek, ami önmegtagadást jelentett számunkra. A harmadik angyali jelenés. A harmadik jelenés 1916. szeptemberében vagy októberében történt. Az angyal ismét lejött a Quebeco barlanghoz, ahol az első jelenés volt. Amint odaértünk, térden állva lehajtott fejjel ismételtük az imát: én Istenem, hiszek benned, imádlak téged. Nem tudom, hányszor ismételtük, amikor egy ismeretlen fény ragyogott fel felettünk. Felálltunk és megláttuk az angyalt. Bal kezében kelyhet tartott, fölötte egy ostját, amelyből vércseppek hullottak a kehelybe. Az angyal a levegőben hagyta a kelyhet és az ostját, majd leborult a földre és háromszor ismételte: legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, felajánlom neked Jézus Krisztus drága testét, vérét, lelkét és istenségét, aki jelen van a világ minden tabernákulumában. Engesztelésül a sértésekért, szentségtörésekért és közömbösségekért, amelyekkel megbántják őt. Végtelen érdemei és Mária szeplőtelen szívének érdemei által kérem a bűnösök megtérését. Ezután felállt, ismét kezébe vette a kelyhet és az ostját, és nekem adta az ostját, a kehely tartalmát pedig Jácintának és Francescónak. Eközben azt mondta: vegyétek és igyátok Jézus Krisztus testét és vérét, akit a hálátlan emberek súlyosan megbántanak. Engeszteljetek bűneikért és vigasztaljátok Istent. Ezután ismét leborult a földre, velünk együtt még háromszor elmondta ugyanazt az imát, majd eltűnt.
0: Kedves hallgatóink, most ismét saját gondolataimat osztanám meg. Azt látjuk, hogy az angyal megáldoztatja a gyerekeket, ráadásul két szín alatt áldoznak. Ez azt jelenti, hogy nem csak Krisztus valóságos testét vették magukhoz a kenyér színe alatt, hanem Jézus valóságos vérét is magukhoz vették a bor színe alatt. Ezzel mindegy jelkép és példa számunkra is, hogy csak Jézus által jutunk el az örök üdvösségre. Két példát is hoznék, ami ezt támasztja alá János evangéliumának 6. fejezetének 35-től 40. versig, illetve szintén János evangéliumának 14. fejezetének 6. versében mondja Jézus: Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus, aki hozzám jön, többé nem éhezik, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondom, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön, és aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a fiút és hisz benne, örökké éljen, és feltámasszam az utolsó napon. Illetve még azt is mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet, válaszolta Jézus. Senki sem juthat el az Atyához, csak én általam. Éppen ezért van az, hogy Carlo Acutis is nagyon fiatalon felismerte mindezt, és azt mondta: Az eukarisztia, vagyis az oltári szentség az én autópályám a mennyországba. Vagyis ha ezzel a lehetőséggel, azaz a szent áldozással élünk, úgy haladunk a leggyorsabban a szentek közösségébe, az Isten elé, az örök boldogságba, vagyis a mennyországba. Kedves hallgatóink, sajnos a mai műsoridőnkben ennyi fért bele. Az elmúlt percekben ismertettem önökkel a Portugália beli Fatimai Mária jelenések sorozatát, illetve a hozzá kapcsolódó három angyali jelenést is. A következő alkalommal pedig folytatjuk utunkat, és bemutatom önöknek a fennmaradt két portugáliai jelenést, illetve a Csehországban történt jelenést is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hogy velem tartottak. A Csíksumi stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor önkéntest és a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem, hallgassák nagy szeretettel és tisztelettel a Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok, kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból. Nehemiás könyvének kezdtünk neki, és innen is folytatjuk a második fejezet első 20-as vers sorait, és ha a kedves hallgatók elolvasták, és együtt is olvastuk, akkor ebből a felolvasott részből három dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy milyen az az ember, akit Isten fel tud használni az ő munkájában, mint Nehemiást. A második az, hogy ha Isten munkához lát, vagy az ő emberei, akkor az ellenség is mindjárt munkához lát. És a harmadik, hogy amit Nehemiás tett, az részben profécia is, amit az Úr Jézus, ami ugye az Úr Jézus Krisztusra mutat, ez a profécia. Emlékszünk még rá, hogy az előző résznek a végén az volt, hogy Nehemiás sírt, amikor meghallotta, hogy milyen nyomorúság és gyalázat van Jeruzsálemben. De nem maradt meg a sírásnál, ő imádkozott. Imájában azt kérte, miután tanúságot tett, vagy beismerte a bűneit, és a nép bűneit is, azért, hogy találjon kegyelmet. És ha megfigyeltük, többször is hivatkozik erre, például a 8. versben azt olvassuk, hogy az én Istenemnek rajtam van nyugvó jó kegyelme. Rajtam a nyugvó jó kegyelme. Tehát később is, amikor megjelent, hogy és mint akarja felépíteni a kőfalat, akkor ezt olvashatjuk, hogy megjelentetem neki az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét. Tehát Isten embere kegyelmet kapott, és kegyelemből élő ember, amely olyan, mint egy bővízű forrás. És ezt a kegyelmet tapasztalta meg Nehemiás, és ebből a kegyelemből élt és cselekedett. Nézzük meg részleteiben, hogyan végezte Nehemiás a munkáját. Ott volt a szívében, hogy szeretne segíteni. De várt az Úrra, hogy Isten mikor nyit rá lehetőséget. Nem úgy volt, hogy elment a királyhoz és előadta terveit, hogy ő hogy és mint szeretne, de ez meg az kellene, hanem várt Istenre, hogy mikor jön el Istennek az órája. Mivel ő pohárnok volt, ott volt a királynál, és a király kezébe adta a bort, a poharat. De mióta tudta, hogy mi van Jeruzsálemben, a szívének a szomorúsága küldt az arcára. Észrevette a király, és megkérdezte tőle, miért szomorú. Mert látta, hogy nem beteg, és ez a szívének a szomorúsága, és nem volt szabad a király előtt szomorúnak lenni. Eszter könyvében is le van írva, hogy zsákruhában nem volt szabad bemenni a király kapuján, mert az a zsákruha is a szomorúságnak a jele volt. Különösen egy pohárnoknak, aki a bort adja, amely megvidámítja a halandóknak a szívét, egyáltalán nem volt szabad szomorúnak lenni. Nem volt képmutató, és a szomorúságot volt az arcán. És mikor a király észrevette, úgy olvastuk, hogy nagyon megijedt, félni kezdett, hogy mi lesz most. Szomorúnak láthatták, de Istennek éppen ez volt az alkalmas pillanat, és az alkalmas eszköz arra, hogy elmondhassa, miért szomorú az ő arca. Aki kegyelemből él, várja meg a kegyelmi időt, és amit Isten rábíz, majd elhozza annak idejét is. És így ezek után feltehetjük a kérdést, hogy mi miért vagyunk szomorúak. Megkérdezte tehát a király, hogy miért vagy szomorú, miért szomorú a te arcod? És ez is jó kérdés, mert mi is szoktunk szomorúak lenni, nem is kevés alkalommal, de Nehemiás azért volt szomorú, mert bántott az, ami Isten városával, Isten népével történt. Másokért, Isten ügyéért volt szomorú, Isten ügyét viselte a szívén, és ez jó szomorúság, az is jó szomorúság, amikor valaki azért szomorú, mert megszomorodott úgymond a bűnei miatt, amikor az elrontott élete miatt szomorú, mert ebből csak megtérés és élet fakad. Tehát vannak rossz szomorúságok, amikor a világ szerint szomorú az ember, és erre azt mondja a Szentírás, hogy ez halált okoz. Amikor olyan a szomorúsága, hogy nem lát reményt, nem lát kiutat, és nem kell neki a Jézus Krisztusban felkínált kegyelem sem. Azon kívül még sokfajta rossz szomorúság van, csak még egyet említek meg, ami a hívő emberben is lehet, hogy hívők vagyunk,
és bizonyos dolgokban mégis hitetlenkedünk. Ilyenek voltak az Emmauszi tanítványok, amikor szomorú szívvel mentek, és megkérdezte az Úr Jézus, hogy miért vagytok szomorú ábrázattal? Azt mondta nekik, ó balgatagok és rest szívűek, mindazok elhívésére, amit a proféták mondtak, hát nem ezeket kellett elszenvedni Krisztusnak. De lehet a betegség miatt is szomorúság, ez rossz szomorúság. Tehát aki Isten szolgálja, az legtöbbször azért szomorú, hogy másoknak rosszul megy a dolga. Pál apostol életében is azt látjuk, amikor azt mondja, hogy rá nehezedik az összes közösségnek a gondja, ki ne bánkodnék, hogy ő is ne bánkodna miatta, kinek ne lenne terhe, hogy neki is ne lenne, mert ugyanaz a teher az ő szívének is a terhe. Tehát aki kegyelmet kapott, és akinek a kegyelem hordozza az életét, annak is lehet szomorú az arca, de mások miatt elsősorban. Kedves Mária Rádió hallgatók, eddig tartott a mai műsorunk. A továbbiakban, a következő műsorban a félelemről fogunk beszélni, a király félelméről. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, veletek vagyok, hogy elmondjam nektek, szeretlek benneteket, és hogy imára buzdítsalak titeket, mert a sátán erős, és minden nappal egyre növekszik az ereje azok által, akik a halált és a gyűlöletet választották. Ti, kicsi gyermekek, legyetek imádság, és az én szeretettel kinyújtott kezem mindazok felé, akik sötétségben vannak, és Istenünk világosságát keresik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. április 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, továbbra is az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából. Ide beköltöztünk most már ketten Tibor atyával, de fogadjuk az önök hívásaikat, így önök is beköltözhetnek egy rövid időre, elmondhatják imakéréseiket, imaszándékaikat, és majd együtt imádkozhatjuk a rózsafüzért. Én Görgényi Tünde vagyok, és várjuk az önök hívásaikat.
1: Ezt megtehetik a 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén.
0: Vagy éppen üzenetben a 0758 420 555-ös SMS számra, illetve honlapunkon is a www.mariaradio.ro címen, ezen belül az ima szándék gombra kattintva. Felajánljuk a hamarosan kezdődő irgalmasság rózsafüzérét minden kedves ágyhoz-házhoz kötött betegért, hallgatóért, különösen önkénteseinkért, akik betegek. Van egy kedves önkéntesünk, aki kómás állapotban van, az ő teljes gyógyulásáért. Egy másik önkéntesünket éppen egy fél órája toltak be a műtőbe, szívműtétre van előírva. Imádkozzunk orvosokért, ápolókért, de továbbra is hálatelt szívvel imádkozzunk az önkéntesekért, támogatókért. És úgy látom, van egy telefonáló, átadom a szót neki.
1: Tessék, Mária Rádió.
2: Tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A legnagyobb tisztelettel köszöntöm Önöket. Jó Mária, fizesse meg a hazások munkájukért, és felajánlom az áldott férjemért, apósa nyúsomért, nagyszülőkért, az én drága jó szilányomért. Még élő testvéremért, a családjaikért, a szomszédjaimért, a sok betegért, sógorasszonyaimért, a Jóisten adjon segítők egy álmát, a halottaknak adjon örökni utalmat, az élőknek segítők egy álmát. Isten tudással megtettettek hallgatni minden percet. Önökkel vagyok a imába.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott, imádkozunk együtt.
0: Amíg sikerül újra egy telefonálót kapcsolni, addig néhány üzenetet is megosztunk önökkel. Ezt a rózsafüzért felajánlom saját magam gyógyulásáért és a kislányomnak gyermekáldásért.
1: Következő üzenet, imád kérek családi békéért és Attila gyógyulásáért.
0: A mai rózsafüzért felajánlom szüleim lelkük üdvéért, testvéremért, Attiláért, családomért és egy sikeres vizsgáért.
1: Felajánlom a rózsafűzért és minden imád családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg kérésemet.
0: Rózsafűzért felajánlom egy édesapáért és az ő fiáért, hogy kiengesztelődjenek, bocsássanak meg egymásnak.
1: Következő üzenet, ezt a rózsafűzét felajánlom férjem egészségéért és gyógyulásáért.
0: Minden imád szentmisét rózsafűzért felajánló kápolnás faluba Lőrinc Péterért és Neiért, Annáért, a Jóisten nyugtassa őket az anyaföldben.
1: Közben egy telefonáló, tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van.
2: Halló. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Nagy szeretettel üdvözlöm Önöket. Szeretném felajánlani ezt a rózsafüzét a drága családomért, a gyermekeimért. A nagyfiamnak a házassági évfordulójuk volt, és hogy a Jóisten továbbra is segítse őket együtt, hogy tudják nevelni együtt a gyerekeket. Drága jó férjem, egészségéért, és az én magam egészségemért is felajánlom, és a drága szüleim és a testvéreim, mert a Jóisten nyugtassa. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is köszönjük, imádkozzunk együtt.
0: Közben érkeztek e-mailben is imakérések, ezt a rózsafüzért felajánlom a család összes elhunytjáért, testi-lelki gyógyulásért, holnapi út sikerességéért, László írta Budapestről.
1: A mai irgalmasság rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, köszönöm Jézuson a tegnapi kegyelmeket, szívem tele hálával. Tessék, Mária Rádió.
2: Tessék,
1: hogy mindörökké, amely.
2: Nagy tisztelettel köszöntem benned. Hát jó, Mária, fizesse meg az azok munkájukat, és felajánlom Csicse Mártonon Tonkösti Kerúzsa Fizét társulok. Összes elhúnt és élő tagjaiért. És meg köszönöm a drága tizanyának, hogy a rúzsafüzét bezeti esztiká. Ma évek óta, Jóisten adjon, nem rég volt a nevanapja, Jóisten fizesse meg az áldásos munkáját, és a Jóisten adjon az elhúntaknak örök nyugodalmat, élőknek segítő kegyelmet, a Jóisten segíjen meg minnyájunkat, Isten fizesse, önökkel vagyok mindig az imába, Isten fizesse. Kérdezzük a Jézus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott. Maradjon velünk az irgalmasság rózsafüzérében is.
0: És érkezett újabb ima szándék, ima kérés. A lányom gyógyulásáért ajánlom fel ezt a rózsafüzért, írt egy mindennapos hallgató.
1: Tessék, Mária Rádió.
3: Halló, igen.
1: Igen, tessék. Tessék,
3: az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Majd rózsafüzéreket szentmiségi felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségéért, békességéért, jó orvosi eredményekért, halottaim lelki üdvéért, a világ békéért, három fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom, hogy legyen szeretet és béke a családunkban, szüleink nyugalmáért, Jézusom. Bízom benned.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom lányom gyógyulásáért.
0: Ezt a rózsafüzért és az összes imát felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, Lajos írt a Svájcból.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom minden beteg gyógyulásáért, írt a Péter Szobátáról.
0: Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom, és ugyanakkor önökkel imádkozom testi-lelki gyógyulásomért, kérem az Isten segítő kegyelmét, mindenben reá hagyatkozom.
1: Tessék, Mária Rádió.
4: Hello.
1: Hallgatjuk, tessék. Hello. Igen.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus, rosszul hallatszik.
1: Nem, halljuk, nagyon jól, tessék mondani.
4: Szeretettel köszöntöm Önöket, és ezt az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom, testi-lelki gyógyulásért, bűneim bocsánatáért, halottaim lelke üdvéért, békéért. Dicsértessék Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt.
0: Imád szeretnék kérni az unokáim gyógyulásáért.
1: Imád kérek, hogy kislányom éljen normálisan, legyen egészséges, álmai valósuljanak meg, és legyen biztonságban. Jézuson bízom benned. Tessék.
0: Itt a Mária Rádió. Hello. Szeretettel köszöntjük.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A Mária Rádió és a Szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, minden jó akaratú emberekért, és a lábom gyógyulásáért.
5: a testi lelki gyógyulásomért, az egész halottaimért, a testvéreimért, és a férjemért, a drága gyermekem nyugalmáért.
0: Nagyon szépen köszönjük, ma is együtt imádkozunk önnel, a gyermekéért, önért, szeretteiért.
1: Egy újabb üzenet, a Nagy Rózsa Füzéreket Szent Misét felajánlom szomszéd asszonyomért, akit holnap műtenek. Sikeres műtétet, további jó eredményeket. Köszönöm a lehetőséget, Jézuson bízom benned.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom, és önökkel együtt imádkozom szüleim, nagyszüleim, hozzátartozó halottaim lelke megnyugvásáért, bűneink bocsánatáért, egészségért és jóságos páromért. Köszönöm.
1: A rózsafűzért felajánlom, hogy kislányaimnak sikerüljenek a vizsgájuk, tudjanak tanulni, áll a köszönet mindenért, és hogy a nagylányomnak rendeltél egy társat, vigyázz rájuk, szűzanyánk, közben egy hallgató a vonalban. Tessék, Mária Rádió. Halló, halló.
0: Mi halljuk önt, illetve halljuk, hogy ott van, de nem halljuk, hogy mit szeret.

0: Imád kérek, hogy a munkahelyemen legyek biztonságban, szeretetben, és Évike jó eredményéért ajánlom.
1: Gémesekből írják, hogy ezzel a nagy rózsafűzérrel emlékezek férjem lelke üdvét, aki a kontumáci temetőben alussza örök álmát, az irgalmas Isten könyörüljön a lelkén, és még megemlékezek a közös halottaim lelke üdvéért, akik szintén ugyanabban a temetőben vannak, az irgalmas Isten könyörüljön lelkükön, imádkozik egy állandó hallgató, Erzsébet.
0: Mai rózsafűzért különösen a nagyfiamért szeretném felajánlani, hogy adjon a Jóisten kitartást, hogy el tudja végezni az egyetemet, és találja meg a helyes utat.
1: Tessék, Mária Rádió.
2: Amúgy se tessék az Úr is
1: Krisztus. Mindörökké, amen.
2: Mai szeretnék fele a kegyelmekét a Jóistennek, tovább a imád kérek több fontos szándékét, Mária Rádió tagjaiért, vezetőiért, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, egy jó munkahelyét Svájcban. Három nagyon fontos szándékért, betegeinkért, jótevőinkért, rosszaparóinkért, a rossz és a rosszevők eltávozásáért és minden szükségünkért, anyagi helyzetek kialakulásáért. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is köszönjük.
0: Sóvidékről írja egy hűséges hallgató, ezt a rózsafűzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családomért, mindannyiunk egészségéért és egy nagyon fontos szándékra. Jézusom, bízom benned.
1: Esélyik már a rádió.
0: A háttérben kérjük a rádió készüléket lehalkítani. Hát, ha sikerül. Élőadásban van a kedves hallgató, hogyha hall bennünket, akkor ossza meg az ima kérését. Sajnos nem sikerült.
1: Imád kérek, hogy édesanyám legyen egészséges, legyen békességben az embertársaival, családjával, és vigyázzon magára, írta egy névtelen hallgató.

0: Ezt a rózsafűzét felajánlom, hogy egy édesapa szeresse a fiát, bocsássanak meg egymásnak.
1: Ez már volt ez az üzenet, de imádkozunk valóban a kiengesztelődés kegyelméért, és közben van egy telefonáló.
0: Tessék, Mária Rádió.
1: Tessék megkérdezni.
0: Haló, tessék.
1: Lehet kérdezni hangosan is. Élőadásban van, a háttérben a rádiókészüléket tessék kikapcsolni, és a telefonban elmondani az imakérést. Bátorság. Mi halljuk Önt. Haló? Sajnos nem, mi nem halljuk a kedves hallgatót. Mivel nagyon rövid az idő, egy utolsó üzenetet fogunk felolvasni. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és Szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukban, egészséget, békességet az egész családnak, anyagi gondjaink megjavulásáért, a gonosz távozásáért a családunkból. Isten fizesse, hidegségről írta egy mindennapos hallgató. És egy telefonáló van a vonalban, ha nagyon gyorsan elmondja,

0: Dicsértessék
1: a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Rózsa Frizért felajánlom a testi lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, Mária Rádió önkéntesért, munkatársai hallgatóját és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Köszönjük a hívást.
0: És ezzel le is járt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk Önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Az irgalmasság rózsafüzérét innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból imádkozzuk a jelenlévő önkéntesekkel, akik az Önök imakéréseiket fogadták.
2: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: királyán. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
0: bízom benned.
2: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
6: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
6: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, úgy az éter hullámain keresztül, mint a közösségi felületeinken, valamint mai kerekasztal beszélgetésünk meghívott résztvevőit, a Római Katolikus Teológia Kar oktatóit, András Szabolcs dékán helyettest, Nóda Mózes intézetigazgatót, Zánfir Korina egyetemi professzort, valamint Holló Lászlót, a Vallás Kultúra Társadalom doktori iskola igazgatóját. Köszönöm, hogy itt vagytok, Isten hozott benneteket.
2: Köszönjük, hogy itt lehetünk.
1: Különleges alkalom apropóján gyűltünk ma össze, a Kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar 30 éves jubileumát ünnepeljük, amely holnap délután kezdődik és egészen szombat estig tart. 30 év egy intézmény életében már nem pusztán egy időtartam, hanem történeti távlat. Különösen igaz ez egy teológia kar esetében, amely az elmúlt 3 évtized során nem csupán oktatási és tudományos feladatot vállalt, hanem szellemi műhelyként, közösségteremtő térként és a társadalmi jelenlét sajátos formájaként is meghatározó szerepet töltött be. Mai beszélgetésünk fő témája teológia közéletben a világi teológusok, mint hídépítők. Ez a cím már önmagában is fontos felismerést hordoz, a teológia nem szorítható kizárólag az egyházi vagy akadémiai diskurzus keretei közé, jelen van az oktatásban, kultúrában, közösségi gondolkodás formálásában, a társadalmi párbeszédben és a közélet különböző szinterein is. A Kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar elmúlt 30 éve talán éppen erről tanúskodik. Miként lehet olyan intézményt építeni, amely egyszerre képes a hagyomány folytonosságát őrizni, ugyanakkor érzékenyen és hitelesen reflektálni saját korának kérdéseire is. Beszélgetésünket érdemes ebből a perspektívából kezdeni. Amikor a kar elindult, még egészen más társadalmi és egyházi környezetben történt mindez. A rendszerváltás utáni évek egyszerre jelentettek szabadságot, bizonytalanságot és újrakezdést. Arra kérlek benneteket, idézzétek fel ezt a kezdeti időszakot. Mit jelentett akkor Erdélyben világi teológiai képzést indítani?
3: A világi teológia képzés valójában elkezdődött a levelező tagozattal. A Félegyházmegye különböző központjaiban mindezek, akik teológiát szerettek volna tanulni, meg volt a lehetőségük. Marton tanár úr szervezte, bevonta a tanárokat, bevonta a papokat, akik erre vállalkoztak, és igazán az első meglepetés az volt, hogy nagyon-nagyon sokan jelentkeztek. Nagyon sok világi keresztényben ott élt az igény, hogy szeretne teológiát tanulni. És igazán, amit a kérdésben is elhangzott, hogy volt szabadság, volt bizonytalanság, szabadság meg volt, hogy indítani a teológiát, a teológiai képzést, és utána jött a idézőjelben a kényszer, hogy ahhoz, hogy a teológiát végzettek, állami diplomával is rendelkezzenek, ez a fajta képzés nem elégséges. És igazán így indult el a 30 éve létező teológiai karnak a megalapítása, a Jakubinyi érsek úr beleegyezésével, és igazán ami fontos volt, hogyha próbálok visszagondolni a kezdetekre, nagyon sokszor az volt az érzésem, hogy olyan valaminek fogtunk neki, amihez igazán még nem értünk, és itt most nem a teológiai oktatásra gondolok elsősorban, hanem az a rengeteg adminisztráció, amit bele kellett tanulni. Tehát igazán ott kezdtük az elején, nagyon sok segítséget kaptunk az egyetem részéről, és itt akkor egy pár nevet megemlítek, tehát ugye Marton tanár úr mellett Csintalan László, ő járt nagyon sokat Gyulafehérvárról, amíg intézték az adminisztratív ügyeket. Az akkori egyetem vezetés részéről, Andrej Márgár rektor és Nikolaj Voksán részéről nagyon sokat segített. A nemrég elhunyt Szilágyi Pál rektor helyettes, Csucsó István professzor úr, aki utána is folyamatosan mindig mellettünk állt, és még nagyon sok ember, akinek a nevét érdemes volna megemlíteni. Tehát elindult a teológia, és most már megérte a 30 évet.
2: Én egy személyes gondolattal kezdeném. A kérdésben benne volt ez a két kulcs szó, hogy rendszerváltás meg szabadság. És én tényleg úgy értem meg a rendszerváltást, mint a szabadság és az új lehetőségek idejét. És ez vonatkozik persze a teológia történetére is, vagy a teológiai oktatásra is. mert a rendszerváltás jelentette, illetve hozta szabadság, megteremtette a lehetőséget arra, hogy világiak és teológiát tanulhassanak, tehát Mózes említette az előbb a levelező tagozatot, és ez számomra és sokunk számára óriási lehetőség volt, mert nyilván azelőtt az ember nem gondolkozhatott a pályaválasztás során, nem gondolkozhatott azon, hogy teológiát tanuljon. Én a 80-as évek elején a Szent Mihály templom plébánia ifjúsági óráira jártam, illetve ott volt Szeréna testvérnek a köre, a szerepe, és mi akkor nagyon sokat foglalkoztunk teológiai kérdésekkel, mert fiatalként a II. Vatikáni zsinat dokumentumait olvastuk, illetve a hittanórák, amelyeket Szakács Lajos tartott, nagyon színvonalasak voltak, tehát mi kifejezetten teológiai kérdésekkel is foglalkoztunk, és ez keltette fel bennem az érdeklődést a teológia iránt, és ez egy nagy esély volt, egy hatalmas lehetőség volt, ahogy Mózes említette, nagyon sokan jelentkeztek, nagyon sokan voltunk, akik teológiát szeretnünk volna tanulni 90-től arra, és ez a kezdeti lelkesedés aztán úgy megmaradt a kar indulásakor is, és persze a szabadság és az öröm és a lelkesedés mellett a kihívások sokasága is ott volt, tehát én csak 98-ban csatlakoztam a karhoz, és kezdetben nem volt sok szerepem az adminisztrációban, de úgy éltem meg ezeket az első éveket, mint az intézmény építés, vagy a, nem is tudom, nem csak az intézmény maga, hanem a különböző fórumoknak, tevékenységeknek a megszervezése, illetve ez a számos kihívás, hogy az ember amellett, hogy tanítva tanult, és tovább tanult, és doktorálni kellett sokunknak, az, hogy bizonyos dolgokat megteremteni a semmiből, tehát létre elindítani a teológiai napokat, a kar folyóiratát, a stúdiát, kiépíteni a nemzetközi kapcsolatokat, tehát valahogy ez az építkezés a semmiből, de ugyanakkor a nagy lelkesedés motivált mindannyiunkat, és úgy belegondolok tényleg abba, hogy úgy Marton tanár urat látom, nem csak különböző hivatalokba menni, és minket is mozgósítani és motiválni, hanem Budapesten vagyunk, és könyveket vásárolunk, vagy könyveket kapunk adományként, és akkor a nagy dobozokat cipeljük az autóhoz. Tehát ez a fajta mindannyiunkat motiváló lelkesedés, hogy ez a mi ügyünk, és ezt nekünk fel kell építenünk. Tehát nagyjából így emlékszem vissza erre a kezdeti időszakra.
4: Az, hogy akkor más idők voltak, és azóta nagy változások következtek be, ezt én konkrétan gyakorlatilag abban látom tetten érhetőnek, hogy akkor nagy évfolyamok jelentkeztek. Én emlékszem arra, hogy még 2007-ben is, ugye ami már időben közelebb van, 58 hallgató kandidátus jelentkezett első évre. És ahhoz képest már nagyon lecsökkent a jelentkezőknek a száma, holott a magunk szerény eszközeivel próbálunk lehetőséget adni arra, hogy valaki, hogyha teológiát tanul, akkor mellette egyebet is tanulhasson, bármi mást. Ezt támogatjuk, és ezáltal próbáljuk nem csupán az erdélyi katolikus értelmiséget kinevelni, hanem próbálunk lehetőséget adni a hallgatóink számára a majdani hát a munkában való elhelyezkedés lehetőségével.
5: Én diákként emlékszek azokra az időkre, a második generáció tagjaként. Ami megmaradt az, hogy egy olyan lehetőséget láttunk, amire rég vártunk, és amikor a hír eljött, hogy indul ez a kar, ez a szak, akkor az volt bennünk, hogy na végre, akkor oda megyünk.
1: A kezdeti visszatekintés után, meg egyáltalán átkapcsolva akár a következő kérdésre, ugye a jubileumi ünnepsorozat címében szereplő hídépítés, én úgy gondolom, hogy talán ma még aktuálisabb fogalom, mint 30 évvel ezelőtt. Sokszor beszélünk polarizált társadalomról, párbeszédképtelenségről, bezárkózásról. Ebben a helyzetben, hogy látjátok, milyen szerepe lehet ma a teológiai képzésnek, mit tud hozzátenni, hozzáadni a közélethez?
2: Említetted a polarizált társadalmat, és valóban azt érzem én is, hogy egyfajta félelem él nagyon sokakban. Félelem a másiktól, a gyanakvás, a félelem a másként gondolkodóval, vagy akár a kérdezővel szemben. Meg persze itt nem akarok belemenni a társadalmi, a politikai megosztottságban, de ez biztosan úgy benne van. De amikor így a hidegpitésre gondolok, akkor egyrészt arra gondolok, hogy ez a kar úgy indult, most már más a helyzet 2007 óta, de ez a kar úgy indult, hogy világiak képzését szolgálta, és a világiaknak az a létállapotának, a világiak létállapotának az a sajátossága, hogy egyszerre két közegben, két szférában élnek. Ha valaki elkötelezett keresztény, és főleg aztán teológiát is tanul, meg esetleg a teológiai tanulmányait alkalmazza a foglalkozásában is, akkor nyilván mondhatnánk itt, hogy az egyházban, ezt idézőjelbe teszem, egyházban él, és másrészt pedig a társadalomban él, főleg, hogyha nem egyházi munkakörben dolgozik. Ezeket azért tenném így idézőjelben, ezeket a fogalmakat, mert mindenki egyszerre él az egyházban is, és a társadalomban is, tehát egyfajta mesterséges megkülönböztetés. De bizonyos szempontból a Krisztus követők, akik nem tartoznak a klérushoz, azok ebben a két szféra között mozognak. És úgy gondolom, hogy ez a cím, a konferencia címe egyrészt ezt sugallja, hogy hídépítők ebben a két szféra között. Másrészt pedig azt hiszem, hogy a híd szerepe abban is megmutatkozik, hogy ezt a polarizációt valahogy áthidalni, ezt a gyanakvást és félelmet, ami sokakban ott él, illetve megpróbálni képzett teológusként, vagy teológiai képzettséggel rendelkező világiként valahogy tudatosan és akár kritikusan reflektálni a társadalmat érintő nagy kérdések fölött. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos ez az érzékenység a társadalmi problémákkal szemben, vagy kihívásokkal szemben. Most konkrétan nyilván ebben az időszakban, az utóbbi években mindannyiunkat valahogy érint, legalább a hírek szintjén a háború, a közelben folyó háború, és ez egy nagyon nagy kihívást jelent a kereszténység számára, az egyházak számára. Ott van az igazságosság kérdése, de másrészt ott van a feladatunk arra, hogy törődjünk azzal, ami mellettünk történik. Én mindig mondom a diákoknak, hogy valahogy nem érhetünk úgy bezárva a magunk kis világában, hanem törődnünk kell azzal, ami körülöttünk történik és zajlik. És ez valahogy, ezek az érdeklődések, ezek ugye a konferencia programjában is megjelennek majd, vagy ezek a törekvések, hogy reflektálni a társadalmi problémákra, vagy akár a környezetvédelem, a teremtésvédelem kérdésére.
3: Én is maradok a hídépítésnél, mert gondolom, hogy a híd az mindig azt jelenti, hogy összeköt két partot. És igazán ez a hídépítés nagyon fontos először a egyházunkon belül. Hiszen a kollégáim biztos egyet értenek velem, nagyon sokszor megtapasztaltuk, hogy igazán mi most egy kicsit más világba tartozunk, akár tanárként, akár a diákjainkat, hogyha özben nézzük, hogy kik lesznek ők az egyházmegyékben, vagy az egyházmegyékben. Hidat kellett építeni a főhatóság felül, hogy igen, szükség van erre a karra, mert szükség van tanárokra, szükség lesz teológiailag jól képzett keresztényekre. Mirekkor kellett a hídépítés a pap kollégákkal szemben, hogy igazán a hitoktató és a plébánosnak, ha együttműködnek, akkor mind a kettőnek haszna van ebből. És azt hiszem, a hídépítés ma is továbbra is azt jelenti, hogy mindig jelent egyfajta bátorságot és kihívást, amit ugye elhangzott már, hogy nincs más választásunk, tehát a másként gondolkodókat is merni, megszólítani, merni, szóba állni velük, meghallgatni a véleményüket, természetesen úgy, hogy elmondjuk mi is a mi véleményünket, és azt hiszem, hogy a közéletnek, amit tudunk adni, vagy a diákaink tudnak adni, valahol ez lenne, hogy a keresztény gondolkodásmódról tanúságot tenni, a krisztusi üzenetet, legyen az bárki, annak bátran elmondani.
5: Még azt ajánlanám a hallgatók figyelmébe az ünnepséghez kapcsolódó két kiállításunkat is ebből a szempontból is, hiszen jól bemutatja a teológiának a hídépítő szerepét, úgy történelmi távlatban, mint hétköznapi életben, hiszen hídat képez évszázadokon át a Erdélynek a sokszínű történelmén keresztül, illetve azt is megmutatják a kiállításaink, hogy az elmúlt 30 évben hogyan foglalt el a maga helyét a teológia oktatás a romániai magyar felsőoktatási rendszerben.
4: Igen, én azt gondolom, hogy a 30 éves teológia karunknak maga a léte is hídépítés. A tekintetben, hogy a Állami Egyetemnek a része vagyunk, a Vábbesbolyai Tudományegyetemnek a része vagyunk, és itt képviseljük a tudományos millióben az egyházat, a katolikus értékrendet, a katolikus teológia tudományát. Igen, ugyanakkor bár közhelynek tűnik természetesen, de én a hídépítésben látom a hit és az értelem közötti összefüggés lehetőségét, illetve a kapcsolat lehetőségét, mert ahogy Noda tanár utalt rá, ugye két partot köt össze a híd, ez az aforizmának a lényege, és itt tulajdonképpen mi ezt megvalósítjuk egészen gyakorlati formában. Akkor, amikor beszámolhatok arról, hogy a teológiai épületében van könyvtár és oltár, tehát ilyen értelemben a tudományt és a hitet a gyakorlatban is összekötjük, akkor, amikor nem csak magas teológiával foglalkozunk, hanem annak a gyakorlati megvalósulásával, a liturgiával, a szentmisével is Istenhez fordulunk, és ezáltal tehát teljessé tesszük a teológiának a kutatását, mert hogy a hitvallással meg is valósítjuk azt. Ez azért fontos, hogy ne essünk abba a hibába, amit múlt század derekán Baltazár fogalmazott meg, hogy a fej teológiája alakul ki. Fontos a térdelés teológiája is, és ez akkor is, hogyha talán némelyek úgy gondolkodnak a kolozsvári teológiáról, hogy ez egy inkább liberális teológia, de azért azt kell mondanunk, hogy itt is hívő emberek tanulnak és tanítanak teológiát.
1: Szabolcs már említette a kiállítás megnyitót, úgyhogy innen át is kapcsolódhatunk a programsorozathoz. Ugye holnap kezdődik a háromnapos ünnepség. Kérlek benneteket, hogy akkor egy picit ismertessük magát a programot.
3: Akkor kezdem a csütörtöki programmal. A csütörtöki programunk az gyakorlatilag egy ünnepélyes megnyitó egyetemnek a főépületében, a dísztermében. Megnyitónak a lényege, hogy az egyetem vezetősége, tehát ugye kezdve a rektor, a rektorhelyettes, a szenátus, a alelnöke fognak szót kapni. Ugyanakkor, ami számunkra különös megtiszteltetés és öröm, hogy a Vatikán nagykövete, a bukaresti nuncius jelen lesz, a hírek szerint nagyon készül, és beszédet fog mondani. Ugyanakkor, ami szintén öröm számunkra, hogy a kolozsvári teológia az mind a négy egyházmegye számára képez munkatársakat, tanárokat. Jelen lesz az egyházmegyénk főegyházmegye érseke, Kovács Gerge érsek úr, de jelen lesz a Temesvári sajnos nem tudjon, hogy Nagyváradi püspök Böcskei László és a Szatmári püspök Schönberger Jenő is. Ennek az első résznek a lényege, hogy egyetemi keretben, hiszen a teológia ugye most már 30 éve rész a Bábesbolyai Tudományegyetemnek, megvan az egyetem vezetősége részéről is, meg lesz a köszöntés, ugyanakkor egyházunk képviselői részéről is. Ugyanakkor lesz még egy pár a testvérintézmények részéről, a Budapestről, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai Fakultásának itt lesz a dékánja, a Szeretesi Szapiencia Főiskolának a dékán helyettese, ugyanakkor Pécsről, a Pécsi Hittudományi Főiskoláról szintén itt lesz a Otilia, a rektorasszony. Ugyanakkor csütörtökön még 30 év jubileum alkalmával pár kitüntetés díjat is át fogunk adni azoknak, akik különösen hozzájárultak a kar fejlődéséhez, fejlesztéséhez, úgymond a karnak a barátai, és aznap kerül sor, tehát ennek az egyetemen, amikor ez az ünnepség sorozat befejeződik, utána lesz a két kiállításnak a megnyitása, de ezekről akkor beszéljen más.
5: A megnyitó ünnepség után a Deák Ferenc utcában, vagy az Eroilor utcában kerül sor az első kiállítás megnyitóra, amelyet az Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeummal közösen szervezünk, és amely az erdélyi teológia oktatásnak a történetét mutatja be kezdetektől, tehát egészen Bátor István fejedelemnek az alapító tevékenységétől, mondhatni a napjainkig. Ez főleg egy történelmi áttekintő. Azt próbálja bemutatni, amiről korábban beszéltünk, a teológiának a hit szerepét a történelmi távlatban. A kedves hallgatók már is megtekinthetik ezt, és egy séta alkalmában érdemes ott lelassulni és elolvasgatni a különböző panókon található történelmi bemutatót.
2: Igen, ezen kívül lesz egy második kiállítás is, amely kifejezetten karunk történetét próbálja áttekinteni, hát pontosabban ízelítőt nyújtani, főként a kezdeti időszakról, meg néhány pillanatképet. És ahogy erre a kiállításra készültünk, az anyagot összeállítva, dokumentumokat keresve, levéltári dokumentumokat kikeresve, fényképeket válogatva, akkor szembesültem azzal, vagy szembesültünk azzal, hogy mennyi minden történt az elmúlt 30 évben, mennyi emberrel találkoztunk, hány generáció követte egymást, 25 vagy 26 generáció követte egymást, diákokra gondolok, azért 26, mert egy évben két évfolyam is végzett, és tehát megdöbbentő, hogy mennyi minden történt, ami szinte feledésbe merül. Úgy azzal szembesültünk, hogy kollégáim is, akik legelső pillanattól ott voltak, de én is, aki két évre rácsatlakoztam, hogy lényegében ott voltunk a kezdeteknél, és mennyi minden feledésbe merült, és fel kellett idézni dokumentumok segítségével. És ennek a második kiállításnak, amely a Szentegyház utcában lesz a 4 szám alatt, ott van ez a galéria, ahol rendszeresen kiállításokat szerveznek, kiállítóterem. Az volt a célja ennek a kiállításnak, hogy valami módon rekonstruáljuk a kezdeteket, néhány alapvető adatot rögzítsünk, és hát mondom, ekkor szembesültünk azzal, hogy történetírása igazából nem került még sor, vagyis úgy módszeresen nincs megírva még a kar története, van számos visszaemlékezés, számos írás, akár Marton tanár úr részéről, vagy Holló László kollégám részéről, vagy személyes megemlékezések Nóda Mózes részéről, de úgy igazán a kar történetének a megírása még várat magára, és úgy gondolom, hogy ez talán egy pici impulzus is lehet ebben az irányban. Aztán amit még láthatnak a látogatók, a nézők, az az, hogy így pillanatképeket próbáltunk összeállítani a kar életéből, tehát megemlékezés a kar tanárairól, azokról is, akik már nincsenek közöttünk sajnos, de a diákok életéből is így ízelítőt kaphat a néző. Hát itt meg kell köszönnöm neked, Messi, hogy ebben segítettél, mert hogy ugye kötetlen programokat is láthatunk, lelki programokat, de olyanokat is, mint a Gólyabál, a Mikulás, a Szállást keres a Szent Család, a Farsang, a Kirándulások, a Ballagások, tehát nagyon kevés látható, nagyon nehéz volt a képeket kiválogatni. Ennél többet lehet majd látni a filmen, amelyet szintén Messi állított össze, a kar történetének a 30 évéből, a képanyagából. És ezek talán így a kezdetek lelkesedését bemutatják, vagy érzékeltetik.
3: Kiegészítésként ehhez a kiállításhoz, hogy aki a kiállítást meglátogatja, mi is meglepődtünk, és talán a látogatók is meg fognak lepődni, hogy 30 év alatt a tudományos tevékenységbe szeretnünk bepillantani, szeretnünk másoknak is megmutatni, hogy 30 év alatt mennyi írás, mennyi könyv született a karunk részéről, egyéni kötetek, teológiai jegyzetek, megemlékező kötetek, tehát igazán egy könyv idézőjelben, egy könyv kiállítás is lesz, és a kar tanárai, természetesen Gyula Fejér és a kolozsvári kollégáknak az írásai is jelen lesznek. Ezeket is lehet nézni, és nem kis büszkeséggel mondom, hogy amikor összesítettük, akkor, illetve összegyűjtöttük a könyveket, akkor úgy láttuk, hogy azért nem kell szégyenkeznünk, mert mindenki a maga módján és a maga helyén a kötelességét teljesítette ilyen szempontból is.
2: Ami még látható lesz, az a diákok kiállítása, összeállítása, abból, amit, vagy ahogyan ők tapasztalják meg a diák életet, a teológia életét, történetét, úgyhogy lesz egy ilyen vonatkozása is, ahol kifejezetten a diákok állítanak ki számukra fontos képeket, tárgyakat.
3: A program pénteken reggel a Szent Mihály templomban 8 órától a Szent misével folytatódik. A Szent misének a főcelebrása, amit már említettem, a jelenlévő bukaresti nuncius lesz. Igét hirdet egyházmegyénk főpásztora Kovács Gergely, asszisztálnak a kispapok, és erre a Szent misére is a főtéri plébánián is már hirdették. Mindenkit szeretettel várunk, hogy közösen adjunk hálát Istennek az eltelt 30 évért.
2: Pénteken a Szent Mise után kerül sor a tudományos ülésre, amelyen, ez tulajdonképpen a teológiai konferencia része a rendezvénysorozatnak, amelynek az első délelőtti programjában 4 külföldi előadás, pontosabban idegen nyelvű előadás hangzik el, de úgyhogy fordítást is biztosítunk. A lényeg ezeknek, hogy egyrészt bemutassák a teológia szerepét, és itt Paul Szulénár bécsi professzor előadását, nyitó előadását szeretném kiemelni, amely úgy mutatja be a teológiát, mint profétai szolgálatot a társadalomban, illetve a társadalom javára. Azon kívül a következő előadásoknak a fókusza a világi teológusok, ezen belül a nők karizmája az egyházban, mert hogy, amint említettük már, a kar eredetileg úgy jött létre, hogy világi teológusok, teológiai hallgatók képzésére irányult, és ez egy kihívás marad számunkra, tehát a világiak szerepe küldetése az egyházban. Majd a délutáni tömbben, amelyen az előadások magyarul hangzanak el, de itt is külföldi magyarországi előadók, vagy egyik kolléga Bécsből jön, tehát magyar nyelvű előadások, ezúttal főleg erre a második vonatkozásra reflektálnak, hogy kihívások az egyház és a teológusok számára a társadalomban, és ilyen kihívások a háború kérdése, például az igazságosság kérdése, tovább a környezetvédelem, a teremtésvédelem kérdése, illetve az egyház és a kultúra közötti párbeszéd, a kultúra szerepe az egyházban, a vallásban, továbbá az egyház önmegjelenítése a médiában és a kommunikáció jelentősége. Tehát ezeket a témákat fogják körüljárni az előadók, a program az fent van a kar honlapján, a részletes program.
4: Szombaton délelőtt, illetve hát 9 órától doktorandusz konferenciára kerül sor, ez egy nemzetközi konferencia, fizikai jelenléttel, illetve online bekapcsolódási lehetőséggel. És hogyha egy kicsit távolabbról, madár perspektívából tekintetek a doktoriskolára, akkor el kell mondanom, hogy a teológia karunk, 30 éves teológia karunk keretében 22 év után jutottunk el oda, hogy a teológiai képzésünk teljes körűvé vált, alapképzés, mesterképzés, és 2018-tól most már doktori képzésünk is van a teológián. Fokozatosan, lassan 2022-re jutottunk el oda, hogy megtarthattuk az első nemzetközi konferenciát, és így az idei évben most már az 5. ilyen jellegű konferenciát tartjuk, ami a 30 éves ünnepségsorozat részeként kerül most kiadásra. A doktorandusz konferencia mindig rendkívül érdekes számomra, és pedig azért, mert addig, amíg az előbb bemutatott nagy konferencia, a pénteki napi nagy teológusok konferenciája az majdhogy nem a megérkezettség állapotát tükrözi, addig a doktorandusok konferenciája az nem a kész eredmények konferenciája, hanem sokkal inkább a folyamatos gondolkodásnak az eredményét próbálják bemutatni. Ezért is van az, hogy a konferenciánknak a címe, vagy a elnevezése az Theologia Viatorum, az úton lévő teológia. Tehát gyakorlatilag azok, akik kutatásokkal foglalkoznak a teológia területén, és gyakorta egyedül érzik magukat a kutatásban, csak a doktorátus vezető támogatására számíthatnak, alkalmanként összejönnek egy konferenciára, és akkor látják, hogy vannak ugyanolyanok, mint ők, akik szintén egyedül vannak, és talán itt közösségre lelhetnek a doktorátusi kutatással kapcsolatos nehézségeikben. A konferencia azért is érdekes, mert hogy rendkívül szertágazó. Tehát kezdettől fogva az jellemző a mi konferenciánkra, hogy nem egy bizonyos témakör köré csoportosulnak az előadások, hanem a hallgatóinknak a saját kutatási, tehát lehetősége van, hogy a saját kutatási területéről hozzanak témákat, és ezáltal egyháztörténelem, etikai témák, pasztorális témák, az élet értelmének a keresésével, spiritualitással kapcsolatos témák is bemutatásra kerülnek, és akkor így a különböző teológiai tudományágak közötti átjárhatóság is hát szépen megmutatkozik, és egymásnak a dolgai iránt is érdeklődhetnek a doktoranduszok.
5: Szombaton 15 órától kerül sor az úgynevezett alumni találkozóra, ugyanis azt is érdemes szem előtt tartani, hogy a teológia nem csak intézmény, hanem embereknek a közössége, és azon belül fontos a hallgatók, a végzett hallgatóknak a közössége, hiszen hát mondhatni, hogy értük működik, értük jött létre a teológia, és reméljük, hogy ezekben a napokban sok végzett hallgató lesz Kolozsváron, és fontosnak tartottuk azt, hogy legyen egy közvetlen találkozó az oktatók és a végzett hallgatók között. A programot a dékán úr megnyitója után egy közvetlen beszélgetés formájában képzeltük el, ahol ugye az oktatók, mint a végzett hallgatók felelevenítik az elmúlt 30 évet, és a jelenről és meg a jövőről is fognak beszélgetni.
1: Végezetül, lezárva mai beszélgetésünket, egy utolsó kérdésem volna mindannyiótokhoz. Ha a jövő történetét a mai hallgatók írják tovább, mi az, amiben reméltek, hogy ők lesznek majd a következő fejezetnek a szerzői?
3: Én nagyon remélem és hiszek abban, hogy teológia meg fog maradni, fent fog maradni, hiszen úgy gondolom, hogy nem csak egy intézményről van szó, hanem a egyházmegyénk számára is az egyik legfontosabb intézmény, a katolikus teológia, természetesen szeminárium, a gyulafehérvári szeminárium és a kolozsvári teológia, és úgy gondolom, hogyha azzal a felelősségtudattal és azzal a odaadással, hogyha eljövendő jelenlegi diákok fogják végezni, ahogy mi próbáltuk, ez nem öntömjénezés, de azt hiszem, hogy jelentett rengeteg munkát, és jelentett rengeteg örömet, és én hiszem azt, hogy ez jövőre is így lesz.
2: Én azt remélem, hogy a következő generációkban is megmarad, ébren marad az érdeklődés a teológia iránt. Valóban van egy létszám csökkenés, de azt remélem, hogy az, ami számunkra hatalmas esélyt jelentett, az megmarad, és ezen az teológia iránti érdeklődés, a beleírta tudományos érdeklődést, a kíváncsiság, a tudásvágy, a párbeszédkészség megmarad a következő generációkban is. Ugyanis számolnunk kell azzal, hogy mi nagyjából, akik a kezdet Től ott voltunk, nagyjából egy generációt képviselünk, és hamarosan bekövetkezik majd egy generáció váltás a tanári karban is. Azt remélem, hogy ez a fajta lelkesedés, ez megmarad majd a leendő diákokban is, illetve a leendő tanárokban is, akik átveszik tőlünk ezt a feladatot.
4: Elhangzott a korábbiakban, hogy az elmúlt 30 évben a teológia tanárai mindenki a maga módján és eszközeivel dolgozott, és ennek a termékei, könyvek, tanulmányok, cikkek, stb. Formájában megjelentek. Ez azért volt, mert hogy voltak kérdéseink, és kerestük a válaszokat. Az embernek mindig vannak kérdései, és reméljük, hogy a majdani teológia diákoknak is lesznek kérdései, és reméljük, hogy ezekre a kérdésekre majd itt a teológia falai között fogják keresni a választ, és ezáltal azután jó válaszokat fognak találni.
5: Szoktuk hangsúlyozni azt is, hogy nem csak hitoktatás képzéssel foglalkozunk, hanem az erdélyi katolikus értelmiségnek a nevelésével is, és biztos vagyok abban, hogy a diákjaink és hallgatóink alkotják a jövő katolikus értelmiségét Erdélyben, és mondhatni, hogy így a teológia beépült már a társadalom szövetébe, és mindig jelen lesz, és ez nem csak egy ilyen költői fordulat, hanem ez tapasztalat is, hogy amikor a karnak szüksége van társakra, akkor mindig van akit megszólítani. Ők a korábbi hallgatók, és ilyenek lesznek a jelenlegi hallgatók is.
4: Talán érdekességképpen még megemlíthetjük, és

0: működhessen, és erre az egyház államsegélyt kap. Tehát a hitoktatáson kívül tényleg reális lehetőség az, hogy a plébániák keretében is aktívan és megfizetett módon működjenek közre a végzett diákjaink.
1: Szabolcs említette, hogy a végzettek között mindig, vagy egyáltalán mindig vannak emberek, akikre számíthatunk. Én azt hiszem, hogy ez a mai beszélgetés is erre példa, hogy azok, akik tanultak nálunk, akik nálunk végeztek, azok olyan fontos szerepeket töltenek be az egyházban, a társadalomban, a médiában, és nagyon-nagyon fontos számomra kiemelni, hogy személyesen, és ez nagy örömnek tekintem, és hogy nagyon büszke vagyok, és gondolom mindannyian nagyon büszkék vagyunk azokra az emberekre, akikre számíthatunk a legkülönfélébb tevékenységekben, legkülönfélébb szférákban, az egyházban, a közéletben, a médiában.
2: A jubileum egyszerre jelent visszatekintést és előretekintést. A 30 év története ma már nem csupán egy intézmény története, hanem több nemzedéké is. Mindazoké, akik tanítottak, tanultak, kutattak, közösséget építettek ezen a karon. Talán ez mutatja meg leginkább, hogy a teológia akkor válik igazán élővé, amikor képes kapcsolatot teremteni tudomány és társadalom, hagyomány és jelen, egyház és közélet között. Végtelenül büszke vagyok arra, hogy jó magam is itt tanulhattam, itt bontogathattam szárnyaimat, és itt találhattam meg hivatásomat. Köszönöm tanáraimnak, hogy hittek benne, kitartottak mellettem, bizalmat szavaztak nekem. És azt hiszem, hogy ezt sokunk nevében mondhatom. És köszönöm a mai beszélgetést is, ugyanakkor kívánom, hogy a kolozsvári római katolikus teológia kar a következő évtizedekben is megőrizze azt az élő, nyitott és gondolkodó szellemiséget, amit ma képvisel. Végezetül várunk mindenkit ünnepelni, hálát adni, előre tekinteni, találkozni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Amikor megszületett az első Batthyány gyermekem, és én a világ legboldogabb édesanyja voltam, és ő lett megkeresztelve, én pedig akkor lettem első áldozó, felnőtt fejjel, 32 évesen, és utána pedig az első gyermekemnek lett az első áldozása, ennek a koronája pedig, amikor én kitaláltam, hogy bérmálkozni szeretnék. És az maga, hogy a mai napig sem tudom, hogy mi az, ami, de olyan érzés, mint amikor a Szentlélek, vagy a Békesség, vagy Szűz Mária rám tette a kezét. Nagy sírás jött, ez az abszolút megkönnyebbülés. A bérmálkozásnál fel kell vennünk a neveket. És én Margitként születtem, és én pont ez, hogy mivel nem ez a szent út, mindenkinek saját magának van a szent útja, és mindenkinek más. És én gondolkoztam, hogy én kinek a nevét vegyem föl, és én akkor felvettem a Mária Magdolnát pont azért, mert úgy élt, ahogy élt, de amikor megismerte Jézus Krisztust, akkor teljesen megváltozott. Ez az erő az, hogy mert megváltozni, és attól kezdve minden lépését ott nézte Jézus Krisztusnak, és hogy az erős asszony, aki mindent a vállára vesz, és egy kicsit igen, a saját életemben is van ez a hasonlat, hogy nagyon sok minden van a vállamon, hogy a férjem beteg lett, és három gyereket azért én is majdnem mondhatni, hogy egyedül neveltem fel, de nincsen az, hogy azt mondjuk, hogy nem, hanem van feladat, és azon tovább kell menni, és a jó Istentől igen az ember erőt kap a mindennapokhoz.

Batthyány Schmidt Margitnak, a Magyar Női Unió Egyesület alapítójának és elnökének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék Jézus! Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a Nagyváradi stúdió, a Sepsiszentgyörgyi stúdióból elnézést. Tibor atya köszönti önöket. A mai katekézis sorozatunk tovább folytatódik, és pedig a Szentírásról és a hitről, erről a témáról beszélgettünk a pünkösd előtti katekézisekben. És ott hagytuk abba, hogy két okból nem szabad tetszés szerint bármilyen bibliai szöveget olvasni. Elsősorban a változatlan szövegű szentírást, valamint annak helyes értelmezését csupán a katolikus egyházban találhatjuk meg. Másodszor pedig a szentírások helye nehezen érthető természetesen. Erről beszélünk egy picit. Csupán a katolikus egyházban található fel a változatlan szövegű szentírás, valamint a szentírásnak a helyes értelmezése, ezt ki is mondja a tridenti zsinat is. Ugyanis csupán az apostoloknak és az ő utódaiknak, a püspököknek, tehát a katolikus egyháznak ígérte Krisztus Urunk a szent lelket. És csupán a katolikus egyháznak ígérte meg, hogy a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Olvashatjuk ezt Máté evangéliumában, 16. fejezet 18-as versében. Azért lehetetlenség, hogy hamisított legyen a szentírás, amelyből a katolikus egyház tanítását meríti, ellenben a tévtanítók saját bibliai szövegeikben a szentírásnak egyes helyeit kényükedők szerint elferdítették, vagy pedig azokat a könyveket és helyeket, amelyek nekik alkalmatlanok voltak. Egészen ki is hagyták. Így vetette el Luther Szent Jakab levelét, mert ebben benne van, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Rómaiakhoz írt levél 3. fejezet 28-as versében olvashatjuk. Az ember a hit által igazul meg. Önkényesen a Szentírás ezt így változtatta meg, hogy az ember egyedül a hit által igazul meg. És ezen a helyen, hogy annál inkább igyekezzetek, hogy a jó cselekedetek által bizonyossá tegyétek hivatásotokat és kiválasztásotokat. Péternél olvasuk ezt, 11. fejezet első fejezet 10-es versében pontosabban. Tehát a jó cselekedetek által szavakat egyszerűen elhagyta, tehát a szentírás sok helye nehezen érhető. Szent Péter szerint is Pál apostol levelei nehezen érhetők. Sőt, maga Szent Ágoston is azt mondja, a szentírásban sokkal több dolgot nem értek, mint amennyit értek. Az isteni titkokat sem a proféták, sem az üdvözítő nem fejezték ki olyan világosan, hogy azokat mindenki megérthetné. Különböző tévtanítók ennél fogva a Szentírásnak ugyanazon mondatából is a legkülönbözőbb jelentést vezették le. Azért szükséges, hogy a katolikus egyház a Biblia szövegekben a nehezen érthető szavak értelmét megmagyarázza. Ahol törvénykönyv van, ott olyan hatóság is szükséges, amely azt kétes esetekben megmagyarázza. Az a hatóság, amelyet Isten a Szentírás megőrzésére és magyarázatára rendelt, az a katolikus egyház. Ugyanis ennek adta a szent lelket, ezért kívánja a római szentszék, hogy a püspök csak olyan szentírás fordításokat hagyjon jóvá, amelyek jegyzetekkel vannak ellátva, és így az egyház magyarázatát magukba foglalják. Akik magyarázó jegyzetek nélküli szentírást olvasnak, azok könnyen elveszthetik a hitet. Mert a szentírásban vannak egymásnak látszólag ellentmondó helyek is, továbbá olyan helyek, amelyek nem szó szerint érthetőek. De a Szentírásban tehát vannak látszólagos ellentmondások is. Így például az egyik evangélista azt írja, hogy mind a két gonosztevő csúfolta a kereszten Krisztust. Máté evangéliumában olvashatjuk. A mások arról értesít, hogy az egyik gonosztevő káromolta őt. És az ellentmondás abban leli a magyarázatát, hogy kezdetben valóban mind a két gonosztevő gúnyolta Jézust, később azonban a jobboldali megtért. Az egyik evangélista
előadja, hogy Szűz Mária és a jámbor asszonyok közel álltak a kereszthez, úgy, hogy megértették Krisztus szavait. A másik ellenkezőleg azt írja, hogy a jámbor asszonyok távolabb állottak. Márk evangéliumában, Lukácsnál is. És ez a látszólagos ellentmondás is könnyen megfejthető. Tudnélik, kezdetben a jámbor asszonyok távolabb állottak, és később, mikor a nap elsötétedésére a gúnyolódók elhúzódtak, nemtek ők is közelebb a kereszthez. Aki azonban nem ismeri ezeket a látszólagos ellentmondásokat, megmagyarázó körülményeket, abban könnyen támad kételj, és annak nyomán a hitetlenség szelleme. A Szentírásban vannak olyan kifejezések, amelyek szóról-szóra fordítva más jelentést adnak, mint amit a szerző ki akart fejezni. A magyar Szentírás fordítás szerint Krisztus a keresztről így szólt anyjához: asszony, íme a te fiad. A kányai mennyegző alkalmával is asszonynak nevezte Jézus az anyját. Első olvasásra önkéntelenül is eszünkbe jutik a gondolat, hogy Krisztus Urunk megtisztelőbb címet is használhatott volna édesanyjával szemben. Tudni kell azonban, hogy a héber nyelvben az asszony megszólítás igen megtisztelő értelemmel bírt, akárcsak a rómaiaknál a matróna megszólítás. Továbbá az evangéliumok beszélnek Jézus testvéreiről, amiből arra lehetne esetleg következtetni, hogy Jézusnak valóban voltak a szószoros értelmében vett testvérei, és következésképpen a boldogságos szűz szűzességének tana nem védhető. Azonban a zsidó nyelvhasználatból megtudjuk, hogy a zsidók a távolabbi vérrokonokat, nevezetesen az unokatestvéreket is testvéreknek nevezték. Így már Ábrahám is unokatestvérét Lótot testvérének nevezte. A Szentírás magyar fordításában ezt olvassuk: szerezzetek magatoknak barátokat a hamisság mammonjából. És ezt a helyet könnyen úgy magyarázhatná valaki, mintha Krisztus arra szólítana fel, hogy a hamis úton szerzett vagyont fordítsuk alamizsnálkodásra, és ezért nagyon szükséges a magyarázó jegyzet, hogy ennek a helynek az értelme: szerezzetek magatoknak barátokat a csalóka földi javakból. Tehát csalóka a földi jó azért, mert ténylegesen nem nyújthatja azt, amit az ember vár tőle. Tehát Krisztusnak sok mondása szintén nem értendő szóról-szóra, hanem csak képletesen. Krisztus ugyanis sokszor képekben beszélt, hogy az emberi értelmet annál jobban megragadja. Így például ez a mondás is, hogy könnyebb a tevének átjutni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni a mennyek országába. Tehát koránt sem magyarázható a gazdagság teljes elvetésére, hanem csak arra, hogy a gazdagság könnyen igen nagy akadály lehet az üdvösségben. És Krisztusnak eme szavait, ha szemed megbotránkoztat, vájt ki, csak azt jelentik, hogy ha valami még oly kedves is előtted, mint a szemed, azonban bűnalkalom számodra szakítanit kell vele. Tehát Krisztusnak az a másik mondása, hogy az utolsókból lesznek elsők, ez úgy értelmezhető, hogy sokan, akik itt a földön utolsók, elsők lesznek a túlvilágon. Az evangélista elbeszéli, hogy Krisztus a kereszten így kiáltott fel: Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Aki megfontolatlanul ítél, kétségbeesésre magyarázhatná ezt a felkiáltást. Helyes magyarázat mellett azonban megtudjuk, hogy Krisztus e szavakkal a 21. Zsoltárra utalt, amely ezekkel a szavakkal kezdődik, és ezt a Zsoltárt imádkozta. Ebben a Zsoltárban ugyanis már sok évszázadtal ezelőtt szemléltetően meg volt rajzolva Krisztus szenvedése a kereszten. Mindezek a példák eléggé szemléltetik, miért van szükség a Szentírás olvasásnál magyarázó jegyzetekre. Szent Péter apostol maga is írja, hogy tanulatlan és könnyelmű emberek azt, ami a Szentírásban nehezen érthető, saját vesztükre félre magyarázzák. Az isteni kinyilatkoztatásnak azt a részét, amely a Szentírásban nem foglaltatik, hanem csak élőszóval maradt az utókorra, tehát nincs benne a Szentírásban, azt hagyománynak vagy szent hagyománynak nevezzük. De erről egy rövid dal után. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, hamarosan folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntöm újra a kedves Máre Rádió hallgatókat. Tovább megyünk a mai katekézisünkkel, ugye a Szentírásról beszélgettünk mostanig, és arról, hogy ott hagytuk abba, hogy az isteni kinyilatkoztatásnak azt a részét, amely a Szentírásban nincs meg, hanem csak élő szóval maradt az utókorra, azt a szent hagyománynak nevezzük. Krisztus az apostoloknak nem azt a parancsot adta, hogy mindent leírjanak, hanem hogy mindent prédikáljanak. Azért csupán kevesen írtak, és ezeket is többnyire a szükség kényszerítette arra. Tudósításaik úgymond, vagy nyelven fogalmazva egy picit hézagosak, többnyire Krisztus Urunknak csupán cselekedeteit és csodatételeit adják elő, tanításaiból viszont kevesebbet. A szent könyvek szerzői nyíltan ki is fejezik, hogy ők nem írtak le mindent, hanem sokat csak élő szóval közölnek a keresztényekkel. Továbbá, ez Pál apostol is leírja, és János evangélista is, továbbá azt is kijelentik, hogy amit élő szóval közöltek, az is kötelező. Tartsátok meg a hagyományokat, amelyeket tanultatok, akár beszéd, akár levelünk által, mondja Szent Pál. Szent János is az ő evangéliumának végén kijelenti, vannak még sok egyebek is, amiket Jézus cselekedett. Amik ha egyenként meg lennének írva, úgy vélem, a világ sem volna elég a könyvek befogadására, amelyeket írni kellene. A szóbeli hagyományra vagyunk tehát utalva. És a szóbeli hagyományból tudjuk meg például, hogy Jézus Krisztus 7 szentséget rendelt, és hogy a vasárnapot meg kell szentelni, és hogy a gyermek keresztelés meg van engedve. Csupán a hagyományból tudjuk, amely könyvek a Szentíráshoz tartoznak. Tehát ugye más protestáns egyházak, ők csak a Szentíráshoz tartják magukat, azonban a szóbeli hagyományt többnyire a szentatyák irataiban, a zsinatok határozataiban és az egyház hitvallásaiban és imádságaiban találhatjuk meg. Azokat a férfiakat, akik a kereszténység első korszakában nagy tanultságukkal és szent életükkel tűntek ki, szentatyáknak nevezzük. Ilyenek voltak például Szent Justin római bölcselő, a keresztény vallásnak a buzgó védelmezője, 165-ben halt meg Krisztus után, vagy Lioni Szent Irén püspök, 202-ben halt meg, Szent Ciprián kartágói püspök és mások. Közülük az apostolok némelyek, az apostolok tanítványai voltak, mint például antiokiai Szent Ignác püspök, a Szent Polikárp szmürnai püspök. Őket apostoli atyáknak nevezzük. Azokat a férfiakat, akik nagy tanultsággal és szent élettel tűntek ki, azonban már későbbi korban éltek, egyház tanítóknak nevezzük. Négy nagy görög és négy nagy latin egyház tanító van. A görög egyház tanítók a következők: Szent Atanáz alexandriai püspök, Szent Vazul cezáreai püspök, Nazianzi Szent Gergely kappadókiai püspök, és aranyszájú Szent János konstantinápolyi püspök. A latin egyházban a latinok ezek: Szent Ambrus milánói püspök, Szent Ágoston hippói püspök, Szent Jeromos, a Szentírás latin fordítója, és Nagy Szent Gergely pápa, az egyházi ének ugye megjavítója, ő 604-ben halt meg. Továbbá négy nagy egyház tanító van a középkorból: Szent Anselm, Szent Bernát, Aquinói Szent Tamás és Szent Bonaventura. Az újkorban kitűntek Szalézi Szent Ferenc, Liguri Szent Alfonz, és vannak még mások, ugye Liguri Szent Alfonz a redentorista szerzetes rendalapítója volt Nápoly mellett, és az egyház mindegyik nagy tudományú és szentéletű férfiút, akinek iratait helyeselte, tehát a szentatyákat is egyház tanítónak nevezi. Azokat a férfiakat pedig, akik nagy tanultsággal tűntek ki ugyan, akiknek iratait azonban nem lehetett teljesen jóvá hagyni, vagy akiknek élete nem volt egészen kifogástalan, azokat egyház íróknak nevezzük. Ilyenek voltak például Origenész Alexandriában, ő 254-ben halt meg Krisztus után, vagy Tertullianus áldozópap Kártágóban, ő 222-ben halt meg. Tehát a zsinatoknál, a zsinatokról, a hitvallásokról, tehát az egyház imádságait a misekönyvekben és az imádságos azokban a könyvekben lehet megtalálni, amelyeket a szentségek és szentelmények kiszolgáltatásakor használnak és rituálénak neveznek. A misekönyvekből nyilvánvaló például, hogy a szent misében mindenkor imádkoztak a megholtakért. Nézzük meg egy picit a magán kinyilatkoztatás, ez mit jelent. Amint Isten egykor az égő csipkebokorban szólt Mózeshez, vagy amint szólott Damaszkusz előtt a keresztény üldöző Saulhoz, úgy szól ma is néha rendkívüli módon egyik másik kiválasztottjához, és azokkal különböző dolgokat közöl. Mivel ezek a közlések többé nem szólnak az egész emberiségnek, magán kinyilatkoztatásnak nevezzük őket. Ilyen magán kinyilatkoztatásban volt része újabban Rómában Taiji Máriának, aki 1837-ben halt meg, aki előtt 47 éven át éjjel és nappal ott lebegett egy napkorond, tele jelekkel és képekkel, amelyek oktatásokat tartalmaztak és kérdéseire megfeleltek. Vagy a dülmeni apáca, Emerich Katalin Westfáliában, ő 1824-ben halt meg, gyermekkorától kezdve szemlélte, mint szemtanú Krisztusnak, a boldogságos szűznek és a szenteknek életét, továbbá a világtörténelem egyes eseményeit. A magán kinyilatkoztatás tehát arra szolgál, hogy a hitet élessze. Sokszor olyan emberek is kapnak magán kinyilatkoztatást, akik különösképpen törekszenek a tökéletesség útján, vagy után. A magán kinyilatkoztatás az egyház hasznára történik. Ezt mondja Szent Pál apostol is az első korintusi levélben, a 12. fejezet 7. versében. Úgy van ezzel is, mint a rendkívüli kegyelem ajándékokkal, a karizmákkal, amelyek igen gyakoriak voltak az apostolok idejében. Akkor ugyanis sokszor megesett, hogy a hívek például az oltári szentségvételekor részeseivé lettek a jövendőlés vagy a nyelvek rendkívüli adományának. Ez azért történt, hogy az ifjú egyház annál gyorsabban terjedjen. Később ezek az adományok egyre ritkábbak lettek, annélkül, hogy teljesen megszűntek volna. Újabban magán kinyilatkoztatások nyomán támadtak az olyan zarándok helyek, mint például Lourdes vagy La Salette Franciaországban. Amikor a vallás veszélyben van, rendesen olyankor nyúl Isten a magán kinyilatkoztatás eszközéhez. Amikor a francia forradalom idején a forradalmárok és a hitetlen bölcselők kétségbe vonták az evangélium igazságát, és tagadásba vették Krisztus történeti személyiségét, Isten az egyszerű falusi leányt, Emerich Katalint ajándékozta meg a látomások ajándékával, és testét Krisztus öt szent sebének helyével és a tövis korona sebeivel ruházta fel. Az ő látomásai Krisztus életéről és szenvedéseiről, amelyeket az egykor hitetlen költő Brentano Clement tett közzé, világszerte nagyon emelték a hívő szellemet. És amint a boldogávatási eljárások mutatják, sokszor olyan emberek részesülnek magán kinyilatkoztatásban, akik feltűnően törekszenek a tökéletességre. Assisi Szent Ferencnek Krisztus megjelent a templomban. Alverno hegyén pedig egy angyal jelent meg neki. Hasonló esetekkel más szentek életében is találkozunk. Hát az ilyenfajta magán kinyilatkoztatás Isten ajándéka, és az a célja, hogy a tökéletesség után törekvő emberben még inkább lefokozzák a világhoz való ragaszkodást, és őt tökéletességre vezessék. Azonban a szentség lényegét korán sem teszik az e fajta kinyilatkoztatások és vigasztalások, hanem a hősies erénygyakorlat és a szenvedések türelmes elviselése. Egyenesen megtörténhet az is, hogy istentelen emberek részesülnek nyilatkoztatásban. Csak gondoljunk az író kéz esetére, amely Baltaszár király szeme láttára a falra írt, olvashatjuk ezt Dániel könyvében, vagy a bűnös Bálám jövendőlésére, Mózes könyvében, a negyedik könyvében, tehát rendszerint azonban csak erényes emberek kapnak magánkinyilatkoztatást, miután általában ez Isten rendkívüli kegyességének a megnyilvánulása. Nem különben csak erényes emberek lehetnek hitelre érdemes tanúk, az e fajta kinyilatkoztatásnak másokkal való közléséről és továbbadásáról van szó. A pápák némely magánkinyilatkoztatást jóváhagyásban részesítettek, és azok alapján ünnepeket és egyházi ájtatosságokat rendeltek el, továbbá szerzetes rendeket alapítottak. Ilyen volt például 14. században Szent Brigitta. Szent Brigitta kinyilatkoztatásait négy pápa és a bázeli zsinat 1435-ben hagyták jóvá. Szent Hildegárd apátnőjét pedig harmadik Jenő pápa. Szénai Szent Katalin és Szent Teréz kinyilatkoztatásai szintén egyházi jóváhagyásban részesültek. Tehát igen, sok püspök egyházi ajánlásban részesítette a látomásokat. Emery Katalinnak a látomásait Krisztus életéről és szenvedéséről és a boldogságos szűz életéről például, ez könyvben is megjelent magyarul, ezt is érdemes elolvasni. Például a magánkinyilatkoztatás alapján keletkezett az Úrnapja 13. században, nem különben a Jézus szíve ünnepe. Asszisi Szent Ferenc, Szent Domokos, Keresztes Szent Pál, Szent Brigitta, ezeknek az élet, ezek emberek élete mutatja, hogy a pápák gyakran magánkinyilatkoztatás alapján szerzetes rendeket és kongregációkat alapítottak. Az is érdekes dolog, hogy kiváló hittudósok, nagy nevű szónokok és katolikus írók nagy előszeretettel olvasták és használták fel mindig a magánkinyilatkoztatásokat. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai katekézisünkbe. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, következnek a Vatikáni Rádió hírei. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek jó tanúbizonyságot a régiek, akik nem féltek, sok csoda dolgot megéltek, és kitartottak, mint aki látja a láthatatlant. És mit is mondjak még róluk?

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szentatya pünkösd vasárnap délben a Regina Czőli elimádkozása után köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
1: Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
0: Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot. A boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
0: A Szentatya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
1: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
2: Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
3: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely. For this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
2: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
3: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
2: Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
3: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
2: Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
4: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szentatya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráivá váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér mindnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész

0: hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a Sebzsi Szentgyörgyi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket, elérkezett az ima szándék fogadás élő műsora. Kedves hallgatók, telefonálhatnak, ima szándékaikat, ima kéréseiket fejezhetik ki a következő telefonszámok egyikén: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.mariaradio.ro linkre kattintva.

Amikor kedves hallgatók tárcsáznak, addig egy pár üzenetet olvasnék föl. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írta egy édesanyja. Ezt a rózsafűzért és összes imát felajánlom testi-lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és szüleim gyógyulásáért, írta Lajos Svájcból, egy mindennapos hallgató.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Igen, tessék.
1: Vonalban vagyok én.
0: Igen, tessék mondani, igen, hallgatjuk szeretettel.
1: Értessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafüzét felajánlom hálából a jó Istennek, s a szűzanyának, s az Úr Jézusnak, a megsegítő kegyelmeké. Felajánlom testi lelki gyógyulásomé, családom minden élő egyes tagja és a hozzám tartozó halottjaimé. De ha lesz szívás Tibor, hogyha egy kicsit akarok mondani valamit, hogy hallgasson meg. Azt akarom megmondani, hogy én a hányszor betelefonálok, mindig egy zenét tesznek, s nem jutok be kétszer, háromszor, ha bejutok egy hónap alatt, és akkor is valamilyen zenét tesznek. Mitől van az?
0: Ezt majd elmondom a műsor végén, azért, mert sokan...
1: Hallgatom a rádióban, a telefonban nem értem meg.
0: Rendben, tessék hallgatni, majd elmagyarázom. Köszönöm, hogy hívott, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: következő üzenet így szól: a rózsafűzét felajánlom László megtéréséért és a gonosz távozásáért, Jézusom, bízom benned. Következő üzenet: én is imádkozom az elhalt lelkekért, betegségemért, a családom jó szándékáért, szeretetért, dakanatos betegekért. Jó Isten, adjon erőt a kereszt hordozásához egy állandó hallgató Gyímesből. A Szűzanya és Szent Kristóf oltalmát kérjük a hosszú utazásért és minden utazóért, írta egy hallgató. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
1: A rózsafűzét, a szentmisét felajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáért és a drága Tibor atyáért, az egész családjáért. Még a hangját is szeretem hallgatni.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az úton lévőkért, a betegekért és minden jó akaratú emberekért és a gyermekem lába gyógyulásáért, le van bénulva a jobb lába, és tisztasebb mind a kettő. És az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, az egész halottaimért, és a két unokámért, a dédunokákért, és a család békességért, és a háború megszűnéséért, és minden jó akaratú ember, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, Tibor atya drága.
0: Köszönjük mi is, hogy hívott. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: A rózsafűzét, szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen, írta egy hallgató. Tessék, pár a rádió.
1: Kétessék a Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Ezt a Szent Úrvos úrka megért a himáját, szentmiséket. Önökkel imádkozom, mindegy. Felajánlom önökért. A drága szüzenyeság éljen meg. Áldásos munkájukért. Üvéstársadéje meg egészségbe, békességbe, és felajánlom az álmunk férjemét, após anyósomét, nagyszülőkét, az én drága jó szüleimét, a nagyszülőkét, a gyermekeimét, négy gyermekeimét, családjukkal együtt, kilátszunkámét, drága jó, kicsi, gyönyörökámét, mindjájukért, mindjájért. A Jóisten adjon egészséget, és felajánlom a négy testvérem családjukért, az egész családnak adjon a Jóisten egészséget, segítsék egy álmát, a szomszédjaimét, a sok betegét, a Jóisten a betegeknek adjon gyógyulást, türelmet, a gondozóknak, mindjájuknak, és a halottaknak örök nyugodalmat, Isten fizesse. Mindig önökkel vagyok imába, Isten fizetse meg.
0: Köszönjük mi is, hogy hívott bennünket. Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretném mondani, közölni önökkel, hogy aki szeretne egy tized rózsafűzért elimádkozni velem, az megteheti majd az ima szándék kérésének a műsor ideje után. A dicsőséges rózsafűzért fogjuk imádkozni. Hát ha valaki tényleg nagyon beszeretne kapcsolódni, az a szokott telefonszámok egyikén hívhat, és egy tizedet elimádkozhat. Tessék, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Hivatát kérni, élő áron tozéimre, család béké, komoly szándék kiderítését, a Mária Rádió megmaradása, a gyümölcsüki papbácsikét, hogy a szüzanyos hegyen mögös takarjabé palacsa, hogy a gondolt át tudjon erőt venni, és imádkozz tiszta szíve a lélek együtt egymási. Isten figyelse, bejuthattam, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt. Közben érkezett még egy üzenet, imád kérnék, szeretnék kérni családom egészségét, hogy gyógyuljanak meg a jó irányba a peres dolgaink, halottaink békés nyugodalmáért, írta egy mindennapos hallgató. Közben e-mailek is érkeztek, drága Jézusom, szűzanyám, írja egy ismeretlen hallgató Háromszékről. Segíts mindenben, hogy legyen egészség, az egész családnak adj erőt, testi-lelki gyógyulást. Egy nagyváradi mindennapos hallgató írja, az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyermekeink testi-lelki épségét és az összes hívekért. Közben egy hallgatót köszöntök, tessék! Tessék, élőben
3: halló.
0: Van. Igen.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké!
3: Én is a rózsafűzérrel megköszönöm a szűzanyának, az Úr Jézus, az ő szentjának, a Jézusnak a sok kegyelmet, amit megad nekem eszemre, a betegségemért is ajánlom, és minden betegért, és minden jótevő emberé, és még ajánlom a háború megszűnéséért, alkalmas időjárásért, és a szeretet és a családomért. Önökkel imádkozok, mindig dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattok.
0: Mi is köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Felajánlom a rózsafűzért, családomért, bűneink bocsánatáért, szüleimért, a vizsgázókért, több pontos szándékért, írt egy hallgató. Tessék, Mária Rádió.
4: Halló.
0: Igen, hallgatjuk.
4: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Szeretnék imád kérni a szűzanyához, hogy adja nekem gyógyító kegyelmet, segíjenek mindenek, hogy adjon erőt, egészséget nekem, a férjemnek, öcsémnek. Akkor három fiúcskának az egészség, a húgomnak az egészségét, hogy a szűzanya segíje, meg érezze meg minden bajtól mindegyiket. És édesanyámnak, édesapámnak adjon örök nyugdalmat. A gonosz élet távozásáért kérem a szűzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésem. Isten tudassa, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert mi köszönjük, hogy hívott bennünket. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Rozália írja, Csíkszeredából imád kérek gyerekeimért a gonosz távol tartásáért. Kovásznáról írja Zsuzsa, a mai rózsafűzét imákat felajánlom. Szüleim és családom védelmébe kérlek, Uram, hallgass meg könyörgésünk szavát. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ma szándékkérésének a műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk együtt a dicsőséges rózsafűzért, és ahogy mondottam, ha valaki szeretne egy tizedet elimádkozni, az nyugodtan hívhatja a következő telefonszámok egyikét, 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Maradjanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenük vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Első szentitok, aki halottaiból feltámadott. A te, Uram, föl nem támadsz, örökre elveszünk. Soha nem ismertük volna fel az előző titkokat, hogy te Isten fia vagy, az Atyával egy lényeg örök Isten, akinek tanítása Isten önkinyilatkoztatása. Nem tévedhetsz és meg nem téveszthetsz minket, aki megígérted, hogy az utolsó napon föltámadásod dicsőségében részesítesz.
1: Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.

második szent titok, aki a mennybe felment. Uram, ha úgy mentél volna el, hogy nem lennél még jobban jelen itt a földön, akkor mennybe meneteled nagyon szomorú búcsúzás lenne csupán, azzal a halvány távoli reménységgel, hogy a világ végén majd találkozhatunk veled. Te azonban mennybe meneteled által, rádöbbentettél minket eukarisztikus jelenlétedre, pünköskor pedig arra, hogy bennünk lakozol. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Megkérem a rádiókészüléket, tessék kikapcsolni, jó?

0: az Úr van te veled. Az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott. Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennyben fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennyben fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.

0: Jézusok jön, minden fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelem átályás, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a temérnek gyümölcse, Jézus, aki a mennyben fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Mária, kegyelem átályás, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennyben fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Mária, kegyelem átályás, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennyben fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelem átályás, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennyben fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelem átályás, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, te méhednek gyümölcse, Jézus, aki mennyben fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelem átályás, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki mennyben fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelem átályás, az Úr van te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennyben fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Új, bocsáss meg bűneinket, menj fel minket a pokol tüzétől, de vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorultak, írgormodra, amen.

0: harmadik szentitok, aki nekünk a szent lelket elküldötte. Ebben az eseményben érik el lelkünk mélyént Isten tettei, amelyekről eddig elmélkedtünk, Jézus megszületik bennünk, életünkben akar részt venni, s ha vele egyesülten élünk, szenvedésünk az ő szenvedése lesz, feltámadásunk per csirái pedig bennünk vannak.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, figyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelkét elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Negyedik szentitok, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Ó, dicsőséges szentszűz, mennyei édesanyánk! Ne feledkezzél meg árva szenvedő, kísértésekkel küszködő, az örök hazafelé vándorló gyermekeidről. Te, aki már az örök dicsőség részese vagy, imádkozz érettünk, akiknek szent fiad megígérte, hogy testünket feltámasztja az utolsó napon. Mi atyánk, tessék kezdeni.
1: Hogyha a mennyekbe vagy.
0: Tessék a rádió készüléket lekapcsolni, meg kérem szépen, tessék.
1: Legyen meg a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a mennyednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz mennybe fölvett.
0: Megkérem a rádiókészüléktől, tessék elmenni vagy elhalkítani. Köszönöm szépen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, akit téged szentszűz, mennybe fölve.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

Ötödik szentitok, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott. A te koronád mennynek királynője nem más, mint Isten elveszíthetetlen birtoklásának, végtelen szeretetének öröme. Imádkozzál érettünk, ég édesanyánk, hogy hűségesek legyünk, mint halálig, és mi is elnyerjük az élet koronáját.

0: Hogyan? Mi atyánk?
1: Mi atyánk?
0: Mi atyánk, aki mennyekbe vagy szenteltessék meg a te nemed, jön el a te országot, meg a te akaratot, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy így Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van, te veled áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelketet, különösen azokat, akik leginkább szorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: és anyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője. Ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmazd nekünk.
1: Megváltó Fiúisten,
0: irgalmazd nekünk.
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazd nekünk.
1: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazd nekünk.
1: Szentséges Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Istennek Szent Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Szűzek Szent Szűze,
0: könyörög érettünk.
1: Krisztusnak Szent Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Isteni Kegyelem Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Tisztaságos Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Sérelem nélkül való Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Szűzvirág Szent Anyja,
0: könyörög érettünk.
1: Szeretetre méltó Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Csodálatos Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Jó Tanács Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Teremtőnk Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Üdvözítőnk Anya,
0: könyörög érettünk.
1: Nagy okosságú Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Tisztelendő Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Dicsérendő Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Nagyhatalmú Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Irgalmas Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Hűséges Szűz,
0: könyörög érettünk.
1: Igazság tükre,
0: könyörög érettünk.
1: Bölcsesség széke,
0: könyörög érettünk.
1: Örömünk oka,
0: könyörög érettünk.
1: Lelki tiszta edény,
0: könyörög érettünk.
1: Tiszteletes edény,
0: könyörög érettünk.
1: Ájtatosság jeles edénye,
0: könyörög érettünk.
1: Titkos értelmű rózsa,
0: könyörög érettünk.
1: Dávid király tornya,
0: könyörög érettünk.
1: Elefántcsontorony,
0: könyörög érettünk.
1: Mária aranyház,
0: könyörög érettünk.
1: Frigynek szent szekrénye,
0: könyörög érettünk.
1: Mennyország ajtaja,
0: könyörög érettünk.
1: Hajnali szép csillag,
0: könyörög érettünk.
1: Betegek gyógyítója,
0: könyörög érettünk.
1: Bűnösök menedéke,
0: könyörög érettünk.
1: Szomorúak vigasztalója,
0: könyörög érettünk.
1: Keresztények segítsége,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarország oltalmazója,
0: könyörög érettünk.
1: Angyalok királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Pátriárkák királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Proféták királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Apostolok királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Vértanúk királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Hitvallók királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Szűzek királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Minden szentek királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
0: könyörög érettünk.
1: Mennybe felvett királyné,
0: könyörög érettünk.
1: Szentolvasó királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Béke királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: könyörög érettünk.
1: Kegyelmezd nekünk, Uram. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezd nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, érgalmazd nekünk. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
0: Méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos test és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Oltalmad alá futunk.
0: Alá futunk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megnevez szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, miközben járunk és szót szólunk, engesztelj meg nekünk Szent Fiadot, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak.
1: Most segíts meg, Mária!
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz Anya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, ha te erőd nem törik meg. hülye máj gyermekidnek nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Istenünk, te három püspököt.
0: Te három püspököt, arra választottad ki, igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Hát, hogy mielőtt szenteid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály Arkangyal.
0: Védelmezd minket a küzdelembe, a sátán gonosz kísértése ellen légy oltalmunk. Esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére a sátán és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek veszélyre körüljárnak a világba. Isten erejével toszni vitte a kározott helyére. Amen.
1: Rózsa Fűzér királynője.
0: Könyörög érettünk.
1: Síksomjói segítő Szűz Mária.
0: Könyörög érettünk.
1: Mária Rádió királynője.
0: Könyörög érettünk.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.

Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük, hogy bekapcsolódtak a mai szép, gyönyörű rózsafűzér imádságunkba. Köszönöm mindazoknak, akik külön vállalták a tízedeket. Maradjanak továbbra is velünk, hamarosan Szent Misét közvetítünk Szilágy Csehből. Imádkozzunk ott is együtt egymásért. Továbbá még annyit szeretnék mondani, hogy aki betelefonált és kérte, hogy magyarázzuk meg, hogy miért nem jutnak be, nyugodtan kell tartani a telefont, ha a zenét hallgatnak akkor is, mert előbb-utóbb majd bekerülnek, tehát kitartóan kell csengetni és tartani akár többször is. Ha háttérzenét hallanak, az nem baj, azt jelenti, hogy hamarosan majd felvételre kerül a telefonhívásuk. Még egyszer köszönöm, Tibor atyát hallották, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Most plébánia templomából. Szentmisét közvetítünk, amelyet bemutat Szűcs Attila plébános. A kántori szolgálatot is szintén ő látja el. Lélekben kapcsolódjanak be önök is.

Szentmisén kezdő ének, a 223-as számú ének. Énekeljük el az első és a második szakaszt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Örömmel köszöntöm a szentmise kezdetén a kedves híveket, itt a templomban jelenlévő híveinket, és a kedves híveinket a készülékek előtt is. Örülök annak, hogy együtt mutathatjuk a legszentebb áldozatot, és együtt imádkozhatunk szeretteinkért, közösségeinkért és az egész világért. Ahhoz, hogy imánk az Úr előtt kedves lehessen, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazva nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmaz!
1: Uram, irgalmaz!
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, irányítsd a világrendjét akaratod szerint békességben, egyházadnak pedig add meg, hogy odaadó buzgósággal és zavartalan örömmel szolgáljon neked, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim! Tudjátok jól, hogy nem mulandó ezüst, vagy veszendő arany váltott meg eddigi öröklött, értéktelen életmódotoktól, hanem hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak drága vére. Őt a mennyei Atya már a világ teremtése előtt kijelölte, és amikor elérkezett az idők teljessége, elküldte nektek, hogy általa higgyetek Istenbe, aki feltámasztotta őt a halálból, és megdicsőítette. Így hitetek Istenben való reményt és eredménye számotokra. Az igazságnak engedelmeskedve már megtisztították lelketeket az őszinte testvéri szeretet számára. Szeressétek tehát egymást állandóan, tiszta szívből. Nem veszendő magból születtetek ugyanis újjá, hanem Isten élő és maradandó igéje által, amelyről Izajás próféta így beszél. Az ember olyan, mint a fű, dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, lehull a virág, de az Úr igéje örökre megmarad. Ez pedig az az ige, amelyet az apostolok hirdettek nektek. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála!
2: A Zsoltár válasza: Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, magasztalt Sion Istenedet!
1: Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, magasztalt Sion Istenedet!
2: Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, magasztalt Sion Istenedet, mert erőssé tette kapuid zárát, és megáldotta benned fiaidat.
1: Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, magasztalt Sion Istenedet!
2: Határaidon ő ad békét, és jól akad kövér búzával. Elküldi szavát a földre, az ő ígéje gyorsan terjed.
1: Dicsérd
2: Uradat, Jeruzsálem, magasztald Sion Istenedet. Ígéjét Jákobnak hirdeti, törvényeit és végzéseit Izraelnek, egyetlen néppel sem bánt így, végzéseit nem fette fel senki másnak. Dicsérd Uradat, Jeruzsálem, magasztald Sion Istenedet.
0: Alleluja!
3: Alleluja!
0: Az emberfia azért jött, hogy szolgáljon, és életét sokakért váltságul adja.
3: Alleluja!
0: Az Úr legyen veletek!
3: És a te lelkeddel!
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
3: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus és tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az emberfiát átadják a főpapoknak és az írás tudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák és megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták neki. Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte, mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték, add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldalodon üljön a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a kerességgel, amellyel én megkeresztelkedem? Azt felelték, meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta. A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok. S a kerességgel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és a bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el, az a hely, azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az ember fia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ezek az evangélium igéjé.
3: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim, kedves ünneplő közösség, kedves jó hívek! A mai evangéliumi rész Szent Márk evangéliumából olyan életet, helyzetet tár elénk, amelyből nagyon sokat tanulhatunk. Jézus tanítványival van együtt, útban vannak Jeruzsálembe, ahol majd szenvednie kell, meghal, és beteljesedik a megváltás. Mi lehet egy Jézus lelkében? Érezte, hogy egyre közelebb van az a pillanat, a szenvedés és a megpróbáltatás pillanata. És tanítványai egy érdekes dologgal állnak elő, Jakab és János, azt kérik tőle, hogy a mennyei dicsőségben az övékei legyen a főhely Jézus bal és jobb oldalán. Jézus nagyon frappáson válaszol meg a két tanítványnak, a sors, amelyben részesültök, krisztusi sors. De hogy ki fog ülni jobb és bal oldalamon, azt nem én döntöm el. Kiszálltok a szenvedés kelyhét, a megpróbáltatáson végigmentek, mindent elengedtek és mindent odaadtok, ti is vértanú halállal dicsőítettek meg az Istent, de hogy a mennyországban hogyan lesz, az a mindenható Istenre, az Atyára van bízva. Mi Jézus tanítványait is megkísérti a hatalomvágy, hogy biztosítják a jövőjükben a megtiszteltetést és a kiemelkedő helyeket. Jézus ezzel kapcsolatban nagyon mély tanítást ad, ugye a 12-nek, mint a vele lévő többi tanítványoknak és asszonyoknak. A Krisztus követők életében nem az a sorsdöntő és az a legfontosabb, hogy hatalmi pozíciókat töltsenek be, hogy meglegyen a ranglétra, ki kifelett áll, kinek kezd, kinek van alárendelve. Egy a fontos Krisztus követői körében, és pedig az, hogy legyen meg a szolgálat szelleme valamennyiünkben. De igazából csak akkor tudunk szolgálni, ha növekszünk a szeretetben. És mikor növekszünk a szeretetben? Ha közel vagyunk Krisztushoz, ha benne élünk, mozgunk és létezünk. Nem hiába mondja Jézus, aki bennem marad, és én ő benne, annak élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Úgy ma, mint a jövőben, bármelyik kor keresztény életében ez a mérvadó Krisztusban maradni, mert akkor megmaradunk a szeretetben, és tudunk szolgálni. Don Camillo filmeiből egy érdekes jelenetet szeretnék kiragadni. Don Camillót előléptetik, Rómába kerül, és magas pozíciót tölt be az egyházon belül. 3 év múlva hazatér egy közösségbe, ahol régebben szolgált, és mindig bensőséges kapcsolatban volt Krisztussal, bement a templomba, beszélgetett vele. Most is, hogy abba a közösségbe került, egy dolog elvégzése miatt bement a templomba, leült, és Krisztus megszólította. Don Camillo Krisztus szemére vetette: Uram, hogy van az, hogy 3 éve Rómában szolgálok, és sohasem szólítottál meg? Krisztus azt mondta Don Camillónak: Rómában azért nem tudtalak megszólítani, mert te is távol voltál magadtól. Itt pedig azért tudlak megszólítani, és azért hallod meg a hangom, mivel közel vagy magadhoz, és közel vagy hozzám. Úgy gondolom, hogy az emberi boldogság útja ez, közel lenni Krisztushoz, akkor meghalljuk az ő szavát, megmaradunk szeretetében, és van erőnk a szolgálatra. A második világháborúban, Lengyelországban, a háború vége felé egy kis falut a német katonák elfoglaltak. Az emberek menedéket a templomban, a falu közepén álló templomban kereste. Ott gyűltek össze, bízva abban, hogy a templomot megkímélik, és ők is életben maradnak. A tiszt, aki a német katonákat vezette, bement a templomba, és látva, hogy a templom tele van a helybeliekkel, a falubeliekkel, azt mondta nekik: 5 percetek van, hogy elhagyjátok a templomot, mert a földig fogjuk rombolni, és senki se fog életben maradni, aki benne marad. Az emberek már igyekeztek ki föl a templomból, ekkor a tisztnek egy pokoli ötlete támadt. Levette a falról a keresztet, letette a templom ajtóba, és azt mondta a templomban lévő embereknek, a falusiaknak: csak az hagyhatja el a templomot élve, aki kimenet, leköpi a keresztet, meggyalázza a keresztet. Aki nem teszi meg, az bent kell maradjon, és szörnyet hal. Az emberek tudták, hogy az idő telik, nem sok idejük van hátra, cselekedniük kell. Hívő emberek voltak, akik rendszeresen jártak templomban, imádkoztak. A hit, a vallás, a templom fontos szerepet töltött be az életükben és családjaikban. Nem tudták, mit évük legyenek. Nem akartak volna meghalni sem, de nem akarták leköpni sem a keresztet. Hogyan járjanak el? Súlyos percek teltek el, amelyek egy örökké valóságnak tűntek. Egyszer csak, idézőjelben egyes bátrak megtölték a csendet, és odaléptek a kereszthez, leköpték, és kimentek a templomból. Útközben pedig ezt mondták hangosan, hát mi ez? Ez csak egy eszköz, ez nem maga az Isten. Néhányan ezt megtették, felbátorodva a másik, a többiek példáján, míg nem a csoportban volt egy 7 éves kislány. Ő is elindult a kereszt felé, letérdepelt, és ahelyett, hogy leköpte volna a keresztet, letörölte a keresztet az emberek által ráköpött dolgoktól, és ő megcsókolta. Ebben a pillanatban eldőlült egy fegyver, a tiszt, aki a parancsot adta ki, hogy meg kell gyalázni a keresztet, amikor látta, mire készül a kislány, azonnal lelőtte. A kislány holtteste ráragyott a keresztre, mindent vér borított. Az emberek között ott volt a kislány édesapja is. Amikor látta, mi történt a gyermekével, olyan fájdalom járt át a lényét, hogy ezt emberi szavakkal kifejezni nem lehet. Oda rohant halott kislányához, átölelte, felemelte, és azt mondta, lányom, ha tudtam volna, hogy ezt fogod tenni, én megelőzzelek volna téged. Akkor a tiszt, látván, hogy mi történt, lehajtotta a fejét, a katonái is kimentek a templomból, és kimenet azt mondták az embereknek, hogy még 2 percük van, hogy elhagyják a templomot, utána földig rombolják az egészet. Ez a kislány, ez a 7 éves kislány valami olyasmit tett, amire a felnőttek egész csoportja nem volt képes. Megvallotta a hitét, tanúságot tett arról, hogy ő közel van Krisztushoz, Krisztusban él. Megdicsőítette Krisztust úgy életében, mint halálában. Egy örökre szóló leckét adott a felnőtteknek, hogy az élet minden napja, annak minden pillanata tanúságtétel, szolgálat Krisztus mellett, mert a szolgálat mindig áldozattal jár, mindig arra ösztönöz bennünket, hogy adjunk mindent. Krisztus is úgy szolgált az emberek között, így szolgált üdvösségünket, hogy mindent feláldozott a mi üdvösségünkért. Mi azért vagyunk keresztények, mert Krisztus követők vagyunk, és igazából nem tudjuk azt a pillanatot, amikor Isten majd hazahív az örökké valóságba, és számon kéri az életünket. De ha a szolgálat útját járjuk, és a Krisztussal való közösség erővel és szeretettel tölt el minket, akkor azt jelenti, hogy mindig lesz erőnk szolgálni, és akármikor hív haza bennünket a mindenható az örökké valóságba, kész leszünk számot adni életünkről, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson.
2: Hogy kegyelmével gazdagítsa, és állandóan vezesse az Anyaszent Egyházat, kérjük Urunkat!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy elvezesse az Anyaszent Egyházban mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Hogy minket szeretetének igazi tanújává tegyenek az emberek előtt,
3: kérjük téged, hallgass meg minket!
2: hogy testvérünknek, akikért a Szent Misét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító Istenlátást, kérjük Urunkat.
3: Kérjünk téged, hallgass meg minket!
4: Úrunk, alázattal kérünk, átkozunk fölményeket áldásodó esélyben, látványosságú magasztalunk téged, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, hallgass meg ki nem mondott kéréseinket is Krisztus, ami Urunk által.
3: Amen.

0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Neked ajánljuk föl, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. A víz és a bor titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Neked ajánljuk föl, mint a szőlőtő termését, és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel fogadj el minket, Urunk Istenünk, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet és vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzunk, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten színe előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szentek házjára. Istenünk, tőled kaptuk, amit nevednek felajánlunk, te mégis a mi odaadó szolgálatunk hódolataként fogadod el adományainkat, kérjük irgalmas jóságodat, hogy amit érdemszerzésre kaptunk tőled, szerezze meg nekünk örök jutalmadat, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünkkel.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotod szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden műved, csak téged illet a megváltott világ hála éneke, ezért összeszentjeid újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt, örvendezve hirdetjük, és mindenkor valljuk. Szent vagy,
1: szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban.
0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra mi Urunk Jézus Krisztus teste és víre legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik, a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiad halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, a színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházunk sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Most imádkozzunk úgy, ahogy minket Jézus Krisztus imádkozni tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjünk ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazd nekünk, Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazd nekünk,
1: Isten báránya,
0: te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre. Krisztus vére őrizze meg engem az örök életre.

0: Krisztus lelke, szentelj meg engem.
1: Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihlesd meg engem. Krisztus oldalából folyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeidbe rejts el engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem. Halálom óráján hívd magadhoz engem. Add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Hálát adunk neked, Urunk Jézus Krisztus, aki az Eukarisztiában a szeretet forrásához hisz, hogy testeddel és véleddel táplálj és éltess minket.

0: hajtásunk felé. Add, hogy aki engesztelődést szolgáljuk az emberek és a népek között, tettekkel és szavakkal is hirdessük, te vagy az egyetlen Úr és minden élet forrása. Amen.
1: Áldozás utáni háradó énekünk a 112-es, ez nagy szentség valóban. Énekeljük el az első és a második szakaszt.

0: Könyörögjünk. Üdvösségszerző ajándékoddal vendégeltél meg minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmasságodat, hogy amivel most földi életünkben táplálsz, ugyanazzal a mennyei eledellel tégy bennünket az örök élet részesévé, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Örülök, hogy együtt mutathatjuk be ezt a szentmisét kedves hívekkel itt a templomban és a rádió hallgatókkal a készülékek előtt. Valamennyiüknek kívánok áldott estét, az Úr áldását otthonaikra, a szeretteikre, és mindazokra, akik fontosak az önök számára. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, éljünk Isten békéjében.
1: Istennek legyen hála.
0: Szent misénk záró éneke a 189-es számú ének. Nyújts ki mennyből, ó szent anyám kezedet, énekeljük el az első és a második szakaszt.

Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák, könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog szilárd.

0: és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen. Templomból, Uram, mielőtt távozunk, fölporába hullva újra imádkozunk. Buzgón esedezve arra kérlek téged, ne ostorozz tovább áhítatos népet, ha te benned bízva munkája után lát, hullasd munkájára áldásod harmatát, ha könnyeik között örömért kiált fel, bűnbánatos néped, ó Uram, nevesd meg, s ha víz rohan rá, te tőle kér segít, hatalmas kezeddel hálítsd el a veszélyt, hogy így napról napra víradván örömre, nevedet dicsérje, most és mindörökre. Amen.
1: Szent misét közvetítettünk a Szilágycsei Nepomuki Szent János plébánia templomából, melyet bemutatott Szűcs Attila plébános. A kántori állást is szintén ő látta el. A mikrofonnál Hujber Robertet hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: a hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szilágy Cseh plébániáját, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. Szilágy megyében a szilássági dombvidék magaslatai között megbúvó kisváros Szilágy Cseh. A település első említését 1405-ből ismerjük Csehi Hungári Kálosz néven. Földrajzilag összetett domborzati képet mutat, a települést körbeölelő dombok legtöbbje magasabb 280-300 méternél. A dombvonulat hosszan elnyúlva terül el a Szilágy patak völgyétől az erdővidékig szántó területek borítják. Déli lejtőjén szőlősök, gyümölcstermesztés folyik, a szilvafák jellegzetes elemei a tájnak. A dombvonulat egy-egy kiemelkedő részéről csodálatos kilátást nyílik a városra. Főleg üledékes, mészköves talaj jellemző, mélyebben agyagos és 2 méter alatt homokos a talaj. Beosztott falvai Mutos, Oláhorvát, Szilágynádas és Völcsök. Az itt megtelepedett cseh vagy morva telepesekre utal a város cseh utóneve, valamint a 300 méter magas kiemelkedésen épült cseh vára, amelynek első írásos említése 1319-ben Kastrum csehi alakban szerepelt. A vár, illetve a körülötte lévő birtoktest meghatározó urai a középkor évszázadaiban a Jakcs és a Drágfi családok voltak. A 16. században Báthori György, majd a Rátóti Gulaffy család birtokolja az uradalmat. A 18. századra a vár egykori uradalma felaprózódik, és a Veselényi család különböző ágaihoz kerül. A 19. században a várat lebontják, megsemmisül. Ma mindössze 2 a 17. század első feléből származó faragvány őrzi emlékét. A város nevezetessége a főtéren álló református műemléktemplom, amelynek elődje az 1519-ben épült gótikus római katolikus templom, ezt valószínűleg Drágfi János királybíró anyagi támogatásával építették. Máig fennmaradt a templom bejárat és a segrestye ajtó kerete, a szentély, látható a 2 jelentős nemis család, Drágfi és Jakcs címere is. A lakosság 1530-ig áttért a református hitre a templommal együtt. Ennek következtében Szilágy Csehben 400 éven át szünetelt a katolikus vallás. 1845-től lelkészség, korábban zilafiliája volt. A török dúlást követően ide települt örmények kapnak területet Bornemissza páltól, amelyre 1844-ben Bémer László püspök felépíti az első kápolnát. Ennek helyére 1864-1865 között Szaniszló Ferenc püspök építette fel a látható templomot, amelyet 1865. február 19-én áldottak meg, és Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték fel. A lelkes római katolikus közösség a templomba betérve imáikba kérik Nepomuki Szent János közbenjárását, hogy példája szerint élvezhessék azok boldogságát, akik szavukkal soha nem vétettek. Nepomuki Szent János a molnárok, vízi molnárok, hajósok, halászok, a papság, a gyónási titok védőszentjeként tekintik, és az árvizek idején is őt hívják segítségül. A templom főoltárán a róla elnevezett festmény látható a legismertebb ábrázolási módban, vagyis Nepomuki Szent János papiruhában, fekete reverenda fölött karingben, vállán hermelin palástal, fején birétummal, előtte a kis angyal a keresztet feléje nyújtva. A templomban még más főszentek szobrai is láthatók, mint a Jézus szíve szobor, a szűzanya szobor és Szent Antal szobra is a kis Jézussal a karján. Az 1960-1970-es években a templom állaga megromlott, és Majernyik Mihály plébános szolgálata alatt nagy munkával és sok anyagi áldozattal javították fel, ezzel egyszerre a plébánia épületét is. 2021-től újabb felújításra került sor, a római katolikus plébánián, templomán tetőcserét végeztek és külső színezést, belül a sekrestyét újították, a templomban teljes padlócsere történt, ajtók és ablakok cseréi, valamint toronyfelújítást is végeztek. A Szilágy Csehi Nepomuki Szent János plébánia, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Krasznai Főesperesség, Szilágysomlyói Esperesi kerülethez tartozik. 120 lélekszámmal. A templom búcsús ünnepét május 16-án és az örökös szentségi imádási napját pedig november 2. vasárnapján tartják. A Szilágy Csehi plébánia oldalagosan ellátó plébániái Sülelmet 10 lélekszámmal, Zsibó 40 lélekszámmal, Szilágy Szent Király 16 lélekszámmal és még filiái, ahova első pénteken ellátogat a plébános a betegekhez, Hadad, Lele, Cikó, Szamosordó és Monó. Sülelmed város Máramaros megyében a történeti szilásságban Zsibótól 25 kilométerre északra a Szamos bal partján fekszik. 1876-ban csatolták Szilágy vármegyéhez és 2004-ben kapott városi rangot. Zilah majd Szilágycse filiája volt, az alig néhány katolikus család lakta település. A Nagyváradi püspökség központtól legtávolabb fekvő plébánia és egyúttal az egyetlen Máramaros megyében. Az 1940-es években építették a római katolikus templomot, amelyet a Nagyboldogasszony, vagyis Mária mennybevétele tiszteletére szentelték fel. A katolikus egyház legnagyobb Mária ünnepe, amelyet augusztus 15-én tartanak. A templom főoltárán látható festmény az Isten szülő Mária mennybevételének dogmája szerint Jézus anyja a földi testben és lélekben egyenesen a mennyei boldogságba jutását ábrázolja. A sülelmedi templomban is megtalálják a Jézus szíve mellékoltárt, ahol minden hónap első péntekén Jézus szíve tiszteletére imádkozhatnak a kedves hívek, a másik a Szűz Mária mellékoltára. A toronyban egy harang lakik, ez az egyházi szózata, amelynek megszólaltatása a híveket a templomba hívja. Ugyancsak a szilágycsehi plébánia látja el a közeli Zsibó város Nagyboldogasszony plébániát. A katolikus hívek száma 40 fő, a többségben református magyar lakosság mellett. 1925-ig az azóta megszűnt Szilágygörcsöni plébánia filiája volt, 1925-től lelkészség. Templomát 1886-ban építették, a templom búcsús ünnepét Szűz Mária mennybevétele ünnepnapján tartják augusztus 15-én. Örökös szentségimádási nap november 1. vasárnapja. A műsor a Nagyváradi Egyházmegye honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve a hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható, irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük Szent Fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, közelben és távolban az imatarsony műsorában, akik ma köszöntik Önöket és várják az Önök hívásait.
1: Tibor atya.
0: És Rejtli Erika. A telefonszámaink a következők. 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös. Nagy örömmel fogadjuk az Önök szép verseit, énekeit, imáit. Mai témáink a Szentlélek és a Szent Háromság. Amikor a Szent Háromságról hallunk, sokszor úgy érezzük, túl nagy titok ez ahhoz, hogy igazán közel kerüljön hozzánk. Pedig ott van a mindennapjainkban. Az Atya, aki szeret, a Fiú, aki emberként végigjárta a fájdalom, a magány és a remény útját. És a Szentlélek. A Szentlélek olyan, mint Isten halk érintése az ember szívén. Nem mindig látjuk, mégis érezzük, amikor erőt ad a gyengeségben, békét a nyugtalanságban, vagy reményt a nehéz napokban. Ő az a csendes jelenlét, amely összeköt bennünket Istennel és egymással. Egy vigasztaló gondolatban, egy váratlan ölelésben. A Szentlélek békét hoz a zaklatott szívbe, fényt és reményt hoz a bizonytalanságba. A Szent Háromság talán nem is elsősorban egy megfejtendő titok, hanem egy meghívás. Meghívás arra, hogy megtanuljunk szeretni, őszintén, türelemmel, egymás felé fordulva. Mert Isten nem távoli akar lenni számunkra, hanem jelenlévő. Egy szeretet, ami körül ölel, megtart, és újra meg újra felemel. És talán ez a hit legszebb része, hogy soha nem vagyunk egyedül. A Szentlélek ma is itt jár közöttünk, egy fuházban, egy mosolyban. És csendesen emlékeztet rá, van remény, és van szeretet.
1: Van egy telefonálónk.
0: Halló, Mária Rádió, tessék.
2: Halló. Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
2: Fel szeretném olvasni a vigasztaló valóság az oltár tanítása. Az Úr irgalmas és könyörületes, szerid a haragban és gazdag az irgalomban. Nem tered untalan, hangja nem tart örökké. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem lépteink szerint fizet vissza. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak irán, amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket, ahogy az apa megkönnyörül fiain, úgy könnyörül az Úr azokon, akik őt félik. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy telefonált.

0: Egy újabb telefon áll a vonalban.
1: Hagyj picit. Tessék a Jézus Krisztus.
2: Mindenre amen.
1: Egy éneket szeretnék elénekelni.
2: Hallgatjuk szeretettel.
1: Lenézi.

Tájban, táj lett szüleképpen, táj lett földre angyalképpen, hozzátok felszűz anyánkat, szép gyémántyás koronánkat, megnyílnak az aranyajtók. Szűz Mária lépte rajta, felhangzik az áve, áve, üdvözlék szép tűz királyné, mint virágról a méhecske, megterhelve jönnek este, Jézus anyja úgy ment mennyben, angyaloktól körülzengve, Mária mennyi kessége.

0: mindenben. Üdv Mária, anyánk ment, üdv Mária, mennybe mentél. Otthonod az égi szentél, tekints le ránk a magasból, adj egy cseppet nyugalmadból. Dicsőség legyen Istennek, fiúnak és szent léleknek, imádás szent háromságnak, tisztelet a tűzanyánknak. Amen.
1: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket.

0: Halló, halló.
1: Halló.
0: Halló, dicsérte szék a Jézus Krisztus.
1: Mindöröki, amen.
0: Egy éneket szeretnék elénekelni.
1: Hallgatjuk szeretettel.
0: Szent Úristen, téged kérünk, kiben

Várva az egyeket, ám bár láthod bűneinket, miért megkérünk a felhőket, ássasd meg száraz földünket. Egykor Illésnek szavára, Izraelnek csodájára.

0: büszkeségedet, ám bár látok buzgón kérjük szett nevedet, ám meg könyörgő népedet, nézd meg az elzárt tegeket. Edit voltam Kaponyból.
1: Köszönjük szépen, nagyon szép volt. Áldott szép estét kívánunk.

0: Halló!
1: Halló, Mária Rádió, tessék!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen! Tisztelet
0: Ából vagyok, Magdi néni.
1: Örülök, hogy hívott bennünket. A
0: Szent Háromsággal kapcsolatosan akarok egy imát elolvasni.
1: Hallgatjuk szeretettel.
0: Legszentebb Szent Háromság, Atya, Fiú, Szentlélek, a mai napon leborulva előtted dicsőítelek az egész teremtett világért, és azért a teljes szeretett egységért, melyben hárman egyként éltek. Gondviselő Atyám, mindnyájunk teremtője, hálát adok neked az életemért, és mindenkiért, akiket hozzám vezettél. Áldott légy jóságodért, hogy gyermeked lehetek, és bizalommal rád hagyatkozhatom. Köszönöm, hogy szeretetből a földre küldted egyszülött fiadat, hogy én is megismerhetem és követhetem őt. Atyaisten legszentebb leánya Mária, te teljes alázatban igent mondtál az Atya hívó szavára. Kérlek, segíts nekem, hogy mindig igent tudjak mondani Istennek. Dicsőítelek téged, életem királya, megmentő Krisztusom. Köszönöm, hogy 2000 évvel ezelőtt feláldoztad életedet a kereszted a világért, érted és megváltottál bűneinkből. Áldott légy szent véredért, melyet irgalmasságodban kiontottál érettünk. Dicsőítelek egyházadért, és megköszönöm, hogy én is benne életek. Boldogság tölt el, hogy itt vagy elrejtve a legszentebb oltári szentségben, hogy leborulhatok színed előtt, és imádhatlak téged. Köszönöm, hogy te benned és általad megismerhetem az Atyát, és hogy mindenfele barátom arcában felismerhetlek téged. Áldalak, Jézus, hogy nem hagytál árván minket, hanem mennybe meneteled után elküldted nekünk szent lelkedet. Reménység fényes hajnalcsillaga, Isten szülő Mária. Jézus, te az anyai karjaidban ajánlottál minket a keresztről. Gyermeki hálával köszöntelek téged. Köszönöm, hogy fogod a kezem akkor is, ha én elfordulok tőled, és hogy türelmesen segítesz nekem az imádság, a szeretet útján. Tudom, hogy a szenvedésekben mellettem állsz, és mindig Jézushoz vezetsz engem. Dicsőítelek téged, Szentlélek, élő Isten lelke, légy áldva minden kegyelmért, melyel életemben megajándékoztál. Jöjj békesség, egység, jóság, öröm, igazság, erősség és bölcsesség lelke, jöjj! Oszlasd el kételjeimet, kis hűtűségemet, gyávaságomat a sötétség óráiban. Gyógyítsd be sebeimet, szüntesd meg bátortalanságomat. Köszönöm, hogy te mindig türelemre, békére, megértésre és egységre buzdítasz, és megvilágosítod lelkemben az örök igazságot. Áldalak téged, amiért lehetőséget adsz a mindenkivel való kiengesztelődésre. Hass át engem ezen a napon hittel, reménységgel és szereteted ízó tüzével. Dicsélek téged, Szentlélek jegyese, szeplőtelen Szűz Mária. Tényleg segíts, hogy amint te, én is a Szentlélek világító lámpása lehessek az emberek között. Mennyei édesapám, fogadd el egész életemet, amit most gondviselő kezedbe helyezek. Szent fiat fényességével világítsd meg előttem bűneimet, hogy szívemből megbánhassam azokat. Szent lelked erejével újíts meg engem örök szeretetedben, és teljesíts be rajtam szent akaratodat. Amen. Köszönöm szépen, hogy elmondtam.
1: Mi köszönjük. Köszönjük szépen.

0: Egy újabb telefonáló a vonalban.
1: Halló, Mária Rádió, tessék.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék egy imát felolvasni. Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok-sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykoron a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, a Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívó fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltásomat. Köszönöm a sok-sok megbocsásodat. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az áldozat. Uram, ezen életem vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtér gyermekedet. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, te meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben fent. Amen. Aradról voltam, Matild néni.
1: Köszönjük szépen, nagyon szép volt, és azt is, hogy hallhattuk, további szép estét kívánunk.

0: Egy újabb hallgatót köszönhetünk.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindenek,
2: de egy imát szeretnék felolvasni. Mennyei Atyám, halált adok neked a vérvényügyi szent forrás jódalatos gyógyító vizét, mely minden testi és lelki nyavaját orvosol, el szent víz haszonnatalan, és a magukkal nélkül való szép Szűzmária segítségül hívás adja meg nekem a kért gyógyulást, aki kér gyógyulást és az örök üdvösséget, amen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Dicsértessék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattok.
1: Mi köszönjük, hogy hívott bennünket. Köszönjük.

0: Elmondanánk még egyszer a telefonszámainkat, amelyen keresztül a kedves hallgatók imákat, verseket, vagy akár énekeket tudnak elénekelni, elimádkozni. Következők a telefonszámaink.
1: 0259-420-555, illetve a 0359-420-555-ös telefonszámokon várjuk a kedves hallgatók hívásait.
0: A következő szűk 8 percben még van erre lehetőségük, várjuk nagy-nagy szeretettel.

0: tessék, már a rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindjárt
1: ilyen ment. Én már szeretnék elmondani.
2: Hallgatjuk szeretettel.
1: Ha tudom, hogy jó lehessek, soha ne gyűlöljek, csak szeressek. Virágot lássak példán hóban, ne higgyek a rosszban, csak a jóban. Kenyérnek palatját megbecsüljem, szenvedők kenyét töröljem. A holnaptól sose féljek, az embereknek jobb jövőt reméljek. Mi atyánk, itt fent vagy a mennyekben, hogy tudjak hinni rendületlen, hogy mindig jó lehessek, soha ne gyűlöljek, csak szeressek. Amen. Nem fizesztem, meghallgatom, hogy itt érteszik a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.

0: Értessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszöntjük nagy szeretettel.
0: Imád szeretnék elmondani.
1: Tessék bátran, hallgatjuk.
0: Szabad.
1: Igen, persze, hogy ne.
0: A boldogságos szeplőtelen szűz, Kármálhegyi ékessége és fénye, ki különöskedett önnel tekintett orró, a kiáldott ruhádat is elő. Tekints rám is kegyesen, és fogadj oltalmat palástja alá. Erősíts hatalmaddal, igaztal meg látja homályaiből tességeddel, és gyarapítsad bennem a hitet, remény, szeretetet. Ékesíts fel látom összedelmet kellő terényöttel, hogy isteni fiadnak mindenkor kedve feljét bennem. Úr Jézus Krisztus, Úrunk Istenünk, Uram, ó boldogságos Jézusom, kérlek, drága Jézus, hallgass meg kérő szavamat, drága mennyei tizanyám, hát 83 éves néni vagyok.
1: Isten éltetse sokáig.
0: Ma 3 kicsit volt a példáimát, azért ajánlom, de drága Jézusom, ha már a rádiónak kicsit tették az Úr Jézus Krisztus.
1: Mondjak, amen.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki amen.
0: Egy imád szeretnék a papokért mondani, ha lehetséges.
1: Hogy nem, természetesen. Hallgatjuk.
0: Imádkozzunk papjainkért. Papokra, ha valaha szükség volt, akkor ez ma talán a legidőszerűbb, legégetőbb szükség lesz. Székelynékünk csak úgy maradhat meg, ha bátor, kitartó, imádkozó papjai vezetik, és az utánpótlás is ilyen lesz. Akkor reménykedhet sorsának javulásában, imádkozzunk papjainkért és teológusainkért, hogyha az Isten hivatást adott, akkor őjük be is meg őket a kegyelemben, egy időteltével ők is méltó követői lehessenek lévánosaiknak. Na jó Isten, hallgassa meg, kicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: Még egy utolsó telefonálót fogadunk.
1: Halló, Mária Rádió, tessék.
2: Halló. Itt teszik az Úr Jézus Krisztus, Csíkszertávon László Margit néni vagyok. Egy imád szeretnék elolvasni.
1: Hallgatjuk szeretettel.
2: Vagyok, Uram. Nézd rám, Uram. Nézd rám, mert erővel elhagyott, és leestem, mint egy őszi palevél az Úr szélén. Nézd rám, Uram, zaklatott a lelkem, és nem tudom felemelni szegény szárnyaimat. Gyógyíts meg, Uram, gyógyíts meg, mert összetört szívem, testem pedig rombolmod. Közeledj felém, Uram, mint a virgalmas szamaritánus, és kötöd a szemeimet, ápol gyöngeségeddel és irgalmaddal szegény sebeimet. Vigyél magaddal, ne hagyj az út mentén, mert támadóim visszatérnek. Békesség Istentől!
1: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket. Áldott szép estét kívánunk!

Ilyen a lélek tükrébe. Ne csak a hibát lásd, ne nézd a sötétbe, mert ott benne tiszta, fénylő világ vár, hol nem szab határt, se kapu, se zár. Azt hiszed, a csoda egy távoli álom? Pedig itt lüktet minden szívdobbanáson. Nem kell, hogy tökéletes legyen az életed. Elég, ha jóságot magadban élteted. Mert aki adni tud, az érezni fogja, hogy a szeretet a szívét átkarolja. Egy apró mosoly, mi a reményt meggyújtja, s a szeretet láncát a világba nyújtja. Légy te a fény, mi a sötétben vezet, nyújtsd oda bátran a segítő kezed. Ne várj a holnapra, az csak egy ígéret, a múlasztás súlya örökre elkísér téged. Légy te a csoda, itt és most, e percben, s hagyd, hogy a szereteted másokban ébredj.

0: gyönyörű verssel búcsúzunk.
1: Igen, a mai imatársai műsorától köszönjük, hogy velünk tartottak, és kívánunk mindenkinek áldott, békés, szép estét, akik önökkel voltak.
0: Tibor atyám.
1: És Rejkli Erika. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Kedves gyerekek, Odor Andrea vagyok, a mai mesénk címe A Pipe és a Kakas. Volt az erdő kellős közepén egy kakas meg egy pipe. Meghalt a gazdájuk, nem volt mit enni nekik, megéheztek. Találtak aztán egy szem vadkörtét, de a vadkörte nagyobb volt, mint a pipe gégéje. Hát azt mondta a pipe, menj gyorsan, kakaskám, hozzál egy kis vizet, mert megfulladok. Szalad a kakas a kúthoz. Jaj, édes kutam, adjál vizet, vizet viszem kis pipémnek, mert megfullad a vadkörtétől. Nem adok vizet, mondja a kut, míg nem hozol koszorút egy szép lánytól. Elment aztán a kakas a szép lányhoz. Szép lány, adjál koszorút. Nem kapsz, mondja a szép lány, amíg nem hozol tejecskét a tehéntől. Elment a kakas a tehénhez is. Tehén, adjál tejecskét, tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kut ád nekem vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok tejecskét a szép lánynak, mondja a tehén, míg nem hozol szénát a rétről. Elment a kakas a réthez. Rét, adjál szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ad nekem tejecskét, tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kut ad nekem vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok szénát, mondja a rét, ameddig a boltban nem mégy kaszáért. Elment a kakas a boltba. Bolt, adjál kaszát, kaszát viszem a rétnek, rét ad nekem szénát, szénát viszem tehénnek, tehén ad nekem tejecskét, tejecskét viszem a szép lányhoz, szép lány készít koszorút, koszorút viszem a kúthoz, kut ad nekem vizet, vizet viszem pipémnek, mert megfúl a vadkörtétől. Addig nem adok kaszát, mondja a bolt, ameddig nem hozol pénzt. Akkor a szegény kakas elbusulta magát, menj gyorsan a szeméndombra kaparni, ott lelt egy krajcárt, azt elvitte a bolthoz, akkor aztán kapott kaszát, elment a réthez, a rét adta a szénát, tette a tehénke elé, tehénke adott tejecskét, vitte a tejecskét a lányhoz, szép lány készített koszorút, koszorút vitte a kúthoz, kut adott vizet, vizet egyenesen vitte a pipének, épp jókor, mert szegény pipe majdnem utolsót tátogott nagy fuldoklásában. De így gyorsan lenyelte a vizet, a víz levitte a körtét, a körte utat adott a levegőnek, és így a levegőhöz jutott pipe még ma is él, ha meg nem halt. Jó éjszakát, gyerekek! Álmodjatok szépen!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: A nap lenyugszik csendesen, hegyet, mezőt és síkvizet, borzongva itt hagy, s visszaint, hogy holnap újra felragyog.
1: Ámulva néz a föld fia, hogy alkotónk így gondosan kiszabtál törvényt és időt, hogyan kövesse árny a fényt.
0: És míg sötétség leplehull, az égre, mely csendben pihen, a munkaláza elcsitul, a fáradt szív békét keres.
1: Igédnek fénye boldogít, reményben, hitben gazdagít, Atyánk időtlen fényed ő, dicsőségednek sugara.
0: Nap ő, amelynek kelte nincs, és nincs nyugvása alkonya, az ő fényében jár a föld, s örökké zengi őt az ég.
1: Urunk, egykor majd minket is ragyogjon át a tiszta fény, s fiaddal, szent lélekkel is zengjünk nevednek éneket. Amen.
0: Nem győzöm csodálni tudásodat, Uram. Uram, te megvizsgálsz és jól ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha fölkelek.
1: Messziről ismered gondolataimat. Szemmel tartod jártomat, keltemet.
0: Jól látod minden utamat, hiszen szavam még el sem éri nyelvemet. Íme te már jól ismered, Uram.
1: Minden oldalról körülfogtál, és kezedet rajtam nyugtatod.
0: Csodálatos ezt tudnom. Oly magasztos, hogy fel sem foghatom.
1: Lelked elől ugyan hová mehetnék? Színed elől hová futhatnék?
0: Ha fölszállnék az égbe, te ott vagy. Ha a holtak hazájában pihennék, ott is jelen vagy.
1: Ha felülteném a hajnal szárnyait, és a tenger túlsó végén laknék,
0: oda is a te kezed vezetne, és jobb ott tartana engem.
1: Ha azt mondom, sötétség rejtsen el, és boruljon éjbe körülöttem a fény.
0: Neked a sötétség akkor sem lesz sötét, s az éj világos akár a nappal. Sötétség és világosság neked ugyanaz.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nem győzöm csodálni tudásodat, Uram. Én az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a vesséket, megfizetek kinek-kinek életmódja szerint. Egész bensőmet te alkottad, anyám méhében te szőttél egybe engem.
0: Magasztallak, hogy oly csodásan alkottál, csodálatos minden műved. Lelkem jól tudja ezt.
1: Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor létrejöttem a rejtek ölén, és megformáltál az anyaföld mélyében.
0: Alaktalan voltam még, de szemeid már láttak engem.
1: És könyvedben írva állt minden napom. Meghatároztad, mielőtt egy is felvíratt volna közülük.
0: Gondolataid, Uram, mi mélységesek, és gazdagságok mi mérhetetlen.
1: Ha megszámlálnám, több lenne, mint a homokszem, és ha végére érnék, még akkor is veled volnék.
0: Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat.
1: Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Én az Úr, aki a szíveket vizsgálom, és próbának vetem alá a veséket, megfizetek kinek-kinek életmódja szerint. Benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés első szülöttje,
2: mert benne teremtetett minden a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan,
1: a trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok,
2: általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
2: Mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Benne teremtetett minden, és benne áll fönn minden. Abból tudjuk meg, hogy megismertük Krisztust, ha megtartjuk a parancsait. Aki azt mondja, ismerem, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. Innen tudjuk meg, hogy benne vagyunk. Aki azt állítja, hogy benne él, annak úgy kell élnie, ahogyan ő élt.
2: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
2: Szárnyad árnyékában védj meg engem,
1: mint szemed fényét.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Óvj engem, Uram, mint szemed fényét.
2: Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívűeket, és magasztald fel az alázatosakat. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
2: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
2: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, művelj hatalmas dolgokat karoddal, szórd szét a kevés szívűeket, és magasztald fel az alázatosakat.
2: Örök atyánknak, akinek irgalma népe iránt magasabb az egeknél, mondjuk újongó szívvel.
1: Örvendezzenek, Urunk, mindazok, akik benned bíznak.
2: Urunk, te nem azért küldted fiadat, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ.
1: Add, hogy dicsőséges halála bennünk bőséges termést hozzon.
2: Te a papokat, Krisztus szolgáit, szent titkait gondnokaivá tetted.
1: Adj nekik hűséges szívet, tudást és szeretetet.
2: Add, hogy azok, akiket önmegtartóztató életre hívtál az égi hazáért,
1: rendíthetetlen hűséggel kövessék fiadat.
2: Te teremtetted az embert kezdettől fogva férfinak és nőnek.
1: Őrizd meg minden családot őszinte szeretetben.
2: Krisztus áldozatával eltörölted az emberek bűnét.
1: Add meg minden meghalt testvérünknek bűnei bocsánatát.
2: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
0: de szabadíts meg a gonosztól.
1: Emlékezzél irgalmasságodra, Istenünk, aki jóságosan betöltöd lelki javaiddal az éhezőket. Segíts rajtunk lelki ínségünkben, hogy bővelkedhessünk a te javaidban, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket, családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
3: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Aki egyenlő férként kezeli azokat, akiket az erőviszonyok mélyen alája vetnek,

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és odafigyeléssel hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy álljanak meg egy percre, csendesedjenek el, kapcsolódjanak hozzánk, és áldjuk, imádjuk a köztünk lakó Istent. Szentségimádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Együtt jöhetünk az Úr elé kéréseinkkel, hálaadásainkkal, közbenjárásunkkal. Legyünk együtt, és imádjuk együtt az Istent.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Imádunk és áldunk és magasztalunk Úr Jézus Krisztus, aki jelen vagy az oltári szentségben, aki meghaltál, feltámadtál és itt vagy közöttünk. Te, amikor tanítványaitól búcsúztál, azt mondottad, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönjük a jelenléted, Uram! Köszönjük azt, hogy táplálsz minket, hogy erőt adsz, hogy betöltöd a szívünket, és nap mint nap tanítasz minket, hogy szeretettel éljünk. Uram, itt vagyunk, és eléd hozzuk szeretteinket. Talán öröm van sokak szívében, mások szívében fájdalom, keserűség, szomorúság. Idehozunk mindenkit, Uram, és kérjük a te áldásodat, nem csak az itt jelenlévőkre, hanem a Mária Rádió hullámosszán keresztül. Érints meg mindenkit, aki hallgatja, és azt is, aki nem. Érints meg az egész földet, és a földön élő embereket, hogy valóban megtapasztaljuk, hogy te végtelenül szeretsz. Uram, annyi bizonytalanság, annyi reményvesztettség van a szívünkben, oly sokszor szolgálunk a bűnnek, szolgálunk a kényelemnek, és megfeledkezünk arról a szabadságról, ami az Isten gyermekeinek a szabadsága. Most ezzel a szabadsággal jöttünk ide, Uram, mert így merünk megszólítani téged, mert hisszük és tudjuk, hogy szeretsz, hogy te hallod az imánkat, és te nem hagysz el. Azt kérjük, Uram, hogy akik könnyes szemmel jöttek el, vagy könnyes szemmel gondolnak rád, azokat áld meg és töröld le szemükről a könnyet. A gyengéknek adj erőt, az elesetteket emeld fel, a betegeket gyógyítsd meg, a haldoklókat vigasztald meg, az özvegyeket, árvákat vigasztald meg, Uram. És akik azon gondolkodnak, vajon hogyan tudják itthagyni a földi életet, mert a betegség egyre erősebben ott van. Vedd magadhoz, Uram, és add meg nekük az örök boldogságot. Ha pedig úgy látod, hogy még feladatuk van itt a földön, akkor gyógyíts meg. Jézus, te tudod, hogy mire vágyik a szívünk. Te tudod, hogy szeretteinknek mire van szüksége, és nekünk is. Ezért kérjük, hogy add meg nekünk mindazt, ami javunkat szolgálja, amire vágyik a szívünk, és amire vágyik a lelkünk. Uram, köszönet neked. És ebben az órában veled akarunk lenni. Rád akarunk figyelni, csak veled. Megállni és hagyni, hogy itt veled töltsük ezt az időt. Nem akarunk sietni sehová. Mi maradni akarunk veled, Uram. És azt kérjük, hogy maradj velünk, mert esteledik és lemenőben már a nap. Maradj velünk, Uram. Életünk minden napján, a viszontagságokban, a fájdalomban, a szenvedésben és az örömben is. Most és mindörökké. Amen.
2: Amen.

Drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghaltál a kereszten, és köszönöm, hogy te mindig irgalmas vagy hozzám. Köszönöm, hogy most itt lehetek veled, hogy csodálhatlak, imádhatlak, áldhatlak ebben a pici kenyérben, amelyben valóságosan jelen vagy. Köszönöm ezt a csodát. Köszönöm, hogy ennek részese lehetek nap, mint nap. Amikor a kenyér a te testeddé, és a bor a te véreddé változik, itt az oltáron. Köszönöm a te gondoskodásodat. Te annyira szeretsz bennünket, hogy amikor magadat értünk adtad, akkor is képes voltál lemondani saját magadról, csak azért, mert szeretsz minket. Köszönöm neked, Jézus, köszönöm, hogy te itt vagy velünk, hogy táplálsz minket, hogy hívsz minket, meghallgatsz. Neked mindig van időd mindenkire, ránk. És nem adod fel a reményt akkor sem, amikor nem nyit be a kápolna ajtaján senki, vagy egyedül kell légy a templomok tabernákulumaiba. Te akkor is vársz bennünket, és szeretsz bennünket egyen-egyenként, úgy, ahogy vagyunk. Köszönöm az időt. Köszönöm az eltelt időt, és köszönöm a napnak minden percét. Bár csak elmondhatnám, hogy a 24 órából minden percet veled töltök, rád gondolok, téged kérdezlek. De ezt tudod te jól, hogy nem így van, de vágyom utánad, szeretlek téged. Vágyom a te közelségedet, a te jelenlétedet az én életembe. Akarom, Jézus, hogy alakítsd az én szívemet olyanná, amilyen a tiéd. Adj nekem bátorságot, hogy mindazt, ami elválaszt tőled, azt ki tudjam üresíteni magamból. És töltsd be a te szent lelkeddel, a te szent jelenléteddel az én szívemet, az én életemet, hogy minden gondolatom, munkám, szándékom, cselekedetem, szavam te tud formálni, te tud alakítani. Én most mindent átadok neked, Jézus. Átadom az egész életemet. Alakítsd, formáld a te szíved szerint. Amen.

Szeretettel köszöntlek téged a legméltóságosabb oltári szentségben jelenlévő Jézus. Hálatelt szívvel állok újra előtted. Köszönöm, Uram, hogy nem Mártaként tevékenykedem otthon, hanem Máriaként lehetek itt veled. Uram, olyan jó nekem itt lenni. Olyan jó nekem előtted leborulni, csak nézni és csodálni téged, és engedni, hogy szeress, hogy betölt szívemet a szereteteddel és a békéddel. Drága Jézusom, te vagy a szeretet fénye, az a fény, amely nap mint nap betölti a lelkemet, amely megvilágítja akkor is, amikor sötétség van benne. Édes Jézusom, te mindenkinél jobban ismersz engem. Tudod, Uram, azt, hogy mi van a lelkemben. Ismered, Uram, a gondolataimat. Ismered a vágyaimat. Arra kérlek, Uram, segíts meg, hogy elfogadjam azokat a helyzeteket, amelyekkel szembesülök. És segíts, Uram, hogy ne a mi érteket keressem, hanem elfogadjam mindazt, ami jön. Édes Jézusom, kérlek, alakíts szívemet a te szent szíved szerint. Tedd hasonlóvá hozzá, csak egy parányi mértékig, Uram. És kérlek, segíts, hogy életem minden percét, minden másodpercét, minden helyzetet rá tudjak bízni. Ezért kérlek, Uram, növeld az irántad érzett bizalmamat a szívemben, növeld a vágyat a szívemben, hogy nap mint nap hozzá tudjak fordulni, és első gondolatom te legyél. Segíts meg, Uram, hogy ne az én akaratom érvényesüljön, hanem a te akaratod, és add, Uram, hogy mindig ki tudjam mondani, bármi is jön, hogy legyen meg a te akaratod. Segíts meg, Jézusom, hogy ahogy a szűzanyának is megvolt az igenje, úgy legyen meg nekem is. Minden egyes nap az igenem felét, és add, hogy benned bízva, erős hitte, reménye, szolgáló szeretettel tudjam élni a mindennapjaimat, és kérlek, Uram, segíts meg, hogy az a tűz, ami a szívemben van, soha ki ne aludjon, hanem egyre erősebb legyen, és egyre jobban lángoljon. A te szent lelked tüze legyen a fény, és adjon erőt ahhoz, Uram, hogy szolgáló szeretettel tudjam élni
és megélni minden napomat, minden percemet itt a földön. A te legnagyobb dicsőségedre. Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Drága Jézus Krisztusom, ma eléd jöttem. Nem akarok többet elbújni előtted. Fogadj el engem a hibáimmal, a vétkeimmel, a haragommal. Fogadj el a meg nem értés érzésével. Kérlek, Jézusom, segíts, hogy a vágy, vedd el tőlem a vágyat, hogy szeressenek. Vedd el a vágyat tőlem, hogy megértsenek. Eléd hozom családomat. Add a te békédet az én családomnak. Amen.

Áldott Jézusom! Köszönöm, hogy ma itt lehetek veled, hogy hozzád menekülhetek, hozzád bújhatok, hogyha megfáradtam.

Itt újból felüdülhetek a te jelenlétedben. Oly csodálatos vagy, áldom a te szent neved. Köszönöm, hogy velem vagy minden nap, és erőt adsz. Ha szomorú vagyok, akkor rám kacsintasz. Köszönöm, hogy szeretsz úgy, ahogy vagyok, és elég az, aki vagyok, és amit teszek, és elfogadsz engem úgy, ahogy vagyok. Én eléd jövök, azokért imádkozom, akik keresnek téged, és nem találtak még meg. Akik vágynak a békére, a csendre, a nyugalomra, és

más találtak. Bocsáss meg az én bálványaimat, amit felépítettem, és előbbre helyeztem. Hogy nem vagyok elég jó, hogy nem elég az, amit teszek. Mindez külsőség, de te ismered az én szívem. Bocsáss meg nekem.

Köszönöm, hogy eljöttél értem, és megváltottál. És jöhetek hozzád bármikor, mert irgalmat találok nálad. Elhozom az én sebzett szívemet, mindazt, aki megbántott. Gyógyíts meg minket. És akkor szabadon, örömmel, szeretettel dicsőíthetjük a te szent neved.

Uram Jézusom! Én nem kapok szavakat, amivel tudjalak dicsérni szívemből, hogy milyen itt lenni veled. Szeretném így élni le az életemet. De tudom, hogy mit mondtál, Uram. Tudom, hogy azt mondtad, hogy nem lesz könnyű azoknak az élete, akik téged akarnak követni. Tudom. És azt is tudom, hogy bármilyen nehéz helyzetet megengedsz az életemben, ez az a hely, ahol mindig megvigasztalsz. Ez a te jelenléted. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy vágyat adtál a szívemben, hogy imádjalak téged. Nem tudom elmondani, hogy tiszta szívemből teszem el, de vágyom rá. Ezért kérlek, hogy tisztítsd meg a szívemet, hogy tiszta szívemből tudjalak dicsérni, dicsőíteni, magasztalni, és megadni neked mindazt, ami jár. Mert a dicsőítés az nem az enyém, az a tiéd. Az neked szól, Uram. Köszönöm, hogy tehetem úgy, ahogy tudom. Áld meg, kamatoztasd. Jézusom, én az árva gyermekeket hozom eléd most. Most valamiért ezt éreztem nagyon a szívemben, hogy mindazok, akik úgy érzik, hogy egyedül vannak, hogy nekik nincsen valamelyik szülőjük. Töltsd be azt az űrt. Adj vágyat a szívükbe leülni eléd. Én bocsánatot kérek tőled, hogyha pereltem ezért. De tudom, hogy mindig vele voltál. Soha nem hagytál egyedül. És mindig erőt adtál. Ha harcolnom kellett, erőt adtál. És ha fájdalmam volt, megvigasztaltál. És ezért kérlek, hogy ha el kell vigyelek valahová, olyan helyre, ahol szükség van rá, küldj, Uram. És segíts, hogy felismerjem ezeket a helyzeteket, ahol rólad beszélhetik. Ahol elmondhatom, hogy te vagy az egyetlen, aki igazi békét tudsz adni. Megvigasztalni. És a te szereteted az, ami tartós. Ami örök. Ami nem személyválogató. Ami nem teljesítményre, nem teljesítmény függ. Egyet tudok, Uram. Tiszta szívemből akarlak szeretni, és nem csak elmondani ezt a szót, mint amikor dicsőítünk, hanem akarom érezni, Uram, még közelebb hozzád. Mélyebben, a nap perceiben is.
ezért segíts, Uram, hogy tegyelek az első helyre az életemben, és rád bízom magam, és elhiggyem, hogy eddig is mindenem tőled volt. És te vagy az, aki a gondomat viseled. Köszönöm, Uram. Mindent köszönök. Áldott legyen a te szent neved. Most és mindörökké.

Igen, Jézus, a te neved oly csodálatos, a te neved oly édes mindenek felett. Ezt mi tudjuk, hisszük és reméljük, akik itt vagyunk a te lábaidnál. De idehozom mindazokat, Úr Jézus, és imádkozok azokért, akik nagyon távol vannak tőled, akik tudnak rólad, de nem keresnek téged, akik hallottak rólad, de most már nem bírják a nevedet sem hallani. Jézus, te hatalmas vagy, te ismersz bennünket, mindannyiunkat. Te látod, hogy mi van a mi szíveinkben, egyen-egyenként. Te vagy az, aki megváltottál, nem csak azokat, akik itt vagyunk veled, hanem azokat is, akik kerülnek téged, akik nem ismernek téged, akik nem vágynak a te közelségedre. Köszönöm, hogy meghaltál értük is, és tudom, hogy te tudsz adni szabadságot az ők szívüknek, az ők életüknek. Te vagy az, aki át tudod formálni minden ember szívét. Te vagy az, aki be tudod tölteni a te drága szent lelkeddel. Kérlek, Jézusom, fiatalokért, idősekért, ifjúkért, nőkért és férfiakért, bárhol a világon, akik nem ismernek még téged, hogy mielőbb megismerjenek. És add, Uram, hogy ez a föld egy szózattól visszhangozzék, hogy dicsőség az Atyának. Ó, Uram, milyen szép is lenne. Idehozom, Úr Jézus, azokat a fiatalokat, akik keresik a társukat. Áld meg őket, és kérlek, hogy adj tisztán látást, főleg a szívükben, add meg azt a tisztaságot, hogy meg tudják hallani, észre tudják venni az ők társukat, akit te adsz nekik. Idehozom a házasságra készülő fiatalokat. Áld meg őket, és tudatosítsd, hogy nem csak ketten, hanem veled hármasban köttetik meg a házasság szentsége, és ezt semmilyen körülménybe ne feledjék. És mi sem, akik már házasságban élünk. Én megköszönöm neked, Uram, az én társamot, akit nekem adtál. Megköszönöm az eltelt 5 esztendőt, annak minden percét, örömét és fájdalmát. Köszönöm, Uram, hogy gondoskodtál rólam. Köszönöm, hogy egyúton járhatunk. Köszönöm, hogy együtt kereshetünk téged. Megköszönöm mindazokat az embereket, barátokat, komákat, szomszédokat, munkatársakat, egyházközségünk minden emberét, akik velünk voltak és velünk vannak, egy bátorító szóval, kétkezű munkával,
egy háttérimából. Köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy mi nem kell magunkra legyünk. Soha. Köszönöm, hogy te adsz nekem testvéreket. Te adsz nekünk közösséget. Benned lelhessük a mi örömünket. És benned lelhettük meg a mi barátainkat. Hiszen általad kaptam őket, kaptuk őket. Te látod, hogy milyen hála van az én szívembe, Uram. Áldj meg minden egyes embert. Áldj meg minden jótevőt, minden jó cselekedetet. Áldj meg minden anyagi támogatást, amit kaptunk, Uram. Hiszen a te kegyelemedből élünk ilyen bőségbe. Köszönöm, Uram. Adj nekünk hitet és kitartást. Adj nekünk szeretetet és békét. Legyen mindenért dicsőség a te szent nevednek, Uram. Most is, mindörökké. Amen.

0: Uram Jézus, megköszönjük neked ezt az időt, amit veled tölthettünk. Köszönjük, hogy meghallgattad a kéréseinket. Most arra bátorítok mindenkit, hogy akármilyen helyzetben van, aki hallja a felhívást, hozza az Úr elé mindazokat a gondokat, bajokat, akár hálát, minden kegyelemért, és miután az Úr elé tette, merje kimondani, Jézusom, bízom benned. Jézusom, bízom benned. Ezáltal Jézus átveszi az életünket, mindent, amit átadtunk neki, és Isten gyermekének szabadságában élhetünk. Köszönjük, Uram, hogy itt maradtál közöttünk, hogy itt vagy, és soha nem hagysz magunkra. Hadd, hogy minden nap eszünkbe jusson, amit te mondtál, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. És hogyha akár betegség köt az ágyhoz bárkit is, és nem tud elmenni a templomba, nem tud megkeresni téged az oltári szentségben, segítsd, Uram, hogy ő is merjen hozzád szólni, és megtapasztalja te jelenlétet. Uram, megköszönünk mindent, az életünket, a mai napnak a csodás és szépségét, a napot, a meleget, amit érezhettünk. És megköszönünk mindent, Uram, amit nekünk adtál. Hála legyen neked, és dicsőség, most és mindörökké.
1: Amen.
0: Amen.

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-ig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú, Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Urunk, nemzetek királya, te minden népet arra hívsz, hogy megismerje üdvözítő szeretetedet. Hazánkért és az egész magyar nemzetünkért könyörgünk most hozzád. Te azt mondtad, hogy a téged szeretőknek minden a javukra válik. Ennek tudatában az egységért és a kiengesztelődésért imádkozunk. Add, hogy megőrizzük az egységet azokkal a magyarokkal, akikkel összeköt a közös hit, a kultúra, a történelem, és akik az országok határain túl élnek. A kiengesztelődés lelkületét pedig erősítsd a körülöttünk élő népek iránt. Gyógyítsd az emlékezetünket, és add, hogy a megbékélés útján járjunk. Ne válasszanak el többé a történelmi fájdalmak, hanem kössön össze bennünket a szolidaritás, hogy szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket. Tégy minket a béke és a megbocsátás evangéliumának hiteles tanúivá, hogy fenntartsuk a lelki egységet, amíg majd minden nemzet el nem jön, hogy előtted az imádásban egyé forva leboruljon. Mennyei atyánk, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, benned bízva és hozzád könyörögve, kicsi nemzetünkért. Dávid és Góliát, Dávid szembe mert szállni Góliáttal és győzött, mert te, Urunk, vele voltál. Mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban. Hisszük, hogy számíthatunk a te segítségedre. Imádkozunk vezetőinkért is, hogy Istenhez hűen vezessék országunkat, nemzetünket. Segítsd őket, segíts minket szent lelked erejével, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Vincenti bíboros atya mondta, ha lesz 1 millió imádkozó magyar, nem féltem ezt a nemzetet. Legyen.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
12: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, becsületesebb magamhoz és hűségesebb hozzád. Tégy nagy lelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz. Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat, s add, hogy így boldogabb lehessek, és boldogíthassak másokat is. Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, a nagy lelkűséget, hogy válaszolni tudjanak neked, s így segítséget kapjanak a rászorulók. Ezt kérjük tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében. Amen.

mindenért, amit adtál. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit elvettél. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit segítségeddel megtehettem. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit megakadályoztál. Hálát adok neked, Istenem. Minden örömért, amivel boldoggá tettél. Hálát adok neked, Istenem. Minden szenvedésért, amivel formáltál. Hálát adok neked, Istenem. Minden békés óráért, amivel szépé tetted életemet. Hálát adok neked, Istenem. Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok neked, Istenem. Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok neked, Istenem. Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok neked, Istenem. Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, hálát adok neked, Istenem. A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok neked, Istenem.

Kedves Máre Rádió hallgatók, azért mondtam el ezt a verset, mert a mai tematikus napunk témája a Zsoltárok, 105. Zsoltár kezdete a háláról szól. Erről lesz egy pár gondolat. Fogadják nagy szeretettel. Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Mai műsorunkban, mai katekézisünkben a mai gyönyörű szép tematikus nap alkalmával a 105. Zsoltárról beszélünk, az első versről, amely így szól: adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek a népek között tetteit. Kedves hallgatók, ez a rövid vers valójában egy egész lelki programot foglal össze. Hálaadás, ima, tanúságtétel és misszió. A Zsoltár nem csupán egy vallásos felszólítás, hanem meghívás arra, hogy az ember egész életével kapcsolatba lépjen Istennel, és ezt a kapcsolatot ne rejtse el mások elő sem. Adjatok hálát az Úrnak, így kezdődik a Zsoltár. A hit alapja a hála. Tehát a Zsoltár első szava a hála. Nem a félelem, nem a kötelesség, hanem a hála. A Biblia szemléletében a hívő ember nem azért fordul Istenhez, mert minden tökéletes az életében, hanem mert felismeri, mindent ajándékba kapott. Az élet, a szeretet, a megbocsátás, a remény, mind kegyelem. A hála különleges lelki erő. Megtanít észrevenni a jót, megóv a keserűségtől, alázatra vezet, és közelebb visz Istenhez. A hálátlan szív könnyen bezárul. A hálás ember viszont nyitottá válik Isten működésére. A keresztény élet egyik legmélyebb kérdése nem az, hogy mit nem kaptam meg, hanem az, mit kaptam már Istentől, amit talán észre sem vettem. Tovább nézzük a Zsoltárt, azt olvassuk, hogy hívjátok segítségül nevét. Tehát az ima bizalom. A bibliai ember számára Isten neve nem egyszerű megszólítás volt. A név az jelenlétet jelentett. Amikor a Zsoltáros azt mondja, hívjátok segítségül nevét, akkor arra hív, hogy az ember élő kapcsolatba lépjen Istennel. Az ima nem csupán szavak ismétlése. Az ima odafordulás, kapcsolat, bizalom, sokszor kiáltás a mélyből. Az ember gyakran akkor kezd igazán imádkozni, amikor rádöbben saját korlátaira. A modern világ önállóságot hirdet. Mégis rengeteg a szorongás, a bizonytalanság és a magány. A Zsoltár emlékeztet, nem kell egyedül hordoznunk az élet terheit. Szent Ágoston írta, nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik benned. Ez az emberi szív mély igazsága. Továbbá hirdessük a népek között tetteit, tehát az azt jelenti, hogy a hit, de ez nem magánügy. Tehát ez a felszólítás egy missziós küldetés. Amit Istentől kaptunk, azt nem tarthatjuk meg csak magunknak. A hit személyes, de nem elszigetelt. A keresztény ember meghívást kap arra, hogy reményt vigyen, tanúságot tegyen, bátorítson, jelen legyen a világban. Tehát a hirdetés nem feltétlenül hangos prédikálást jelent, sokszor a legerősebb tanúságtétel. Egy irgalmas tett, egy őszinte beszélgetés, egy megbocsátás, egy kitartó szeretet. A mai ember kevésbé az elméletekre kíváncsi, inkább arra, hogy látható-e Isten szeretete a hívő ember életében. És ez a Zsoltár ige különösen aktuális ma. Sok ember fáradt, bizalmatlan, kiégett, reményvesztett. És a mai közösségi médiában ugye rengeteg információ vesz körül bennünket, mégis kevés az igazi örömhír. A Zsoltár arra hív, hogy a hívő ember ne a félelmet, gyűlöletet vagy reménytelenséget terjessze, hanem Isten tetteit. Mit jelent ez ma? Hálát tanulni a panaszkodás helyett, imádkozni a teljes önelégültség helyett, reményt adni a cinizmus helyett.
Nem véletlen, hogy a keresztény liturgia középpontjában az oltári szentség áll. Az oltári szentség, az eukarisztia szó maga is hálaadást jelent. És a szentmise lényege emlékezni Isten tetteire, hálát adni és új erőt kapni a tanúságtételre. A zsoltár szavai ezért nem csak imádságként hangzanak el, hanem az egyház egész küldetését összefoglalják. Mit üzen személyesen nekünk? Három egyszerű, de életformáló kérdést tesz fel nekünk. Tudok-e hálás lenni? Van-e élő ima kapcsolatom Istennel? Látható-e hitem az életemben? Tehát ez a zsoltár arra hív, hogy a hit ne csupán hagyomány vagy szokás legyen, hanem élő kapcsolat Istennel, amely átformálja a gondolkodásunkat, kapcsolatainkat és mindennapi életünket. A zsoltáros nem parancsot ad csupán, hanem örömre hív. Aki felismeri Isten jelenlétét, annak a szívében megszületik a hála, a bizalom és a vágy, hogy ezt az örömet másokkal is megossza. Ezért ez a zsoltár nem csak egy ősi ima, hanem ma is élő meghívás. Élj hálával, imádsággal és tanúságtévő szeretettel.

Köszönöm, hogy lehajoltál értem, és gyermekeddé fogadtál. Köszönöm, drága mennyei atyám, mindazokat az áldásokat, amit kaptam tőled. Köszönök mindent, amit készítesz számomra. Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet. Köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretjük. Hála mindenkiért, hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála az egyházért. Köszönök Istenem mindent, ami tőled jön, mert ez a minden az irgalom, a szeretet és az élet. Hála neked, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála a küldetésemért, a figyelmedért, a végtelen türelmedért. Hála, hogy vársz rám, és hogy örökké szeretsz.

Nem próbálod a hála hangját? Rossz hangszeren recseg a húr. Nehezen nyílik arra ajkad. Mindeddig segített az Úr. Ne szólj hát! Hálaadás helyett add Istennek a hangszeret. Ha az ő ujja játszik rajta, a hangját meg sem ismered. Az ő kezében nézd, mivé lett a szakadt húrú hegedű. Ha Isten a vonója, hallod a hangját? Gyönyörű. Köszönöm, jó atyám, a reggelt, köszönöm, hogy dolgozhatok, köszönöm a jó egészséget. Tőled csak jót kaphatok. A betegség is, légy áldott érte, mert tőled jő a gyógyulás, a gondjait kezedbe tettem, te tudod vinni, senki más. Köszönöm, hogy szabad szeretnem, és köszönöm azt, ami fájt. Köszönöm az őszi erdőt. Köszönöm, hogy sok bűnömön keresztül mégiscsak látlak, Istenem. És köszönöm a legdrágábbat, a váltságdíj lefizetőt, és azt, hogy az én megváltóm él. Sporom felett meglátom őt, az üdvözítőt.

hálát adok azokért, a titkon mondott imádságokért, amiket az ige diadaláért küldtek. Hálát adok azokért, a titkon épült oltárokért, amik viharok fergetegében le nem dőltek. Hálát adok azokért, akik megtartották a hitet, a népért, amely érettet küzdelemre ment, a békéért, amiben könnyű lett a kereszt. A háláért, aminek hangja, szava nincs. Az igáért, amely könnyű és jó bilincs. Hálát adok, mert szépség van a szavak mögött, mert szép a lélek, amikor megnyugszik két kezed között. Hálát adok, bár erre nem vagyok érdemes, hálát adok, mert megszentelted szövetségedet. Uram, ma szép, ma jó, ma szent a lélek szava, mert benne cseng a hála diadala, mert benne cseng az örök felmagasztalás. Dicsőség Istennek és hálaadás.

az első szó. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ő ugyanaz maradt ki volt, mint végig. A fájdalom nem változtatta meg. Most sem tagadta meg atyát, kiküldte. És ezzel vallotta fiának magát. A főtanács előtt ez volt a bűnes, ezért szabott rá rút, kereszthalált. Korábban is felmérte küldetését, és e névvel szólítván a végtelent, atyám, hogy lényedet szeretve féljék, megjelentettem a te nevedet. Ezt mondta, a ti mennyei atyátok jól tudja, mire van szükségetek. És mivel atya gondot visel rátok, fölösleges aggódva félnetek. A mi atyánkban is mindnyájunk atya. Ki fiának értünk nem kedvezett, és így szólít meg a legszebb példázatban mindenkit, hogy ne legyen elveszett. Ha bűnöd testi-lelki éhhalálba űz, akkor sem vagy még reménytelen, mert hű atyád vár. Két karját kitárva szívére, hol bocsánatot terem. Mert számunkra a legnagyobb szükséglet az atya áldó bűnbocsánata. Múlandó a halál így, ám az élet örök. Ezért volt az első szava. Nem vétett volna ő az írás ellen akkor sem, hogyha bosszúért kiállt, hiszen szokás volt ellenséggel szemben idézni a nagy zsoltáros királyt, ki hátkott, dörgött minden vér, szopor, ha üldözte az Isten emberét. De most, hogy Isten lett szenvedő szolga, ő ellenséget is szeretve véd. Mert Isten, ő lett szenvedő szolga, ő ellenséget is szeretve véd. Mert Isten messze több a szeretetben, mint amilyennek a legkegyesebb proféták ábrázolták a kereszten. Mindent felülmúlt az a szeretet. És innen lövel vonzó energiákat a süllyedő világba szerte szét. A bűnösnek nem bosszuk el.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai szép, gyönyörű, tematikus napunk alkalmával a mai mottóról szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van a világosság atyától. Jakab leveléből az első fejezet 17. verséről rendkívüli mély mondatot ad nekünk. Ez a mondat arra emlékeztet bennünket, hogy életünk alapvetően ajándék. Sokszor hajlamosak vagyunk úgy tekinteni az életünkre, mintha mindent kizárólag saját erőnkből értünk volna el. Büszkék vagyunk a munkánkra, a sikereinkre, a képességeinkre, de a Szentírás arra tanít, hogy a legfontosabb dolgok, amelyek életünket meghatározzák, nem a megszerzett javak, hanem kapott ajándék. Először is maga az életünk ajándék. Senki sem kérte, hogy megszülessen. Az életet kaptuk. Ajándék az egészségünk, ajándék az értelmünk, ajándék az a képesség, hogy szeretni tudunk. Ajándékok azok az emberek is, akiket Isten mellénk állított, a családunk, barátaink, közösségünk. Jakab apostol azonban még mélyebbre vezet bennünket. Nem csak azt mondja, hogy az ajándékok Istentől jönnek, hanem azt is, hogy Istent a világosság atyának nevezi. A világosság a Szentírásban mindig az igazságot, a tisztaságot és az életet jelenti. Amikor Istenről azt mondjuk, hogy ő a világosság atya, akkor azt valljuk, hogy minden fény, minden jóság és minden igazság tőle ered. Az emberi világban sokszor megtapasztaljuk a sötétséget, a félelmet, a bizonytalanságot, a bűnt, de Isten világossága képes áttörni ezt a sötétséget. A keresztény hit szerint a világosság legteljesebb megjelenése Jézus Krisztusban történt. Isten legnagyobb ajándéka az emberiség számára nem egy tárgy vagy egy földi ajándék volt, hanem egy személy. Isten önmagát adta nekünk Jézusban. Ezért beszél Jakab apostol tökéletes ajándékról. A tökéletes ajándék az, amely teljesen kifejezi Isten szeretetét. Jézus Krisztusban Isten megmutatta, hogy mennyire szereti az embert. A kereszt és a feltámadás azt hirdeti, hogy Isten szeretete erősebb minden bűnnél és minden sötétségnél. De mit jelent ez számunkra a mindennapi életben? Először is azt, hogy tanuljunk meg hálásnak lenni. Elnézést, a hála a keresztény ember egyik legfontosabb lelki magatartása. Ha felismerjük, hogy minden jó ajándék Istentől származik, akkor természetes módon megszületik bennünk a hála. A hála megváltoztatja a szívünket. Segít észrevenni a jót, segít meglátni Isten jelenlétét a mindennapokban. Másodszor ez az ige az alázatra tanít. Ha minden ajándék, akkor nincs okunk a gőgre. Amit kaptunk, tehetséget, tudást, lehetőségeket, azt nem azért kaptuk, hogy mások felé emelkedjünk, hanem hogy szolgáljunk vele. Harmadszor pedig arra hív bennünket, hogy mi magunk is ajándékká váljunk mások számára. Isten ajándékai nem állhatnak meg nálunk. A szeretet természete az, hogy tovább akar adni. Egy kedves szó, egy figyelmes gesztus, egy segítő kéz. Ezek mind olyan ajándékok lehetnek, amelyeken keresztül Isten szeretete eljut másokhoz. Talán sokan megtapasztalták már, hogy egy nehéz pillanatban

valaki éppen akkor jelent meg az életükben, amikor a legnagyobb szükségük volt rá. Egy barát, egy családtag, egy pap, vagy akár egy idegen ember. Ezek a találkozások gyakran Isten ajándékai. És talán mi magunk is voltunk már ilyen ajándék valaki számára, annélkül, hogy észrevettük volna. Jakab apostol mondata tehát nem csak egy teológiai kijelentés, ez egy életprogram. Arra hív bennünket, hogy fedezzük fel Isten ajándékait az életünkben, és tanuljunk meg ajándékká válni mások számára. Amikor reggel felébredünk, gondolhatunk erre a mondatra, minden jó adomány felülről van. És amikor este visszatekintünk a napokra, vagy a napunkra, talán észrevesszük, mennyi apró ajándékot kaptunk, egy mosolyt, egy jó hírt, egy békés pillanatot. Ha így tekintünk az életre, akkor lassan megtanuljuk felismerni azt, hogy Isten valóban a világosság atya, aki szeretettel kíséri az életünket. Kérjük tehát Istent, hogy nyissa meg a szemünket, hogy észrevegyük az ő ajándékait, és adjon nekünk olyan szívet, amely kész továbbadni a szeretetet. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék valóban felülről érkezik a világosság atyától. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

az ünnep zaja az eget éri. Tolong a nép a rézoltár körül. Még az énekkor az urat dicséri, vásári nép a téren tömörül. De egyszerre zaj támad, nagy rikoltás a zsivajban egy sátor borba dől. Felhangzik itt ott egy éles sikoltás. S az oszlopcsarnok lépcsője felől egy férfi toppan a kufárok elé, kezében korbács, arcán égi tűz, amint kezet a magasba emeli. Villámló szeme mindenkit elűz. És zeng a szava, mint zúgó szél az éjben. Ki a templomból kétszínű sereg. Ima helyett a megrontott szentélyben vásári zaj, s kint csorda henterek. El innen, el. Ha addig kell, csak oltár, míg álmaidban lángja nem zavar, de dől hited és elnémul az oltár. Ha vagyos szélben drád hull a zavar. Itt ünnepeltek. Otthon dúl az átok. A hit és vallás csupán csak beszéd, de hétköznap más nem ismerne rátok, templom, törvény, elfeledve rég. Kell a templom. De nem félsz annak kurától, oltár gyújtasz, mert fénye téged ér, jövőt kútatsz, mert íz torzol a mától, Istent hívod, de reszketsz, ha betér. Miként a zápor lejtő oldaláról lesöpör mindent, ami gyökértelen. Futott a nép is ki közel, ki távol, csak ő maradt ott, az ort fenségesen. Néhány nap múlva virágzó fák allott az égre, a földre sötét gyász terült. A Golgotára nagy gyászmenet haladt, az ünneprontó keresztre került.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Máli Rádió hallgatót. Mai gyönyörű, szép tematikus napunk alkalmával. Ha ránéznek a kedves hallgatók a naptárunkra, akkor a második mottónk Isten és Szent Jánostól: ha nem tudsz sokat adni, adj legalább szeretetet. Erről szeretnék még egy pár gondolatot megosztani. Az életben sokszor érezzük úgy, hogy kevés van a kezünkben. Kevés az időnk, elnézést, kevés az erőnk, kevés az anyagi lehetőségünk. Ilyenkor könnyen azt gondolhatjuk, mit tudnék adni én másoknak, mit számít az én kis segítségem a világ nagy gondjai között. De a keresztény hit egyik legfontosabb igazsága az, hogy Isten nem a mennyiséget nézi, hanem a szeretetet. Az evangéliumban van egy megható történet az özvegyről, aki a templom persejébe csupán két kis pénzdarabot dobott. Az emberek talán észesen vették ezt a kis adományt, de Jézus megállt és azt mondta, az özvegy többet adott mindenkinél, mert nem a feleslegéből adott, hanem a szívéből. Ez a jelenet arra tanít bennünket, hogy az igazi ajándék nem az anyagi segítség nagyságában rejlik, az igazi ajándék a szeretet. Sokszor azt gondoljuk, hogy csak akkor tudunk segíteni, ha nagy dolgokat teszünk. Pedig az életben a legnagyobb változásokat gyakran apró szeretetgesztusok hozzák. Egy kedves szó, egy figyelmes telefonhívás, egy látogatás egy magányos embernél, egy imádság valakiért. Ezek olyan ajándékok, amelyek talán kicsinek tűnnek, mégis óriási értéket hordoznak. Jézus egész élete ezt tanította. Ő nem gazdagságot osztott az embereknek, hanem irgalmat, figyelmet és szeretetet. Megállt a betegek mellett, megszólította a kitaszítottakat, és meghallgatta azokat, akiket mások már nem hallgattak meg. Ezért mondhatjuk, a szeretet az az ajándék, amelyet minden ember adhat. Minden ember adhat. Nem kell hozzá gazdagnak lenni, nem kell hozzá különleges képesség, csak nyitott szív kell. Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél híres sorában azt mondja, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ez azt jelenti, hogy a szeretet nélkül a legnagyobb tettek is üresek. De ha szeretet van bennünk, akkor még a legkisebb ajándék is nagy értékké válik Isten szemében. Talán sokan tapasztalták már, hogy egy nehéz időszakban nem az anyagi segítség volt a legfontosabb, hanem az, hogy valaki mellettük állt. Valaki meghallgatta őket, valaki imádkozott értük, valaki megmutatta, hogy nincsenek egyedül. Ez a szeretet igazi ereje. A keresztény ember ezért nem csak azt kérdezi, mennyit tudok adni, hanem azt is, mennyi szeretetet tudok adni. És gyakran éppen a legegyszerűbb emberek tanítanak bennünket erre. Azok, akik talán nem rendelkeznek sok anyagi javakkal, mégis gazdagok jóságban, figyelemben és hitben. A szeretet az egyetlen ajándék, amely minél többet adunk belőle, annál több lesz belőle. Ezért, ha valamikor úgy érzed, hogy kevés van a kezedben, ne feledd ezt az igazságot. Lehet, hogy nem tudsz sokat adni, de a szeretetet mindig oda tudod ajándékozni. És ez a szeretet néha többet ér minden más ajándéknál. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk nyitott szívet, hogy észrevegyük azokat az embereket, akiknek szükségük van ránk. És adjon bátorságot, hogy merjünk szeretetet adni még akkor is, ha csak egy apró gesztus formájában is. Mert Isten országában a legkisebb szeretet is a legnagyobb érték. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai katekézisünkbe. Maradjanak továbbra is velünk, a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kinek mondasz engem te a milliók között? Itt, hol minden szennye földre költözött. Kinek mondasz engem? Életet kinek vall? Megdicsőülés hegye vagy Golgotai ravatal, hol újra megfeszítesz. Kényed, kedveden hújjon újra vérem a szennyes köveken. Kinek mondasz engem, elhagyott szenvedőt? Ha ezren kiáltják felé, tagad meg őt. Kinek mondasz engem az olajfák hegyén? Szavad szórja az átkot, nem ismerem én. Kinek mondasz engem a kigúnyolt királyt, ha a tömeg megvetően bűnhődést kiált? Kinek mondasz engem, ha velem vagy egyedül? Ha Péteri szíved értem, oly buzgón felhevül, és kinek mondasz engem, ha meglátsz szelíd szemem? Kinek mondasz, hát mondd, és felelj most nekem. Én Uram, én Istenem, te vagy a milliók között a megvetett. Te vagy a megdicsőült nagy király, te vagy a kínpadra vont és elhagyott. Te vagy a kigúnyolt, én értem szenvedő, te vagy az engem váró szelíd szemű, hűtlenségem ellenére is örökké hű. Te vagy. Te vagy. Te a megfeszített Isten fia. Erő, hatalom, biztos üdvöm, kinek értem kellett meghalnia.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja. Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveit felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek. Ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, S ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadd jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek, mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

0: Árja a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek.

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Fészek Meleg hallgatóit. A mikrofonnál Kertész Tibor, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mai műsorunkban két egymáshoz szorosan kapcsolódó és pünkösd után néhány nappal különösen aktuális témáról lesz szó. Először arról gondolkodunk, hogy mit jelent a Szentlélek vezetése a mindennapi döntéseinkben, hogy hogyan tudunk nemet mondani arra, ami rombol, és igent mondani arra, ami Istent tiszteli. A második részben pedig tovább vinném ezt a gondolatot a családi életre, és arról fogok beszélni, hogy mitől lesz egy ház nem csupán lakóhely, hanem keresztény otthon, házi templom, a tanítványság iskolája és világító jel a világ számára. Tartsanak velem ma is, jó rádiózást!

Ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Olvassuk Szent Pál apostol rómaiakhoz írt levelében. Ez a mondat nagyon józanul beszél rólunk. Arról, hogy az ember nem semleges lény. Valami mindig irányítja. A kérdés csak az, hogy éppen mi? A pillanatnyi vágyaink? A testi ösztönök? A világ hangja? Környezet nyomása? Vagy Isten lelke? Ma sok felül azt halljuk, hogy engedjünk a vágyainknak. Ha jól esik, tedd meg. Ha neked ez jár, ne fogd vissza magad. Ha mindenki más is úgy él, te miért ne tennéd? Amíg senkinek nem ártasz vele, nincs nagy baj. Első hallásra ez nagyon szabadságszerető gondolkodásnak tűnhet, valójában azonban sokszor pusztító. Mert nem minden vágy jó csak azért, mert erőteljesen ott van bennünk. Ha megkívánok egy egész tortát, attól még nem lesz jó döntés azt megenni. Ha dühömben ki akarok mondani egy kemény mondatot, ami biztosan sebet üt a másikon, attól még nem lesz igazam, hogy őszinte voltam. Ha valami vonz, de közben eltávolít Istentől, a házastársamtól, a gyermekeimtől, vagy önmagam jobbik részétől, akkor nem szabadságról van szó, hanem rabságról. A keresztény ember szabadsága nem azt jelenti, hogy mindent megtehetek, amit csak akarok, hanem azt, hogy Isten erejével már nem kell mindent megtennem, amit megkívánok. És ez óriási különbség. Mielőtt valaki tudatosan Krisztushoz kapcsolódik, sokszor csak a saját akarat erejére támaszkodik. Elhatározza, hogy nem lesz türelmetlen, aztán mégis az lesz. Elhatározza, hogy nem enged a régi szokásnak, aztán mégis enged. Elhatározza, hogy nem vág vissza, nem nézi meg, nem veszi meg, nem eszi meg, nem mondja ki, aztán újra és újra elbukik. Nem azért, mert feltétlenül rossz ember, hanem azért, mert az akarat ereje önmagában kevés. Szent Pál apostol viszont azt mondja, ha Isten lelke lakik bennetek, már nem a bűnös természet uralma alatt vagytok. Ez nem azt jelenti, hogy egy keresztény embernek többé nem lesznek kísértései. Lesznek. Nem azt jelenti, hogy többé nem támadnak rossz vágyai. Támadnak. Nem azt jelenti, hogy automatikusan mindig a jót fogja választani. De azt jelenti, hogy már nincs egyedül a küzdelemben. Mert ott van benne a Szentlélek. És ez egészen konkrét erőforrás, nem egy elvont vallásos fogalom. A Szentlélek az, aki segít felismerni, hogy amit most kívánok, az hová vezet. Ő ad erőt kimondani, hogy nem etetem tovább ezt a haragot. Nem engedem el ezt a bántó mondatot. Nem megyek bele ebbe a tisztátalan helyzetbe. Nem választom azt, ami pillanatnyilag jól esik, de hosszú távon rombol. Szintén Pál apostolnak a Galatákhoz intézett levelében ezt olvashatjuk. Lélek szerint éljetek, és akkor majd nem teljesítitek a test kívánságait. És ez nem tiltás központú kereszténység. Nem arról szól, hogy Isten el akar venni tőlünk mindent, ami örömet ad.
hanem arról inkább, hogy Isten meg akar szabadítani attól, ami végül elveszi az örömünket. Mert sok vágy először szabadságot ígér, aztán rabság lesz belőle. Sok kísértés ezt mondja, hogy ettől jobban leszel. Aztán utána marad a szégyen, az üresség, távolság, a bűntudat, a kapcsolataink sérülése. A Szentlélek nem azért mond nemet valamire bennünk, mert ellensége az életnek, hanem azért, mert az igazi élet felé akar vezetni. Ezért nem elég azt mondani, hogy hát én ilyen vagyok, nem tudtam megállni, ez erősebb volt nálam. Ha Isten lelke bennünk él, akkor nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a régi természetünknek. Lehet, hogy nehéz nemet mondani, de nem lehetetlen. Lehet, hogy vannak küzdelmeink, de nem vagyunk erőtlenek. A kérdés inkább az, hogy segítségül hívjuk-e a Szent Lelket a kísértés pillanatában. Mert sokszor csak utólag imádkozunk, miután elbuktunk, miután kimondtuk, miután megtettük. Pedig a Szent Lelket éppen a döntés pillanatában kellene segítségül hívni, amikor még ott állunk két út között, amikor még csak formálódik bennünk a mondat, amikor még csak erősödik a vágy, amikor még csak közeledik a rossz döntés. Ilyenkor egy rövid ima is elég lehet. Szentlélek, Úristen, most vezess! Uram, adj erőt nemet mondani. Ne engedd, hogy a régi természetem irányítson. Ez a keresztény szabadság gyakorlata. Nem túlságosan látványos, de életet formáló. És talán ma mindannyian feltehetjük magunknak a kérdést, az életem melyik területén mondogatom még mindig azt, hogy nem tudok megállt parancsolni magamnak. Hol lenne ideje végre nem a saját erőmre támaszkodni, hanem a Szentlélek erejét kérni? Isten lelke bennünk akar munkálkodni. A kérdés csupán az, hogy engedjük-e vezetni magunkat.

Kedves hallgatóink, az előbb arról hallhattunk, hogy a keresztény élet nem egyszerűen jó szándékból vagy emberi akarat erőből fakad, hanem abból, hogy engedjük a Szent Lelket működni bennünk. Ez a vezetés azonban nem csak az egyéni döntéseinkben fontos, nem csak abban fontos, hogy mire mondunk nemet és mire mondunk igent. A családi életünket, az otthonunk légkörét is ez formálja. Mert egy család nem attól lesz keresztény, hogy kereszt van a falon, vagy Biblia van a polcon, hanem attól, hogy Jézus valóban középpontban áll. A következő részben arról fogok beszélni, hogy mit jelent keresztény otthont építeni, olyan helyet, ahol a család nem csak együtt lakik, hanem Isten jelenlétében. És ezt nem azért mondom, mert én is nagyon tökéletesen tudom és élem, hanem mert ez lenne a cél. Amikor keresztény családról beszélünk, gyakran a családtagokra gondolunk. A férjre, a feleségre, a gyerekekre, a közöttük levő szeretetre, hitre, kapcsolatra, és ez helyes is. De van valami, amiről keveset beszélünk. Arról a fizikai helyről, ahol ez a család él. Konkrétan a házról, a lakásról, az otthonról. Pedig a keresztény család élete nagyobb részt ott zajlik. Ott hangzanak el a legfontosabb mondatok. Ott történnek a kibékülések. Ott ülünk le az asztalhoz. Ott neveljük a gyerekeket. Ott imádkozunk, vitatkozunk, pihenünk, elfáradunk, és újra kezdjük. Ezért nem mindegy, hogy az otthonunk csupán lakóhely, vagy valóban egy keresztény otthon. Mert nem ugyanaz a kettő. Egy házat fel lehet építeni téglából, fából, betonból, pénzből, jó ízléssel, praktikus megoldásokkal. Egy keresztény otthon azonban ennél több. Ott nem csak emberek laknak, hanem Krisztusnak is van helye. Ott nem csak együtt esznek és alszanak a családtagok, hanem kapcsolatban élnek egymással. Ott nem csak tárgyak vannak, hanem jelenlét is. Nem csak berendezés, hanem légkör. Nem csak használati rend, hanem lelki rend is. Pál apostol az efezusi levélben azt írja, ő, vagyis Krisztus tartja össze az egész épületet, belőle nő ki az Úr szent temploma. Ezt a képet az egyházra mondja, de valamiképpen a keresztény otthonra is igaz. Egy család otthona is növekedhet az Úr szent helyévé. Nem azért, mert mindig csend van benne és rend, nem azért, mert nincs ott soha semmiben veszekedés, nem azért, mert mindenki tökéletesen viselkedik, hanem azért, mert Jézusnak ott van valódi helye. A keresztény otthon egyébként elsőként házi templom. A család imádságának, a hitének, az Istenhez fordulásnak a helye. Nem helyettesíti a templomot, nem helyettesíti a szent misét, nem helyettesíti az egyház községet, de a hit első és legközvetlenebb gyakorló tere. Ott tanulja meg a gyermek, hogy Isten nem csak a templomban van, ott tanulja meg, hogy étkezés előtt hálát lehet adni, lefekvés előtt rá lehet bízni a napot az Úrra, egy nehéz döntés előtt lehet imádkozni, egy bocsánat kérés után lehet újra kezdeni. A keresztény otthonban a hit nem vendég, hanem családtag. Ezért fontos, hogy az otthonunkban legyenek jelei annak, hogy kihez tartozunk.
Nem kell túlzásba esni, nem kell vallásos kirakattá alakítani a lakásunkat, de jó, ha van egy kereszt, egy szent kép, egy szentírás jól látható helyen. Egy kis imasarok, gyertya, rózsafűzér, valami, ami emlékeztet, hogy ez a ház nem csak a miénk. Itt Istennek is helye van. A jelek önmagukban azonban nem elegendők. A keresztény otthon igazi jele a légköre. Az, hogy milyen hangon beszélünk egymással. Hogy van-e bocsánatkérés, hogy van-e hála, hogy a gyerekek azt látják-e, hogy apa és anya nem

általánosságban, de nehezebb türelmesnek lenni este, amikor mindenki fáradt. Könnyű megbocsátásról beszélni, de nehezebb oda menni a másikhoz és kimondani, hogy sajnálom. Könnyű szolgálatról beszélni, de nehezebb észrevenni, hogy a társunk már kimerült, és most nekünk kell átvenni valamit. Az otthon azért is iskola, mert nem csak a gyerekek tanulnak benne, hanem a szülők is. A házasság, a gyermeknevelés, a közös élet mind-mind formál. Sokszor éppen otthon derül ki, hogy hol vagyunk még önzők, hol vagyunk türelmetlenek, hiúk, kényelmesek. A család ugyanis nagyon őszinte tükör, nem engedi sokáig fenntartani a kegyes látszatokat. Aki otthon nem tud szeretni, annak a nyilvános kereszténysége is kérdésessé válik. Szent Pál ezért írja Timóteusnak, hogy aki közösséget akar vezetni, annak előbb a saját házát kell jól vezetnie, a saját családjának legyen jó gondviselője, aki gyermekeit fegyelemre is teljes tisztességre neveli, aki ugyanis saját házát nem tudja rendben tartani. Hogyan tudná gondját viselni Isten egyházának? Teszi fel a jogos kérdést az apostol. És különösen is fontos minta ez az édesapák számára. Az édesapa otthon tanul jó pásztor lenni. Nem uralkodni, hanem gondoskodni. Nem parancsolgatni, hanem vezetni. Nem távolról ellenőrizni, hanem éppen jelen lenni. A keresztény apa nem pusztán kenyérkereső, hanem lelki felelős. Olyan ember, akinek a jelenléte biztonságot ad, irányt mutat, és Isten atyai gondoskodásából valamit láthatóvá tesz. De ugyanez igaz az édesanyára is. Az anya szeretete, türelme, imája, figyelme sokszor az otthon lelki szövetét tartja egyben. Sok család hite az édesanyák csendes, kitartó hűségén keresztül őrződött meg. A keresztény otthonban a gyerekek megtanulják, hogy hogyan kell élni, nem elméletben, hanem mintákból. Megtanulják, hogy az ember lehet, együttműködő, nem csak versengő. Lehet önzetlen, nem csak önérvényesítő. Lehet másokért élő ember, nem csak önmaga körül forgó. Amit otthon látnak, azt viszik tovább a világba. Harmadszor a keresztény otthon evangelizációs központ is. Ez talán elsőre furcsán hangzik, de nagyon igaz. Egy olyan otthon, ahol Krisztus jelenléte valóságos, tanúságot tesz. Nem harsányan teszi ezt, nem erőszakosan, nem állandó prédikálással, hanem a működő szeretet erejével. A vendégszeretet itt különösen fontos. Amikor megnyitjuk az otthonunkat mások előtt, akkor nem csak ételt vagy helyet adunk nekik, hanem bepillantást engedünk a családi életünkbe. Megérezhetik, hogy nálunk más a légkör. Nem azért, mert minden tökéletes, hanem azért, mert békesség van. Rend van. Egymásra figyelés van. Imádság van és megbocsátás is van. Jézus azt mondja, hogy senki sem gyújt világot azért, hogy befödje valami edény félével, vagy hogy az ágy alá tegye. Inkább a tartóra teszi, hogy aki csak belép, lássa világát. A keresztény otthon ilyen lámpás lehet. Nem önmagát mutogatja, hanem Krisztus fényét engedi át. Egy család otthona lehet fény a szomszédok, a rokonok, a barátok,

számára. Lehet egy hely, ahol egy magányos ember melegséget tapasztal, ahol egy gyerek biztonságban érzi magát, ahol egy vendég nem csak jó ételt kap, hanem valamivel többet is, békességet. És erre ma nagyon nagy szükség van. Sok ház ma inkább szálláshely, mint otthon. A családtagok jönnek, mennek, esznek, alszanak, képernyők előtt élnek, de igazán alig találkoznak. Egy keresztény otthon ezzel szemben a találkozás helye Istennel és egymással. Végül pedig a keresztény otthon erődítmény is. Nem bezárkózásra hív, hanem védelemre. A világ sok zajt, sötétséget, fáradtságot, kísértést hoz. Hazatérve szükségünk van egy olyan helyre, ahol a lelkünk megpihenhet. Ahol nem kell állandóan teljesíteni, ahol nem kell állandóan bizonyítani, ahol új erőt kapunk ahhoz, hogy másnap újra kimenjünk a világba, és Krisztus tanúi legyünk. Ezért sem mindegy, hogy milyen az otthonunk légköre. Átengedtük-e teljesen a képernyőknek, a rohanásnak, a fogyasztásnak, a feszültségeknek? Vagy tudatosan alakítjuk úgy, hogy Krisztus uralma érzékelhető legyen benne? A keresztény otthon nem gazdagság kérdése, nem nagy ház kell hozzá, nem tökéletes berendezés, nem úszómedence, nem különleges lakáskultúra. Lehet egy kis lakás is keresztény otthon, ha ott Jézus Krisztus van a középpontban. És lehet egy gyönyörű, hatalmas ház is lelki értelemben üres, hogyha minden más fontosabb benne, mint az Isten. Jézus a farizeusoknak ezt mondta: a kő, amelyet az építők elvetettek, szeglet kővé lett. Ez egy döntő kérdés, hogy szeglet kőe Jézus az otthonunkban. Rá építünk-e, vagy csak néha behívjuk, amikor baj van? Ő határozza-e meg a családunk rendjét, vagy csak amolyan díszítő elemként van jelen? A keresztény otthon akkor lesz valóban házi templom, akkor lesz a tanítványság iskolája, és világító jel, ha Jézus nem a peremén áll, hanem középen. Ha ő az, aki köré a család élete rendeződik. Ha ő formálja a beszédünket, a döntéseinket, az időbeosztásunkat, a vendégszeretetünket, pihenésünket, a konfliktusaink kezelését. És ez nem megy egyik napról a másikra, de el lehet kezdeni. Egy közös imával, egy családi étkezéssel, egy kis imasarokkal, egy bocsánatkéréssel, egy vasárnap megszentelésével, egy döntéssel, hogy az otthonunk nem csak működni fog, hanem élni is Krisztusban. És ha ezt komolyan vesszük, akkor az otthonunk valóban áldás forrásává válhat. Nem csak nekünk, hanem másoknak is. Mert ahol Krisztus van a középpontban, ott a ház lassan otthonná válik. Az otthon pedig házi templommá. A család pedig világossággá a világ számára.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban először arról gondolkodtunk, hogy Isten lelke valódi erőt ad nemet mondani arra, ami rombol, és igent mondani arra, ami igazi életet ad. Aztán arról is beszéltünk, hogy ez a lelki vezetés hogyan formálhatja át az otthonainkat, hogy a ház, amelyben élünk, ne csupán lakóhely legyen, hanem keresztény otthon, házi templom, a tanítványság iskolája és Krisztus fényének hordozója. Talán ma elég egyetlen kérdést magunkkal vinni. Vajon az otthonunk légköre mit mond Jézusról? Azt, hogy ő középen van? Vagy azt, hogy csak néha jut hely neki? Kívánom, hogy családjainkban és otthonainkban egyre inkább ő legyen a szegletkő, a béke forrása és az öröm középpontja. Önök a Fészek Meleget és a műsorvezetőt, Kertész Tibort hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Áldott békés napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A család a jövő útja.
2: A család a jövő útja.
1: Egy újabb adás a Mária Rádióban a családi élet örömeiről, nehézségeiről, Fészek Meleg címmel.
2: Gondolatok, tanúságtételek, életből vett meg.

Feleki Sándor, fészek az ágyúcsőben. Elhagyott vár, ki tudja, hány év suhan el már felette. Egy zugában öreg ágyú, henyél búsan ott feledve. Rozsda lepi, megviselték a viharok, ezer vészek, most torkán meghúzódik, szépen egy kis madárfészek. Honnan egykor menny dörögve száguldott a golyó messze, onnan most a gyilkos csőből madárdal száll zengve. Csak hallgatom, milyen édes, szelidének, nem hiszem, hogy magasztosabb himnusza volna békének. Úgy érzem, e madárnótát a szél messze szerte hordja, s minden szívbe e világon belepódzik egy akkordja. S lelkemben egy boldog ábránd csodás álmot szőni késztet, minden ágyúcsőben egykor zengő madár ver majd fészket. S az a dal, mi onnan csendül, legszebb dal lesz a világon, valahára valóvá lett, dallá érett édes álom.

Radnóti Miklós, Himnusz a békéről. Te tündefény, futó reménység vagy te, forgó századoknak ritka éke, zengő szavakkal, s egyre lelkesebben szóltam hozzád, könnyű léptű béke. Szólnék most újra, merre vagy? Hová tűntél-e télből, mely rólad papol, s acélt fenn szívek ellen, ellened? A szöllő szemben alszik így a bor, ahogy te most mi bennünk rejtezel. Pattanj ki hát! Egy réges-régi kép kísért a dallószájú boldogokról. De jaj, tudunk-e énekelni még? Ó, jöjj el már, te szellős március! Most még kemény fagyokkal jő a reggel, didergő erdők anyja, téli nap, leheld be zúzos fáidat meleggel. S állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk-e háborúk perzseltetélben itt, ahol az ellenállni gyönge lélek, tanulja már az öklök érveit. Nyarakra gondolunk, s hogy erdeink majd lombosodnak, s bennük járni jó, és kertjeinknek sűrű illatában fájának ad a hullni kézdió. S arany napoknak alján pattanó, labdák körül gomolygó gombolyag gyereksereg visong, a réteken zászlós sörényű csillogó lovak száguldanak a hulló nap felé, s fejünk felett surrog és csivog a fecskefészkektő sötét ereszt. Így lesz-e? Így, mert egyszer béke lesz. Ó, tarts ki addig lélek, védekezz!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. Leó pápa elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását. 14. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. 14. Leó. Segítsék a gázai övezet szenvedő népét és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat.
1: Leó pápa katekézise. Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. A Szent Atya tovább folytatta a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai magyarázatának szentelt katekézis sorozatát. A liturgia megújításáról szóló Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúciót elemezve kiemelte. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be. A zsinatot azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet.
2: Dell'enciclica Mediator Dei il venerabile Pio XII scrive che la Chiesa è un organismo vivente.
1: A Mediator Dei enciklikában a tiszteletre méltó 12. Pius így ír. Az egyház egy élő szervezet, és ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sértetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva az idők folyamán felmerülő körülményekhez és igényekhez. Kezdte katekézisét Leó pápa. Ezzel az elvvel teljesen összhangban a II. Vatikáni Zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúció bevezetőjében elismeri, hogy kötelessége különös figyelmet fordítani a liturgia megújítására és előmozdítására is. A zsinatot ugyanis azzal a céllal hívták össze, hogy a hívők között egyre inkább növekedjen a keresztény élet, a változásoknak kitett intézményeket jobban igazítsák korunk igényeihez, segítsenek elő mindent, ami hozzájárulhat a Krisztusban hívők egységéhez, és új erőt ébresztenek mindabban, ami hasznos lehet ahhoz, hogy mindenkit az egyház kebelére hívjanak. Szoros és szerbes kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Abban a történelmi pillanatban erőteljesen érezhető volt a rituális formák megújításának szükségessége, amelyek révén az egyház évszázadok óta dicsőítette Istent és szentelte meg a keresztény népet. A liturgikus mozgalomnak köszönhetően megérlelődött az a meggyőződés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is kifejezett, hogy szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház egész életének megújulása között. Az egyház nem csak cselekszik, hanem a liturgiában is kifejezi magát, és a liturgiából meríti az élethez szükséges erőt. A hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart. Annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a szent liturgia által osztott kegyelmi ajándéka gazdagságához, a Sacrosanctum Concilium Konstitúció egy nagyon hatékony formulával jelzi a követendő irányt.
2: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso.
1: Megőrizni az egészséges hagyományt és nyitni a jogos fejlődés felé. 16. Benedek pápa ebben a szándéknyilatkozatban ismerte fel a zsinati atyák reform programját, amely egyensúlyt teremt a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között. és megjegyezte, hogy gyakorta állítják egymással ügyetlenül szembe a hagyományt és a haladást, miközben valójában a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány maga is magában fordulja bizonyos értelemben a haladást. Mint ha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magában hordozza a forrását is, és a torkolat felé tart, állapította meg a pápai Szent Anzem liturgikus intézet alapításának 50. évfordulóján tartott konferencia résztvevői az intézet beszédében 2011. május 6-án. A liturgia évszázadokon át az evangelizáció motorja volt. A zsinat megerősíti az igazi hagyományban gyökerező irányfejlődés jogosságát, és a liturgia keretein belül megkülönbözteti azt a változatlan részt, amely isteni eredeti, valamint azokat a változásra alkalmas részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt, változniuk is kell. Amennyiben olyan elemek csúsztak be közéjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia benső természetének, vagy kevésbé bizonyulnak alkalmasnak. Folytatta Leó pápa. Az ilyen jellegű változások az évszázadok során folyamatosan történtek annak érdekében, hogy a hívők a rituális cselekmények révén gyümölcsöző módon vehessenek részt Krisztus húsvétjának, a keresztény hit alapjának a misztériumában. Az egyház Isten tisztelete tehát megtestesült az egyes korszakok kulturális formáiban, és képes volt rájuk hatni, sőt, át is alakította azokat. A liturgia így évszázadokon át az evangelizáció motorja volt, szögezte le a Szent Atya. Ma meg kell újítanunk ezt az energiát a hiteles és élő katolikus hagyomány folytonosságában, mégpedig egy olyan dinamika szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti be.
2: A custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
1: Ezért arra buzdítok mindenkit, szólt Leó pápa, akinek feladata az isteni misztériumok ünneplésének előkészítése, különösen azokat a papokat, akik a liturgia vezetésének szolgálatát látják el, hogy mindig őrizzék meg a liturgia szövegei és rendje iránti tiszteletet, amely az Isten iránti belső nyitottságból és ráhagyatkozásból fakad, alázatot tanúsítva az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösség iránt. Zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
2: Amen.
0: 14. Leó elítéli az ukrajnai támadások közelmúltbeli fokozódását.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione.
0: Aggodalommal követem az ukrajnai háborút, amely az elmúlt napokban meredeken felerősödött. Szeretném kifejezni közelségemet mindazokhoz, akik a közelmúltbeli támadások miatt szenvednek, beleértve a civilek elleni támadásokat is. 14. Leó pápa így fogalmazott május 27-én a szerdai általános audiencia végén az Ukrajna elleni újabb orosz támadási hullámot követően. A háború nem oldja meg a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem épít biztonságot, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet, szögezte le Leó pápa. Ahol rakéták és drónok hullanak, ott a remény is összeomlik. Otthonok és istentiszteleti helyek pusztulnak el, és ártatlan életek vesznek el, mutatott rá, és minden háború által megsebzett népet Szűz Mária, a béke királynője oltalmába ajánlott. Miközben újabb támadások sújtják Libanont, a Szent Atya külön üdvözölte a libanoni zarándokokat, amikor az arab és francia ajkú hívőkhöz szólt az audiencián.
2: Maria, nostra madre, è sempre presente con noi. Prega per noi, e si prende cura di noi con amore materno.
0: Mária, a mi édesanyánk, mindig jelen van, imádkozik értünk, és anyai szeretettel gondoskodik rólunk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és őrizzen meg mindig minden gonosztól, mondta 14. Leó. Végül a lengyel zarándokokhoz szólva, 14. Leó pápa köszönetet mondott az anyáknak, és felidézte, hogy Lengyelország május 26-án ünnepelte az anyák napját.
2: Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo.
0: Köszönetet mondok minden édesanyának, aki nagy lelkűen továbbadta az élet ajándékát, és a gyermekei iránti gondoskodást, megtanítva őket az Isten és a fele barátaik iránti szeretetre, mondta Leó pápa. Imádkozott, hogy Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerhessék a Jézushoz való tartós kötődés kegyelmét. A szűzanya segítségével védjétek meg hazátokban minden ember életét, a fogantatástól a természetes halálig, megáldalak mindnyájatokat, fordult a Szent Atya a lengyelekhez.
3: XIV. Leó pápa fogadta a spanyol miniszterelnököt. Május 27-én szerdán audiencián fogadta a pápa Sánchez Pérez Castejón spanyol miniszterelnököt, aki ezután Pietro Parolin bíboros államtitkárral tárgyalt. A helyi egyház és a kormányzati vezetés közötti gyümölcsöző párbeszéd, a világban zajló konfliktusok, a migráció, valamint a béke sürgős megteremtése álltak a megbeszélések középpontjában. A szerdai általános audiencia előtt találkozott Leó pápa a spanyol kormányfővel, aki ezt követően a vatikáni államtitkárságon egyeztetett Pietro Parolin bíborossal és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok titkárával. A Szentszék sajtóközpontjának tájékoztatása szerint a felek örömüknek adtak hangot a pápa közelgő spanyolországi látogatása miatt, amelyre június 6-a és 12-e között kerül sor, mivel az a Szentszék és Spanyolország közötti jó kapcsolatok jele. Az államtitkársági megbeszéléseken véleményt cseréltek nemzetközi kérdésekről is, különös tekintettel a világban zajló konfliktusokra, a migrációra, a multilaterális kapcsolatok, valamint a nemzetközi jog betartásának fontosságára, továbbá a béke állandó támogatásának szükségességére. A közös érdeklődésre számot tartó témák között megállapították, hogy elő kell segíteni a helyi egyház és a kormányzati szervek gyümölcsöző együttműködését Spanyolországban, mint ahogy a civil társadalom különféle rétegei között is, a kölcsönös tiszteletre alapozva a közjó előmozdítására.
0: Leó pápa, segítsék a gázai övezet szenvedő népét, és tartsák tiszteletben az emberi jogokat. Tiszteljék mindenki emberi jogait, és segítsék a gázai népet. Ezt a felhívást fogalmazta meg 14. Leó Castel Gandolfóban, ahol keddi pihenő napját töltötte. Amikor kilépett a Villa Barberiniből, a pápák nyári rezidenciájáról, 14. Leó válaszolt az újságírók kérdéseire a globális Sumud Flotilla aktivistái kapcsán, akiket az izraeli hadsereg állított meg, miközben megpróbáltak segélyt szállítani Gázába. Azt jelentették, hogy megverték és bántalmazták őket. Hangsúlyozta, hogy ez egyre nagyobb gyűlöletet szít. Az erőszak nem segítette, hozzá Leó pápa. Vissza kell térnünk a tárgyalásokhoz, meg kell próbálnunk párbeszéd útján megoldani a problémákat, miközben mindig tiszteletben tartjuk mindenki emberi jogait. Sajnos a gázai nép még mindig nem kap humanitárius segélyt. Ez tiltakozásokhoz, nehézségekhez, sőt a flotillában résztvevők tetteihez is vezet, jegyezte meg a pápa. Felszólított minden hatóságot, hogy segítsék és kísérjék el Gáza népét, akik szenvednek, és hogy segítsenek már most megkezdeni az újjáépítést. Amikor a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának megjelenését követően a mesterséges intelligenciáról is kérdezték, 14. Leó sürgette a párbeszéd folytatását a nagyobb mesterséges intelligencia vállalatokkal, és megemlítette az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztériumnak az Entropic vállalattal folytatott közös munkáját. Nagyon fontosnak tartom a párbeszéd folytatását, és hogy valóban egy lefegyverzett mesterséges intelligenciára törekedjünk, nyomatékosította Leó pápa. Megjegyezte, hogy a háborút ma mesterséges intelligenciával vívják, akár csak Libanonban és a világ más részein, anélkül, hogy az emberi életekre gondolnának, amelyek valójában ennek az egésznek az áldozatai. Ezért új felhívást intézett a békére.
3: Leó pápa fogadta a barcelonai lovaskör delegációját. Krisztusra tekintve segítsék embertársaikat. Pünköst hétfőn találkozott a Szentatya a katalán városból érkezett lovaskör küldöttségével, akik társulatuk alapításának 170. évfordulóját ünneplik. Függesszék tekintetüket Krisztusra, hogy ezáltal felismerjék őt szűkölködő testvéreinkben. Türelemmel és együttérzéssel segítsék fele barátaikat, buzdította Szentatya, aki hamarosan Spanyolországba látogat. Leó pápa örömmel köszöntötte a delegációt, amelynek tagjait Juan José Omeya bíboros barcelonai érsek kísérte el a Vatikánba. Köszönetet mondott nekik a közelség gesztusáért, mivel a szervezet alapításának évfordulója alkalmából találkozni akartak Péter utódával. Minden Krisztus hívő feladata, hogy életét nyitva tartsa a Szentlélek működése előtt. Fáradhatatlanul kész legyen megélni a keresztény szeretetet. Azt az isteni erényt, amely miatt mindenek felett szeretjük Istent, másokat pedig úgy, mint önmagunkat, éppen az Isten iránti szeretetből. A keresztény ezért nem egyszerűen emberbarát, olyan együttérző személy, aki önzetlenül szeret és tevékenyen keresi mások átfogó javát. Tartsátok tekinteteteket mindig Krisztuson, mert csak így tudjátok őt felismerni legkisebb és leginkább rászoruló testvéreinkben, buzdított a pápa. Az Isten és a többi ember iránti szolgálat személyes elkötelezettségén keresztül legyenek készek arra, hogy türelemmel és együttérzéssel melléjük állnak. Az Úr adja meg nekik, hogy növekedjenek szeretetében, és bűségesen áldja meg őket és hozzátartozóikat. Búcsúzott a barcelonai lovaskör küldöttségétől 14. Leó pápa. 1856-ban alapította meg egy csoport lovas rajongó a lovaskört Barcelonában. Az alapítása óta eltelt 170 évben a magánklub találkozó helyé, vitafórummá és Barcelona üzleti, intézményi és gazdasági életének befolyásos központjává vált. Az évforduló megünneplésére a klub elnöke Enrique Lacalle audienciát kért 14. Leó pápától, így amint egy 30 fős delegáció most megoszthatta a Szentatyával a lovaskör alapításának, működésének történetét, tekintettel arra, hogy Barcelona egyik fontos találkozó helyévé nőtte ki magát, a civil társadalom, a gazdasági, kulturális és intézményi szereplők körében. Az audienciára néhány héttel Leó pápa spanyolországi utazása előtt került sor, hiszen június 9-én és 10-én Barcelonába

0: Szövetség egy akvarelt ajándékozott a pápának, mely Josep Moscardó festőművész alkotása, valamint a Sagrada Familia egyik ólomüveg ablakának reprodukcióját. Ezen felül egy kis ízletes sonkát is hoztak Leó pápának, mivel tudomásukra jutott, hogy szereti a híres spanyol ínyentséget.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszöntő Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szederkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Kérjetek és kaptok, keresetek és találtok, zörgesetek és ajtót nyitnak. Mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, a zörgetőnek ajtó nyílik. A nyári táborunkban nekem kellett a szentmisét bemutatni és természetesen emlékedéseket mondani, és tulajdonképpen fogalmam nem volt, hogy mire lenne szüksége az ott levőknek, miről is beszéljek nekik. Ez az a helyzet, amikor azt szokták mondani, hogy se kép, se hang. És akkor imádkoztam, kértem az Urat, hogy segítsen, mutassa meg, hogy miről legyen szó. És amikor odértünk a tábor helyre, akkor egy belső gondolatot adott, hogy miről beszéljek. És azt is, hogy tulajdonképpen ne is prédikáljak, hanem sokkal inkább beszélgessek a gyerekekkel, az ifjúsággal Jézus szavairól. És ez ment minden nap. Mindig a következő napra adta az ő gondolatot, nem tudtam, hogy 10 napon keresztül miről kell beszélni, de mindig a következő naphoz adott egy gondolat, most erről legyen szó. És hogy milyen csodálatos az Isten, nekem eszembe nem jutott volna, hogy a gyerekeket arra kérjem, vagy azt mondjam nekik, hogy milyen fontos lenne átadni az életünket Istennek. Azt sem tudtam, hogy hogyan kéne ezt most velük tenni, mennyire képesek rá. De a 10. napra megérlelte bennünk ezt a szándékot, és amikor ezt én elmondtam, hogy aki szeretné, az átadhatja így az életét, felajánlhatja Istennek, akkor elég sokan voltak, akik vállalták, hogy ezt az imádságot elmondják. Ez nem volt más, mint Loyola Szent Ignácnak a híres imádságban, benő felajánlotta magát Istennek. Ez egy nagyon nagy ajándék volt Istentől, és nagy élmény számomra, ennek a részese lehettem.

István atyának, a török bálinti Szűz Mária bemutatása templom plébánosának gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek, a nyugtalanság, az önzés és a bűn szele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! Felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. A katolikus egyház katekizmusának tanításában a hitvallásunkat elemezzük, illetve annak igazságait igyekszünk elsajátítani. A második isteni szeméről, az Úr Jézus Krisztusról gondolkodunk, és a Hiszek egynek azt a cikkeit állítjuk magunk elé, mely az Úrról szól, az Jézus Krisztusban hiszünk, Isten egyszülött fiában. A Jézus névről gondolkodtunk, annak jelentését, üzenetét megismertük, mert minden névnek van valami küldetés tartalma. Nem csupán lefordítjuk a neveket, főleg a zsidó neveket, mint Jézus neve, amely héberül azt jelenti, hogy Isten megszabadít, hanem miként az angyali üdvözletkor elhangzott, Gábor angyal megjelenésekor, ezt a nevet kell adni a születendő gyermeknek. Jézusnak fogod nevezni a gyermekedet, mondja a szűzanyának. Később pedig arról is szó esik az evangéliumokban, a másik gyermekség történet leírásban Szent Máté szerint, hogy ez a név azt jelenti, hogy Jézus fogja megszabadítani népét a bűneitől. Ez tehát nagyon fontos a küldetés szempontjából, és ezen is elgondolkodtunk már, hogy minden névnek az a jelentősége, hogy az embernek az egyéni, személyes élethivatását, életprogramját foglalja magában. Nem a névnek a tartalma, vagy a névnek a lefordítása, értelmezése az érdekes, hanem az, hogy minden névben ott van, ott szerepel az Istentől kapott küldetést, aki mindannyiunknak megismételhetetlen, egyedülálló, egyedi, másra át nem ruházható küldetést ad. Tehát erről így gondolkodjunk, most Jézus nevét elemezve. Jézus föltámadása megdicsőíti a szabadító Isten nevét, mert ettől fogva Jézus neve teljesen kinyilvánítja a legfőbb hatalmát annak a névnek, amely fölötte áll minden névnek. Ez a Filippiekhez írt levél himnuszában olvasható, ez a kijelentés, hogy Jézus nevére hajlik meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban. Tehát felette áll minden névnek az Úr Jézus neve. A gonosz lelkek félnek az ő nevétől, Jézus tanítványai az ő nevében művelnek csodákat, mert amit az ő nevében kérünk, ezt Jézus megígéri, azt a mennyei atya megadja nekünk. Ennek a témakörnek sajátos gondolatait elemezzük most. Kezdjük tehát akár ismétlő jelleggel is és új ismeretek bővítésével a közös gondolkodást. A katekizmus 432-es pontját idézem. Jézus neve jelzi, hogy maga Isten neve van jelen az ő emberré lett fiának személyében. Hát az Isten név, amit nem volt szabad kimondani, de a Jahve név benne van az ő nevében, az Isten név, mert Isten megszabadít. És ez beteljesedik Jézusnak a küldetésében, az ő emberré lett fiának személyében. aki emberré lett a bűnök egyetemes és végső megváltására. Jézus az az isteni név, amely egyedül hoz üdvösséget, és ezek után mindenki segítségül hívhatja az Úr nevét, mert ő a megtestesülés által minden emberrel egyé lett, annyira, hogy nem adatott más név az embereknek, amelyben üdvözülhetnének, vagyis benne van az üdvösségünk, ahogy az apostolok erről bizonságot tesznek, miként olvassuk az apostolok cselekedeteinek a könyvében a 4. fejezet 12. versében. Látjuk tehát, és itt még mélyebbre kell hatolnunk a hitbeli gondolataink, ismereteink szempontjából, nem csupán nyelvtani kérdésekről van szó, hogy mi olvasható ki egy betűsorból, egy névből, hanem itt arról van szó, hogy az Isten emberré lett, hogy beteljesedett Izaiás prófétának a jövendőlése, hogy íme a szűz méhében fogan és fiút szül, és a neve Emmanuel lesz. Jézus az emberré lett, megtestesült Isten, Isten fia, magára vette a mi emberségünket, emberi természetünket. Nem csak úgy nézett ki, mint egy ember, nem egy látszattestet vett föl, ezek az egyház történelmében és az eszmeáramlatok különbözőségeiben és emberi elképzelések szerint. Ezek sokszor téves útra vezettek, téves elképzeléseket fogalmaztak meg, ezeket hívjuk eretnekségeknek. Éppen azért lettek a hitvallásaink, és az apostoli hitvallás, amely ősi, és az apostoli egyház hitét tükrözi, az valójában már mindent elmondott, amit hinnünk kell és tudnunk kell Istenről, a háromságos egyistenről, de a különböző tévedések miatt szükséges volt összehívni tanácskozásokat, zsinatokat a különböző korokban és adott helyzetekben, és ezek a zsinatok megfogalmazzák még részletesebben és árnyaltabban a hitünk alapjait és igazságait. Így tehát, amikor Jézusról is gondolkodunk, akkor alapul vesszük a níceai hitvallást, illetve a konstantinápolyi, ez számunkra már egy ilyen összevont, és ez az úgynevezett hosszú hiszek egy, amelynek a két zsinatnak a fontos megalapításait ötvözi, és mi ezt szoktuk mondani a nagy ünnepi miséinken, vasárnaponként is, az úgynevezett níceai, konstantinápolyi hitvallást. Azért, mert voltak téves elképzelések, hogy Jézus csak egy fogadott fiú, az emberek közül kiemelt valakit a mennyei atya. Vagyis volt olyan, amikor tagadták az ő istenségét. Aztán meg annyira magasztalták az istenségét, hogy hát az lehetetlen, hogy ő emberré legyen, vagy azonosuljon velünk az emberségben. Hát ezért csak valami látszatteste volt. Meg hát sokféle dolog. Most nem az eretnekségekkel foglalkozunk, mert azok úgyis előkerülnek, mert az Anya Szent Egyházunk így biztosítja azt, hogy az igaz hitet, annak alapjait ismerjük meg, hogy megemlíti a tévedéseket is. De itt arról kell beszélni, hogy valóban Jézus felvette a mi emberi természetünket, és az emberi természetnek az adottságait és alkotó elemeit, a test és a lélek adottságait. Tehát az Úr Jézus valóban emberré lett volt, emberi teste és lelke. De az emberség mellett keveredés nélkül egyesült az ő istensége, és az ő isteni örök mi volt az örök igének jelenléte az ő emberségében. Ezekről is fogunk majd még tanulni, de itt azt a mondatrészt kell aláhúznunk, hogy Jézus emberré lett. És így mindannyiunkkal közösséget vállalt, minden egyes emberrel, aki élt előtte is, meg aki él utána is, tehát minden emberrel osztozott az emberségében, és ezért az ő megváltó áldozata, ez minden emberre kihat, azokra is, akik őt nem ismerték meg, vagy akik nem lettek követőivé, vagy akik nem képesek Jézus istenségében hinni, vagy elutasítják őt. Minden emberre hatással van Jézusnak a megváltó szeretete, pont azáltal, hogy ő magára vette az emberséget, és így minden egyes emberrel közösséget vállalt. És így aztán az ő emberi nevében ott van az üdvösség üzenete. Ezért tesznek bizonyságot róla az apostolok, előbb idéztük, nem adatott más név az embereknek, amelyben üdvözülnünk lehetne, így érvelnek a főtanács előtt is, és az ige hirdetésükben is az apostolok. Ez a név tehát az üdvösség örömhírét is jelenti, mert Jahve, Isten megszabadít. A szabadító Isten nevét a főpap, a zsidó főpap évente egyetlen egyszer hívta segítségül Izrael fiai bűneinek kiengesztelésére, amikor a Szentek Szentjében az engesztelés táblájának, az áldozati állat véré, tábláját az áldozati állat vérével meghintette. Ez már a 433-as pont a katekizmusban, és felidézi tehát az ószövetségi engesztelési áldozatot, amely egyszer történt meg évente, és állatáldozat formájában mutatkozott meg, és az áldozati állat vérével, mint az engesztelés jelével, meghintette az engesztelés tábláját, vagyis hát a szövetségnek a kézzelfogható ajándékát, a szövetség tábláit, ez az engesztelés táblája. Az engesztelés táblája Isten jelenlétének a helye volt, amikor Szent Pál Jézusról azt mondja, akit Isten engesztelésül adott az ő vérében, ezzel azt mondja, hogy az ő emberségében Isten volt az, aki Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Idézi a katekizmus a II. Korintusi levél 5. fejezetének 19. versét. Vagyis felváltotta ezt az anyagi valóságot, egy másik, de élő anyagi valósággal, ami emberi természetünk és testi adottságával, de immár nem egy külső áldozat vérével hintette meg Isten az engesztelés tábláját, vagyis a főpap az engesztelés táblája, és fogadta el Isten ezt az engesztelő szándékot, amit kifejezéssel jutott a főpapnak, a zsidó főpapnak az áldozata, hanem a saját fiát adta, és a saját fiának a vérét fogadta el engesztelésül. Olyan szép a feloldozási ima a Szent Jónásban, amely mintegy idézi az előbbi Szent Páli mondatot, Isten volt az, aki Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Tehát ez a II. Korintusi levél 5.19. A feloldozás ima is erre hivatkozik. Isten, ami irgalmas atyánk, aki Szent Fiának kereszthalála és feltámadása által kiengesztelte önmagával a világot, és kiárasztotta a Szent Lelket a bűnök bocsánatára, ő bocsásson meg a bűnösnek, kéri a feloldozásban a lelki atya, aki gyógy tatja a bűnöst, és aztán, ha alkalmas erre, akkor a kellő bűnbánat hatására, megadja a feloldozást. Kiengesztelte önmagával a világot, tehát nem kell, nem a külső áldozat, nem az emberi főpap, vagy a feláldozott áldozati állat, meg annak vére, ez hat a Jóisten megbocsátó szeretetére, hanem a saját fiának a feláldozása. Vagyis Isten az, aki megvált minket, Isten az, aki kinyújtja a béke jobbját az embernek, és Isten az, aki az ember nevében, az ő szent fia által, az ember élet Isten fiában a kezét nyújtja az ember részéről a megbocsátani kívánó Isten felé. Tehát ez egy nagyon különleges helyzet, hogy Isten az, aki megbocsátani akar, és Isten az, aki az ember nevében bocsánatot kér, az Isten fia. Ezért olyan szükséges a megtestesülés, ezért olyan fontos ez a tény, hogy Jézusnak az emberi küldetése az isteni kiengesztelődési szándékot hozza el számunkra. Jézusban az Isten akar nekünk megbocsájtani, és Jézusban egyedül válik elégségessé az ember áldozata. Mert nagyon sok emberi áldozat volt. Az emberek nem csak állatokat áldoztak fel, vagy egyéb terményeiket vitték az Úr elé, gondoljunk az ószövetségi különböző áldozatokra, hanem voltak emberáldozatok is a vallás történet szerint és különböző egyéb vallásokban, vagy van, aki önként föláldozta magát az Úrnak, és így tettek Jézus követői is, de mégsem a követőknek az áldozatai váltak engesztelő áldozattá, hanem egyedül az Isten fiái volt megváltó áldozat. Pedig sokan ószövetségi hitben is a hitük megvallásaként az életüket föláldozták az Úr iránti szeretetből. Gondoljunk például a makkabeusi koroknak a különböző áldozataira, hőseire. És még lehetne sorolni, nagyon sok ószövetségi, emberi áldozat volt, amikor a hitükért meghaltak az ószövetség népének a fiai. Majd aztán Jézus követésében is, ott van a vértanúk kora 300 éven keresztül, mind a mai napig is vannak keresztény vértanúk. De egyiknek sem lett volna elégséges az áldozata, meg így csoportosan sem, ha most az összest összegyűjtenénk, hogy milyen nagy tömegek vannak, akik a vérüket adták hitükért, annak megvallásáért, az Isten szeretetből, isteni szeretetből. Egyedül Jézus áldozata, az Isten fia áldozata volt elégséges, egyszer és mindenkorra elegendő áldozat. A többi áldozat mindebbe bele simul. Mindennek a ábrázolásává válik, hogy helyesen értsük Szent Pál szavait, aki azt akarta, hogy kiegészítem testemben, ami hiányzik Krisztus áldozatából az egyház javára. Tehát ez csak egy nem pótlása, nem hiánypótlása, hogy szokták a ügyintézéskor kívánni, amikor valaki egy ügyet el akar intézni, és nincs meg kellő irat hozzá, vagy kellő bizonyíték, hogy valamit elintézzem. És akkor kérnek hiánypótlást. Na de az Úr áldozatának nem kellett hiánypótlás. És ezért Isten az, aki szabadít, Isten az, aki megváltó Istenünk. Azt se feledjük el, hogy a szentháromsági tulajdonításoknak a sorában, amikor így a törékeny és nem eléggé gazdag emberi értelmünkkel próbáljuk a Szent Háromság személyeinek tulajdonítani az üdvösség történetének egy-egy megnyilvánulását, akkor azt szoktuk mondani, hogy a mennyei atyának tulajdonítjuk a teremtést, a Fiú Istennek a megváltást, a Szentlélek Úristennek a megszentelést, de itt nem lehet ezt szétválasztani, mert ugyanaz az egy Isten az, aki a világot megteremtette, és az egy Isten a Szent Háromságban az, aki a világot megváltotta, és aki most is megszenteli a világot. Csak mi választjuk szét egy kicsit a könnyebb megközelíthetőség érdekében ezeket az isteni megnyilvánulásokat, de az egy igaz Isten a Szent Háromságban az, aki mindezt megteszi. Nem lehet egyébként szétválasztani. De a megváltásról ezt mondjuk tehát, a 433-as pont. Isten tehát engesztelésül adta az ő szent fiát. Menjünk tovább még egy ponttal. 434. Jézus föltámadása megdicsőíti a szabadító Isten nevét, mert ettől fogva Jézus neve teljesen kinyilvánítja legfőbb hatalmát annak a névnek, amely fölött áll minden névnek. Ez a Filippi levél második fejezetének a szép gondolata, 9-es, 10-es vers. És ahogy már ezt említettük a mai találkozás kezdetén, a gonosz lelkek félnek az ő nevétől. Milyen sok ördögűzés, gyógyítást olvasunk az evangéliumokban, amikor szinte kívánják, vagy menekülnek a gonosz lelkek Jézus elől, tehát el akarnak menni, vagy pedig távol akarják tartani magukat Jézustól. Tudom, ki vagy, még hitvallást is tesznek a gonosz lelkek, az Isten szentje. Nagyon is jól tudják, jobban tudják, mint az emberek, akiknek erre a hitre el kell jutniuk. De a gonosz lelkek tisztában vannak angyali állapotuk miatt, vagyis a szellemi, teremtményi állapotuk miatt, itt nem az a jóságukról beszélünk, amikor őket is angyaloknak mondjuk, hanem az Istentől kapott teremtményi állapotuk szerint angyalok, és ezért ők tudják, hiszen ott voltak az isteni világban. Hát hogy ne tudnák, hogy kicsoda az örök ige, és kicsoda Jézus, aki emberré lett? Mert hiszen a még egyszeri, lázadó, tagadó döntésükkel el nem szakadtak a Teremtő Istentől végérvényesen, és nem az örök kárhozatot választották, addigra már azért ők tudták, hogy ki az Isten, hiszen akkor nem tudták volna megtagadni, ha nem tudták volna, hogy ki az Isten, mert olyanok akartak lenni, mint Isten. Ezért van benne Mihály nevében az, hogy ki olyan, mint Isten. Quis ut Deus, ki olyan, mint Isten, a Mihály név. Tehát félnek Jézus nevétől, és akkor már egy kis lelkipásztori gondolatot is szőjünk bele ebbe a mostani tanításba, hogy hát miért is kell nekünk embereknek Jézus nevét emlegetnünk, ha bajban vagyunk. Ezt egyébként, aki nem hisz, még azok is felsóhajtanak, hogy Jézusom, vagy akármi, szájukra veszik Jézus nevét, ha nem is hisznek benne eléggé, vagy egyáltalán. Mert tudják, hogy ebben a névben erő van. És mit kell tennie az embernek a kísértés idején? Nem csak a bajokban, nehézségekben, amikor szükségünk van Jézus segítségére. Hát Jézust a kísértésekben kell az ő nevével szembeszállni a gonoszsal, és az ő nevével tudjuk elhárítani a kísértést, vagy távol tartani magunktól a gonoszt személyesen. Nem csak az eszközök, amelyek a gonoszt távol tartják, mert tudjuk azt, hogy az gonosz, az ördög fél a szentelt víztől, vagy a tömjénfüsttől, és menekül ezek elől, de ezek csak eszközeink az egyház kezében. Na de ott van a legfőbb erőforrás, Jézus neve. Hát miért mondta Szent Faustina nővér, hogy csak mondjuk, ismételgessük, hogy Jézusom, bízom benned, meg aztán Pió atya is. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned. Mert ez a fegyverünk, az ő neve, a sátánnal szemben. Ne felejtsük el. Jézus neve, ez a 435-ös pont, a mai záró gondolat. A keresztény imádság szívében van. Minden liturgikus könyörgés ezzel a formulával zárul, ez egy dicsőítés és egy felajánlás, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Utána jön a doxológia, a dicsőítés, amikor a Szent Háromságba beleillesztjük Jézus nevét, aki veled él és uralkodik, mondjuk a mennyei atyának, a Szentlélekkel egységben. Tehát így van, így lesz teljesi a Szent Háromságos formula, de itt külön kiemeljük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus által, és mondogatjuk, ismételjük a nevét. Az üdvözlés csúcspontja is, a szűzanyát köszöntő imádságnak is a középpontja, hogy áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Tehát amikor a szűzanyát köszöntjük, akkor is Jézust dicsőítjük. Oktalanság, és most elszakadt testvéreinket, most nem akarom megbántani, de hát ne felejtsék el azt se, hogy senki, aki az írás egy egyetemességére és kizárólagosságára hivatkozik, a szóla szkriptúrára, hogy a Szentírásnak az imája az üdvözlégy Mária is, hiszen bibliai ima, Gábor angyal szavait idézve, és nem a szűzanyáról szól, hanem arról a küldetésről, amit Szűz Mária elfogadott, hogy igent mondott Jézusra, hogy ő megszülje nekünk az Isten fiát. Áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. A keletiek Jézus imádságának nevezett szívbéli imádsága így hangzik: Jézus Krisztus, Isten fia, Uram, irgalmazd nekem bűnösnek. Milyen csodálatos ez a keleti imádság. Sok keresztény, mint Szent Johanna is, Jézus nevével ajkán halt meg. Hát ezzel most be kell fejeznünk a mai katekézisünket, mert gyorsan elszállt a műsoridőnk, de ennél a pontnál most lezárva a Jézus névre vonatkozó tanítást.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. A dolgozók nem a munkahelynek, hanem a többi embernek dolgoznak, mondta Marlo Morgan.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Szent hetedik Gergely pápa. Szent hetedik Gergely születési nevén Hildebrand 1020-ban született Toszkánában. Élete során fontos szerepet játszott az egyház megújításában a középkor idején. Hildebrand fiatal korában az egyház megújulásának korai szakaszát élte, amely jelentős hatással volt a középkor társadalmi és vallási életére. Hildebrand anyja révén a híres római Pier Leone családhoz tartozott, ami lehetővé tette számára, hogy Rómába kerüljön, és korán pápai szolgálatba álljon. Harmadik Henrik császár beavatkozása közvetlen hatással volt Hildebrand életére is. Hatodik Gergely pápa, akit harmadik Henrik leváltott, Hildebrand rokona volt. Hatodik Gergely a reformmozgalom lelkes híve volt, és a helyzet áldozatává vált. Hildebrand vele együtt Kölnbe került számüzetésbe. Ezt követően lépett a híres Klúnyi apátságba, amely az egyházi megújulás központja volt. Itt még megélte a nagyapátnak, Odilónak utolsó napjait. Annak utódjában, Hugóban pedig egy erős, kora történelmét meghatározó személyiséget ismert meg. 1048 végén harmadik Henrik az unokaöccsét emelte Péter székébe, 9. Leó néven. A pápa Hildebrandot visszavitte magával Itáliába, és bevette a legközelebbi munkatársainak körébe. Hildebrand római kincstárnok és bíboros lett, és ezzel megkezdődött az egyházi reformért vívott küzdelme, amely minden erejét fölszította, de föl is emésztette, s e reform életműve lett. 9. Leó teljes erővel látott hozzá, hogy megszabadítsa az egyházat a simóniától, a laikus investitúrától és a papok nősülésétől. A papi méltóságot semmibe vevő gyakorlat, a papi hivatalok megvásárlása, a királyoknak gyakorolt joga, hogy ők töltsék be a püspöki székeket, oda vezetett, hogy alkalmatlan, sőt, gyakran méltatlan emberek álltak az egyház vezető állásaiban, és mérhetetlen károkat okoztak. 9. Leó azon volt, hogy az egyházi életnek ezeket a visszaéléseit egyre inkább kiírtsa. 2. Viktor pápa legátusnak küldte Franciaországba. 1056-ban egy lyoni zsinaton 6 püspököt mozdított el hivatalából, mert pénzen vették azt. Személyének és reformtörekvéseinek éppen ezekben a napokban hatalmas szövetségese támadt. Lombardiában a nép között mozgalom indult a simónia, a laikus investitúra és a papok nősülése ellen. E patáriának nevezett mozgalom tagjai elkerülték a nős papok miséit, és fölkeltek a simóniás papság ellen. A pápa követeket küldött a patária vezetőihez, és megbízta őket a mozgalom és a milánói érsek között támadt viszály elsimításával is. Köztük volt Hildebrand is. Tárgyalásaik során teljes sikerre vitték a reform eszméjét. 2. Sándor pápa 3 napi böjtöt és könyörgő Isten tiszteletet rendelt el, hogy Isten segítségét kiesdjék az esedékes pápa választáshoz. Az események azonban meggyorsultak. Még véget sem értek a temetés ünnepségei, amikor a nép magához ragadta a kezdeményezést. Hildebrandot pápának kiáltották ki, minden tiltakozása ellenére. S miután a bíborosok beleegyezésüket adták, a pápai trónra emelték. Az új pápa a 7. Gergely nevet vette föl. A reform sürgető feladata mellett hamarosan eltöltötte a pápát az 1054 óta elszakadt keleti egyházzal való egyesülésnek és a jeruzsálemi Szent Sír visszaszerzésének gondolata. Ekkor kezdett azonban kibontakozni a Gergely életét és halálát beárnyékoló összeütközés 4. Henrikkel. 1074 böjti zsinatján szigorúan megtiltotta, hogy laikusok állítsanak püspököket. A királyok emberemlékezet óta a birodalmi érdek szerint nevezték ki a püspököket, akik a birodalmi alkotmány támaszai lettek. Gergely még bizakodott abban, hogy békésen rendezni lehet a viszályt. Kész volt maga is bizonyos engedményekre. Henrik azonban mit sem törődve a pápa által kinevezett attóval, maga iktatott be egy érseket Milánó számára, és önkényesen így járt el más püspökségekkel és apátságokkal is. Akkor Gergely még mindig kiegyezésre készen komoly és sürgető levelet írt neki. A levél átadójának hajthatatlansága esetén a kiközösítést kellett volna kilátásba helyezni a király számára. A Wormsi birodalmi gyűlésen 1076-ban válaszolt Henrik Hildebrandnak. Ezzel az elbizakodott fölhívással fejezte be válaszát. Te, minden püspökünk és a magunk ítélete alapján elátkozott, szállj le, hagyd el a bitorolt apostoli széket. Mi, Henrik, minden püspökünkkel együtt mondjuk neked, szállj le és légy örökké átkozott. Rómában éppen ülésezett a böjti zsinat. Amikor Henrik követe Pármai Roland a gyülekezet előtt fölolvasta ezt a választ, óriási fölháborodás tört ki a király ellen. A követet csak Gergely közbelépése mentette meg az erőszaktól. A következő nap azonban megtörtént a király elítélése. A Henrik fölött hozott ítéletét Szent Péterhez intézett imádság formájába öltöztette. A beléd vetett bizalomra támaszkodva, az egyházat tiszteletére és védelmére, a mindenható Isten nevében, a te hatalmaddal és erőddel megfosztom az egész birodalom fölötti uralmától Henrik királyt, aki hallatlan kevéséggel föllázadt egyházad ellen. A király kiközösítése rendkívüli esemény volt. Politikai következményei kanosszába kényszerítették Henriket. Itt Gergely 3 napon át súlyos harcot vívott önmagával. Mint pap, nem tagadhatta meg a föloldozást a bűnbánó kereszténytől, ezért minden politikai meggondolás ellenére föloldozta a királyt az átok alól. Henrik azzal hálálta ezt meg neki, hogy a következő 3 évben a hitegetés, a színlelés és a vesztegetés minden eszközével szabályszerűen az orránál fogva vezette a pápát. Bekövetkezett a 2. kiközösítés, és vele együtt a háború. A pápa gyorsan kibékült dél-itáliai ellenfeleivel, és így hátulról nem fenyegette veszély. Ennek ellenére egyik bal siker a másik után érte. 1081 májusának végén Henrik hadseregével Róma előtt állt, és 1084-ben teljesen meghódította azt. Gergely csak üggyel-bajjal tartotta magát az angyalvárban. Amikor a római nép és a papság nagy része hűtlen lett hozzá, és elismerte a Henrik által állított ellenpápát, veresége meg volt pecsételve. Végül a normannok jöttek segítségére, de mértéktelen fosztogatásukkal úgy elkeserítették Róma lakosságát, hogy nem maradhattak a városban, s velük együtt Gergely sem. Egyedül, magára maradva ott halt meg 1085-ben. Gergely életének vége mégsem katasztrófával zárult. Az egyház megújulásáért és megszentelődéséért folytatott küzdelemnek évszázadokra kiható irányt és lendületet adott. E nagypápát, akinek lelki ereje és harcias természete szembetűnő, mindig kétféleképpen ítélték meg. Főpásztori hivataláról így ír. Isten a pápát őrnek állította. Ezért nem hallgathat, amikor az lenne a kényelmesebb. Vállalnia kell inkább még a halált is. Ha mindenki siket némává lesz is, neki föl kell emelnie hangját. Magas hegy tetejére állítottál, hogy kikiáltsam, és pellengérre állítsam Isten népének gonosz tetteit és az egyház gyermekeinek bűneit. Egyszerű szerzetesi öltözéket hordott. Hivatali kötelességem, hogy szeressem az embereket, miközben elutasítom hibáikat, hogy gyűlöljem Isten ellenességüket, de sohasem a személyüket. Gergely az ellenséghez is igazságossággal és szelídséggel közeledett. A németeknek 1076-ban írt levelében ezt írja Henrikről. Kérlek titeket, hogy vele szemben ne csak az igazságosságot érvényesítsétek, amely eltiltja őt a kormányzástól, hanem az irgalmasságot is, amely sok bűnt megsemmisít. Egy levélben, amelyet Afrika mohamedán uralkodójának írt, megköszöni baráti gesztusát, majd így folytatja. Istennek, aki minden embert meg akar menteni, és nem akarja, hogy egy is elvesszen, semmi sem kedvesebb, mint hogy az ember rajta kívül embertársát szeresse. Hogy senki másnak ne tegyen olyat, amit magának nem kívánna mások részéről. A szeretetnek ilyen megnyilatkozásaira mi keresztények és mohamedánok sokkal inkább kötelesek vagyunk egymás iránt, mint más népek. Hiszen mi, ha különböző módon is, ugyanabban az egy Istenben hiszünk, és naponta tiszteljük őt. Isten a tanúm, hogy az ő dicsőségére téged szeretünk, és őszintén kívánjuk földi és örök üdvödet. Hosszú és boldog kormányzás után vezessen téged a mindenható Ábrahám kebelébe az örök boldogság élvezésére. Gergely pápaságának minden bizonnyal legmegindítóbb eseményei közé tartozott. IV. Henrik megjelenése 1077-ben Canossa előtt. Gergely éppen úton volt Augsburg felé, ahol a német püspökökkel és fejedelmekkel dönteni kellett volna Henrik sorsáról. A kiközösített király azonban, aki kereste a kibékülést az egyházzal, hogy uralmát megtarthassa, felső Itáliában elébe ment. A király a kegyetlen januári hidegben mezítláb és vezeklő ingben jelent meg Canossa várkapuja előtt. 3 napig állt ott, könnyek között siránkozva. A kapu azonban zárva maradt. Micsoda megrázó dráma, hogy egy fiatal, kevés király ilyen mély megalázkodtatást vállalt. Dráma játszódott le azonban a váron belül is. Harc tombolt a pápa szívében. A politikus küzdött a pappal. Amit ebben a helyzetben az államférfiúi bölcsesség kívánt tőle, éppen az ellenkezőjének látszott, mint amit a keresztény irgalmasság ajánlott. A 3. napon végre engedett a pápa. Egy papírt tétetett aláírásra a király elé. Ebben rögzítették, hogy minden vitáskérdést egy későbbi időpontban fognak rendezni. Aztán megnyílt a várkapuja. A király sírva vetette magát földre a pápa előtt. Gergely szeme sem maradt száraz. Meghallgatta Henrik bűnvallását, és föloldozta a kiközösítés alól. Azután fölemelte, és a vártemplomba vezette. Békecsókot adott neki, és megáldoztatta. Gergely, a pap, győzött. Hildebrand az ember fölött. Gergely élete dél-itáliai számüzetésben végződött 1085-ben. Salernóból segítséget kért. Egyházat fenyegető veszedelem láttán nem hallgathattam. Kiáltok, kiáltok, és újra csak kiáltok, és tudtotokra adom. A keresztény jámborság és az igaz hit a világi visszaélések révén lehanyatlott, és gúnytárgya lett. Siessetek atyátok és anyátok segítségére. A pápa testi ereje gyorsan hanyatlott, lelke azonban töretlen maradt. Halálának napját és óráját előre megmondta, de nem akart ágyban maradni. A templomba vitette magát, és megtartotta utolsó prédikációját. Azt mondják, Gergely utolsó szava a 44. Zsoltár volt. Szerettem az igazságot, és gyűlöltem az igazságtalanságot. Azért halok meg számüzetésben.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem. És talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágott, vágatott, s ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntötte el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek

és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét, és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai. Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte, Uram, vajon elpusztítod-e az igazat is a bűnössel együtt? Hát, ha van 50 igaz ember ebben a városban, akkor is elpusztítod? És nem bocsátasz meg annak a helynek, azért az 50 igazért, akik ott laknak? Nagyon merész lépésre szánta el magát Ábrahám. Csak egy beduin pásztor, akinek a haja, a vállát verdesi, talán ha lelki szemeink elé idézzük, szúró szakál, ápolatlan, talán görnyedt is, és talán még egy-két foga is hiányzik, mégis odaállt Isten elé. És talán, kedves Mári Rádió hallgató, talán mi is már voltunk így, Ábrahámokként, amikor valakiért közben jártunk. Talán a bíróságon voltunk, talán azon az éjjelen, a sürgősségén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért. Amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét. Amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem. És te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers, imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk, Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket. Talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mári Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk,
Ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat? Azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás, távol legyen tőled, Uram, hogy ilyet tégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől, vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva jó néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt, de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja, hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten, ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte, de hát uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja, ha 45 van, akkor is megkímélem a várost. Ábrahám elfordul, megint nagyokat számolgat, vakarja homlokát, halántékját, és azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja, rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint, sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahová Jóisten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is.
ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként, keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választva sorkolják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk, az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8. vers. Közel egyetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 145. Zsoltár. Közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei Atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre a százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mária Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között.
Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek. A nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket. Bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj, ne gerjedj haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házsártó szomszédért is, talán a rossz szándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven van, akiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykáé lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami, vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt. Figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, megmerevedett, begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártyagyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy azaz a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyúkorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt.
15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt, annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények hoztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi kómában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és ahogyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta a dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolban vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremmények, akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy reményt nyújts? Ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima, amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja a Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk, sem itt a földön, sem a mennyországban, hanem az örök élet ígéretének örökösei.
nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresztségben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten és a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Használtad, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak. Miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja a mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen, rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárazabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk lehez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imád családjainkba. Hozzuk vissza a
az imát egyéni életünkben. Az imád csak azt jelenti, kapcsolatban vagyok Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a, hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Odavinni az Úr elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani, és talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségébe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, plegykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.